Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon szép szerda hajnalt, augusztus 5-e van, ma Krisztinák ünneplik a névnapjukat, úgyhogy ha van Krisztina nevű ismerősöd, akkor ne felejtsd el felköszönteni őket. Nagyon boldog névnapot kívánunk nekik, a születésnaposoknak pedig sok-sok boldogságot. A történelem könyveket lapozva ma csupa úttörő pillanatra bukkanhatunk. Például 96 éve született Neil Armstrong, az első ember, aki a hold felszínére lépett. 138 éve Bertha Benz megtette a világ legelső hosszú távú autóútját, amikor 106 kilométert vezetett végig, 112 éve pedig Clevelandben üzembe helyezték a legelső forgalomirányító közlekedési lámpáját. Hát ilyen érdekességek köthetők ez a naphoz. Na és neked miért emlékezetes augusztus 5-e? Ha van kedved, oszd meg velem SMS-ben vagy Viberen 0630303380. A folytatást a Vintage Dolls-os lányokra bízzuk itt a Petőfin, ez már is a Ligetben.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

volt az Eslajnal az Orevoártól itt a Petőfin, ahol minden magyar. Kapaszkodj meg, mert a hét legforróbb napjait éljük éppen. Ma is folytatódik a napsütéses, perzselő idő, kevés gomoly felhővel, esőnek pedig nyoma sem lesz. A Dunántúlon ugyan megélénkül majd a déli délkeleti szél, de ez érdemi felfrissülés nem hoz. Délután 37 és 42 fok közötti csúcsértékekre kell készülnünk. Az éjszaka sem hoz megváltást, igazi trópusi füllettség van. A hőmérséklet a leghűvösebb órákban is csak 16 és 26 fok közé csökken. Keresd majd napközben az árnyékot, igyál sok-sok vizet, és mindenki vigyázzon magára a hőségben. Már talán látni a fényt az alagút végén, valamikor a hétvégén, de erről majd később beszélünk. A Van éjjel érkezik már is Péter Szabó Szilvivel itt a Petőfén, ez az Úgy elmennék.

0: megváltozom.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hazai zenékkel töltjük fel a szerda hajnalodat itt a Petőfin, ahol minden magyar augusztus 5-e van. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Mindjárt hozom Antal Timit neked, de előbb a Potato Patch pattintja ki a szemedet az éjszakai műszakban. Ez már is a színes film.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar. Egy nagyon tehetséges Békés Csabai sráccal megyünk tovább, aki idén már a Dal színpadát is meghódította. Ő Wolf Tamás, akinek sztoria elég inspiráló, a közgazdászként végzett úr. Igazából a száraz számok helyett a személyi edzés és a zenélés szabadságát választotta. Új dal egy kőkeményen pörgős, lendületes rockzene, ami mögött egy mély szerelmi vallomás bújik meg. Arról szól, amikor a legnagyobb hullámvölgyek közepén is pontosan tudjuk, hogy ott áll mellettünk az az egyetlen, az igazi, akire mindig számíthatunk. Hangosítsd fel a rádiót, mert hogy már is jön Wolf Tamás, ez a Lélekkikötő.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Felejts el mindent a következő percekben, és engedd át magad a zenének. Ezt kéri tőlünk Kitty és a Luciana zenekar, akik 2021-ben a Dalszínpadát is meghódították ezzel a zenéjükkel. A Csaba télén egy rendkívül tehetséges felvidéki énekesnő áll, az ő fejéből pattant ki az ötlet, hogy összehívja a barátait egy kötetlen örömzenélésre, és ez a fantasztikus produkció született belőle. Itt van a Luciana és a Labirintus, a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megyünk tovább a szerda reggel, vagyis a forróság felé, úgyhogy élvezzük ki az utolsó még 30 fok alatti hőmérsékleteket, és picit töltődjünk, frissüljünk vele. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, a Chainbridge Pop elé most megérkezik Katona Petra. Ez a Viszlát Múlt.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél, féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

A Told You szóval örömködtünk, itt volt a Happy, a Petőfin, ahol minden magyar. Egyedi hangzás a Vajdaságból. A szerda hajnalunkba érkezik Zabos Regina és KT, a csantavéri származású énekesnő, a Fehérvár hangja győzelme után gyakorlatilag folyamatosan elbűvöli a közönségét. Új zenekarával a popos dallamokat finom R&B, neo-soul és jazz elemekkel fűszerezi, a most érkező újdonságában pedig KT-val bútorozott össze egy közös dal erejéig. Engedd át magad ennek a dalnak, itt is van Zabos Regina és KT, ez a Rád Vártam.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió.
1: Bárcsak megtalálnátok, valahol ott vagyok, de tenném inkább már túl ritkán, jönnek a mondatok.

magyar zenét online is. Petőfirádió.hu.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a vers megzenésítéseiről ismert kávészünet énekese Popovics György egy teljesen új oldalát mutatja meg. Eden Falls néven indította el szóló projektjét, így a nagy költők versei után már saját dalszövegeit énekli. A most következő dala már több mint egy éve a fiókjában lapult, amikor Gyuri a közösségi médiában véletlenül rábukkant Nagy Csomor Andrásra és zenekarára. Egy hirtelen jött belső sugallat hatására végül velük alkotta meg a végleges verziót, és milyen jól tette, hogy nem hagyta az asztal fiókban. Hallgass meg te is, jön az Eden Falls Nagy Csomor Andrással és zenekarával. Ez az Udvarlós, a Petőfim.
1: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hozom neked a szerdai napfelkelte mellé a legjobb aláfestő zenéket, itt a Petőfin. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Augusztus 5-e van, szerda. Mindjárt itt lesz Árontól a lányregény, de előbb a Folk Phonics csapatától indul a zöld erdőben demagos. Jó ébredezést!
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A szerdai pörgés és forróság előtt egy kis lazítás jön a következő percekben. Érkezik már is Pál Balázs Kármen és Oliver from Earth. A dal egy különleges nemzetközi együttműködésből született. A dallamot a csehszlovák No Name zenekar magyar tagja, Sallai Zoltán írta, amire Oliver kanyarított egy teljesen új magyar szöveget. A videoklipet egy havas osztrák faházban stáb nélkül teljesen maguk forgatták. A végeredmény pedig egy nagyon szép, intim, szívmelengető dal lett. Indítsuk jól a szerdát. Íme a régi szép mesék a Petőfi.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jó reggelt, és itt egy jó hír, hogy már látni a hőhullám végét. De a java még hátra van. A mai kívül még 2 perzselő napot kell kibírnunk. Csütörtökig többfelé 40-41, néhol akár 42 fokot is mutathatnak a hőmérők. A felüdülést hozó északnyugati hidegfront majd pénteken érhet el minket. A Dunántúlon már ekkor 30-32 fokra szelidül a forróság, bár délkeleten még kitart a 39 fokos meleg. Szombatra aztán végre az egész országban fellélegezhetünk, 28 és 33 fok közé esnek vissza a csúcsértékek, és a hajnalok is újra 20 fok alá hűlnek. Mennyire tudunk ezeknek az értékeknek is örülni? A frontot megerősödő helyenként viharos szél és szorványos záporok is kísérhetik zivatarokkal, míg a sajnos ezúttal sem jut mindenhova a frissítő esőből. Vasárnaptól ráadásul újra melegedés körvonalazódik, de a 40 fokos pokoltól a hétvégére legalább búcsút inthetünk, így egészen élhető pár nap áll majd előttünk. Aztán reméljük, hogy a folytatás sem lesz ennyire forró, mint a mostaniak. Na majd meglátjuk. Minden esetre én nagyon szép napot kívánok. Induljon jól a szerda. Jó hazai zenékkel itt a Petőfin. A Tigris Sophie csapata jön már is. Ez

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a napindításhoz nélkülözhetetlen és hasznos infókat hoz nekünk Habocki Máté a folytatásban, arról nem beszélve mennyi jó lendületes hazai zenével készül, úgyhogy mindenképpen tarts vele, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad, legyen nagyon szép a szerdád.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, száraz idő lesz ma is. Kritikus időszak jön Magyarország energiaellátásában. Nincs fennakadás a szociális ellátórendszerben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M6-oson Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az államigazgatásban és az állami vállalatoknál, jelentette be a védelmi munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte a magánszektorban dolgozó munkaadóktól is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. A miniszterelnök szerint az áramellátás szempontjából is a következő 48 óra lesz a legnehezebb, mert a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. A kormányfő azt kérte, továbbra is mindenki takarékoskodjon az energiával. Biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű még működő turbinája. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amelynél a leállást el kellene rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. A hőség ellenére továbbra is megfelelően működik a szociális ellátórendszer. Országosan 10 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni, derül ki a kormány hőségriasztásról kiadott esti jelentéséből. A dokumentumban tájékoztatnak, hogy jelenleg 17 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Nemzetközi oldalkocsis találkozót tartanak Kiskunfélegyházán. A ma kezdődő 5 napos eseményen a többi közt oldalkocsis szépségversenyt, ügyességi futamot, felvonulást, valamint idén először veteránjármű és alkatrészbőrzét is tartanak. A legkisebbeket motorosztatással, erdei kalandpályával, kézműves játékokkal, bábvarrással és élményfestéssel is várják. Esténként koncerteket és karaokét tartanak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra, indul egy újabb nap, és indul a Halló Magyarok is 2026. augusztus 5-én szerdán. A reggeli ébredezés mellé egy kis álmodozás következik. Elsőként az Iron Mafia csapatával kezdünk a Volt egy álmom.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, augusztus 5-e van, ma ünnepli születésnapját Faragó Tamás, magyar olimpiai bajnok, vízilabdázó, edző. Zenei téren pedig Majoros Pétert, azaz Majkát köszöntetjük. Na, a fonogramdíjas magyar rapper, dalszövegíró több mint 20 éve a legelső Valóvilág valóságshowban ismerte meg az ország, azóta pedig a magyar zenei életben is letette névjegyét, a legnagyobb fesztiválok és koncerthelyszínek nagy színpados fellépője. Ma Sepsi Szentgyörgyön láthatod élőben, a héten Albert Tirsa és Győr is a koncerthelyszínek között. A következő percekben őt hallgatjuk Curtis-szel közösen itt az Elvittel a szívemet, a Petőfin.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, hogyha vezetsz, akkor a figyelmed ne legyen szerteszét, vagy ha éppen szeretnél nyerni egy páros mozi belépőt az Oak Street Vége című film premier előtti vetítésére, hiszen 11-ig bármikor felcsendület a játékszignál. Mondom majd a részleteket, most jönnek a legfrissebbek, hiszen fél hét van, aztán a Follow the Flow és a holnap küszöbén. Itt a Petőfi.
2: Velem él az utca, hajnalban.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
3: Fokozódik a hőség, 5 cm emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Élénkül a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. A későbbiekben lassabb haladásra, torlódásra számíthatnak az M3-as Budapest felé vezető oldalán, főként az M0-as csomóponttól befelé, valamint az M1-es, Tatabánya és a főváros közötti szakaszán is. Továbbá a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Mendén és Maglódon, valamint az 51-es főúton is a főváros irányába. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: 5 cm emelkedett tegnap a Duna vízszintje Paksnál. Az atomerőmű utolsó, még termelő turbinája továbbra is stabilan üzemel, számolt be róla a miniszterelnök kora este a Facebook bejegyzésében. Magyar Péter napközben is jelentkezett Paksról. Akkor hangsúlyoztam, az ország energiaellátása stabil, a nukleáris biztonság nem volt és nincs is veszélyben, és akkor sem lesz, ha esetleg le kell állítani az utolsó turbinát is. Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az államigazgatásban és az állami vállalatoknál, jelentette be a védelmi munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte a magánszektorban dolgozó munkaadóktól is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. A miniszterelnök szerint az áramellátás szempontjából is a következő 48 óra lesz a legnehezebb, mert a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. A kormányfő azt kérte, továbbra is mindenki takarékoskodjon az energiával. Országosan és Budapesten is elérte a 40 fokot a hőmérséklet tegnap. A kormány hőségriasztásról kiadott esti jelentése szerint 10 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben nem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 17 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Az egészségügyi határérték felett alakulhat a napokban az ózon koncentráció. A Hungaromet figyelmeztetése szerint erősödhetnek az asztmások és a pollenallergiások tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni. Lehetőleg senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az ipari hulladék kezelését. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget a kormány. Az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Eszerint szeptember 1-től a csak receptre kiváltható orvosságok áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a vényköteles radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az intézkedés idén 2 milliárd forinttal csökkenti a költségvetés bevételeit. Egyre népszerűbbek a balatoni vonatok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első hónapjában csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Különösen kedveltek a Jégmadár és a Csabai Tekergő Express vonatok. A kerékpárszállítás is jelentősen nőtt a balatoni vonalakon. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten. Ez már a 39. korszerű, alacsony padlós, légkondicionált villamos, amely a főváros közlekedését segíti. A 3-as és a 42-es vonalon már csak ilyen járművek vannak forgalomban. Az új villamosok beszerzéséhez felhasznált visszanemtérítendő uniós támogatás összege több mint 54 milliárd forint.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Orosz felderítő repülőgép miatt riasztották a lengyel légierőt néhány napon belül már harmadszor. Ismét egy Il-20-ast észleltek a Balti-tenger térségében, de a gép ezúttal sem sértette meg a lengyel légteret. Legutóbb pénteken azonosítottak egy kikapcsolt jeladóval repülő orosz Il-20-ast, amelyet a lengyel légierő F-16-os vadászgépei kísértek ki. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a Ceuta migrációs helyzetről. A videokonferencia után a spanyol belügyminiszter konstruktívnak nevezte a találkozót, de hangsúlyoztam, a schengeni övezet biztonsága nem került veszélybe. Múlt héten 10 000-ek jutottak át illegálisan az észak-afrikai spanyol területre Marokkóból, miután hamis információk terjedtek el a spanyol határ megnyitásáról. 72 000 határsértő lépett be Ceutába, többségük azóta visszatért Marokkóba. Kigyulladt egy illegális bevándorlókat szállító bárka a La Manche csatornán. A francia és a brit parti őrség mintegy 160 embert mentett ki a vízből, áldozatokról nincs hír. Az utóbbi években ez volt a legnagyobb mentési művelet a térségben, eddig 15-en vesztek a tengerbe az illegálisan Angliába tartók közül. Idén több mint 400 embert állítottak már elő Franciaországban az erdőtüzek miatt, köztük 156 kiskorút, 36 embert letartóztattak. Az idei nyáron már csaknem 15 000 tüzet jelentettek országszerte, eddig 120 000 hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta Franciaországban.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. Egy nagyobb társaság sétált a folyóban, amikor a sekély vízben elérték a medertörést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra. Az önkormányzat óvatosságra inti a strandolókat, mert az aszályos folyónál sok helyen hirtelen mélyül a víz és erős sodrású. Óvatosságra int a vízitúra szövetség, mert az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Azt kérik, hogy senki ne fürödjön ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Vízitúrázás és fürdés közben ne igyanak alkoholt, és csak a kijelölt fürdőhelyeket használják. A 6. legszárazabb és a 10. legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta. A Hungaromet adatai szerint a múlt hónapban országos átlagban 22,8 fok volt a középhőmérséklet, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 30 év átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ami pedig több mint 70%-kal kevesebb, mint az elmúlt 3 évtized átlaga.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Két magyar ezüstérem a nyíltvízi úszók 10 kilométeres számában a párizsi Európa-bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórántól hallják. Betlehem Dávid után Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett a nyíltvízi úszók 10 kilométeres olimpiai számában a párizsi Európa-bajnokságon. Kovács Heres Sunor 16. lett, míg a párizsi olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf a 23. helyen végzett. A férfiaknál a tókiói ötkarikás játékokon aranyérmes Florian Welbrock, a nőknél a párizsi olimpiai bronzérmes olasz Ginevra Tadeucci nyert. A négy magyar induló közül három jutott elődöntőbe az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. Az A csoportban Guzi Blankának nem okozott gondot a továbbjutás, a 9. helyen ért be. A B-ben Erdős Rita 14. volt a zárószám előtt, végül 4. fejezte be a versenynapot. Bauer Blanka viszont a 27. helyről kapaszkodott fel a 14. A Kőbenhám labdarúgó csapatában folytatja pályafutását az Újpesttől távozó Markgráf Ákos, jelentette be a Dán és a Lila-Fehér klub. Az Újpest FC vasárnap éjszaka honlapján még csak annyit közölt, hogy a 21 éves válogatott balhátvédért egy külföldi klub hivatalos ajánlatot tett, és megadja a szerződésében szereplő kivásárlási árat. Tegnap pedig azt is nyilvánosságra hozták, hogy a sikeres orvosi vizsgálatok után a 16-szoros bajnok Kőbenhám kifizette az összeget. Távozott a kisvárdanői kézilabda csapatának vezetőedzője Józsa Krisztián. Az NBA-ben szereplő klub beszámolója szerint a megváltozott gazdasági környezet és a szponzori támogatások jelentős csökkenése, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség felől érkező források tisztázatlansága miatt kénytelen volt döntést hozni. A 3 évvel ezelőtt kinevezett vezetőedző mellett 3 játékos is elhagyta az együttest. Legjobb 8 közé jutott az U18-as magyar férfi kézilabda válogatott a szerbiai Európa-bajnokságon, miután 37-32-re legyőzte a horvátokat. A korosztály női csapata pedig a romániai világbajnokságon jutott negyeddöntőben, azután, hogy 41-36-ra legyőzte Kínát. Köszönöm a figyelmet!
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7 órához érkezünk már is, jönnek a legfrissebbek a Krisztináknak. Ne felejts el boldog névnapot kívánni, hiszen ma ők ünnepelhetnek. Akár egy páros mozi belépővel is meglepheted őket, hiszen az Oak Street vége című film premier előtti vetítésére lehet a héten páros jegyet nyerni. Figyeld, keresd az óra zenéjét, hogyha meghallod a játékszignált, akkor várom az előadót és dalcímet SMS-ben a 0630 30 30 380-as számra.

0: Hogyha nálad csörren a telefon, akkor majd a szlogenünket is kérdezem. Petőfi Rádió, minden magyar. Benne, hét után Valmar Manuellel, éget a nap.
1: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor nyereményed páros VIP belépő a Sziget Fesztivál 0. napjára.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Ez egy vulkán! Megsemmisíti a szigetet! Minden segítségre szükség van!
7: Éld át a mozivásznon az őskori kalandot. Mancs őrjárat. A Dinofilm. A mozikban.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Napos, száraz idő lesz ma is. Kritikus időszak jön Magyarország energiaellátásában. Újabb támadás érte az ukrán fővárost.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Baleset történt az M86-os autóút és a 86-os főút összekötő ágán Csorna közelében. A 149-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
9: Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az államigazgatásban és az állami vállalatoknál, jelentette be a védelmi munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte a magánszektorban dolgozó munkaadóktól is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. A miniszterelnök szerint az áramellátás szempontjából is a következő 48 óra lesz a legnehezebb, mert a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. A kormányfő azt kérte, továbbra is mindenki takarékoskodjon az energiával. Biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű még működő turbinája. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amennél a leállást el kellene rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Ismét halálos áldozatokat követeltek az ukrán főváros elleni orosz rakétatámadások. Kijevben hajnalban egy ember meghalt és 22-en megsebesültek. A légi csapások a város 7 különböző pontját érték. A belváros közelében romba dőlt egy raktárépület, amely több embert maga alá temetett, keresik a túlélőket. A támadások Kijev környékét is érintették, ahol szintén egy ember életét vesztette és 21-en megsérültek. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaországban az erdőtüzek miatt, köztük 156 kiskorút, 36 embert letartóztattak. Az idei nyáron már csaknem 15 ezer tüzet jelentettek országszerte, eddig 120 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. augusztus 5-én, az idei augusztusunk első szerdai napján. Természetesen magyar kedvencek kísérnek ezúttal is. Havalmarral is elkezdünk. Éget a nap!
2: Itt egy újabb óra!
3: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: az idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Mától vasárnapig tart az Ábrahám-hegyi Bornapok, az ötnapos rendezvény ideális választása a balatoni nyaralást gasztronómiai élményekkel, zenével és közösségi programokkal szeretnéd kiegészíteni. A térség jellegzetes ízeit a helyi pincészetek mutatják be, mellette családbarát programok, kézműves foglalkozások, játékok a gyerkőcök számára, főzőverseny, valamint kézműves vásár a helyi és környékbeli alkotók portékáival egyaránt az események között. A zenés, táncos esték pedig könnyed töltődést ígérnek a Balaton partján, akár egy hosszú hétvége formájában. A következő pillanatokban pedig a Zanzibár ígér nekünk könnyed időtöltést, a hétvégén Baracson láthatod őket élőben. Ez az Új napra ébredsz, itt a Petőfi.

0: magyarok!
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
2: Jó reggelt kívánok! A Balatonpartra mindjárt visszatérünk még, de most jönnek a legfrissebbek, hiszen 7:30-hoz érkeztünk. Aztán Péter Fiboriék zenélnek, akikkel az Ördög Kattan Fesztiválon is találkozhatsz. Mindenről majd 9 után bővebben. Téged nem, hamarosan itt a Petőfi.
3: Te hoztam őt, aki melletted lett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos, száraz idő lesz ma is, kritikus időszak jön Magyarország energiaellátásában, meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Baleset történt az M86-os autóút és a 86-os főút összekötő ágán Csorna közelében. A 149-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az államigazgatásban és az állami vállalatoknál, jelentette be a védelmi munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte a magánszektorban dolgozó munkaadóktól is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát, ott, ahol az lehetséges. A miniszterelnök szerint az áramellátás szempontjából is a következő 48 óra lesz a legnehezebb, mert a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. A kormányfő azt kérte, továbbra is mindenki takarékoskodjon az energiával. Biztonsággal üzemeltethető a paksi atomerőmű még működő turbinája. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amelynél a leállást el kellene rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. A korábban közölt adatokhoz képest jelentősen nőtt a Kijevet és környékét ért hajnali orosz rakétatámadások halálos áldozatainak száma. 14-en vesztették életüket és 27-en megsebesültek. A légicsapások a város 7 különböző pontját érték. A belváros közelében romba dőlt egy raktárépület, amely több embert maga alá temetett, keresik a túlélőket. A támadások Kijev környékét is érintették. A múlt hónapban 175 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében. Ebből több mint 50 természetes eredetű földrengés és 123 bányarobbantás volt. A földmozgások közül kettőt a lakosság is észlelt, egy 2,1-es földrengést Békés Csaba térségében július közepén, majd 10 nappal később egy 4,5-es magnitúdójút Ausztriában, Bécsújhely közelében.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Balatok. Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Mától vasárnapig tart Zalakaroson a Bormámor Prósza Fesztivál, a zalakarosi nyár egyik hangulatos eseménye, ahol a boros kínálat, a helyi ízek és a kulturális programok együtt adják a hétvége alapját. Ha szívesen ismerkednél a térség gasztronómiájával, vagy egyszerűen csak eltöltenél néhány kellemes órát a Karoskorzón, egyaránt jó választás. A gasztroélmények mellett pedig a zene is főszerepet kap, a hangulatról többek között az Animal Cannibals, a Unique, illetve a Zaporozsec is gondoskodik. Akár csak nálunk a folytatásban jön a Zaporozsec mezőmisével közösen. Köszi, itt a Petőfi.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Na, Mr. Hungary zárta az órát, és hát Hungaryben igen, magas már most az országos hőmérsékleti átlag 26,2 Celsius fok, úgyhogy az éjszaka szinte egyáltalán nem hozott felfrissülést. Vigyázz magadra mindenképp a mai napon is. Sanya is megírta, hogy van egy baleset a 8-ason, méghozzá szalagkorlátnak ütközött egy kis teherautó a 43-as, 44-es kilométer szelvények között Veszprém térségében, úgyhogy itt van némi fennakadás, illetve a fővárosban történt baleset a 11. kerületben a Hunyadi János úton az Építész utcánál, és baleset okoz fennakadást a Krisztina körúton a Döbröntei tér felé, az Attila út után a külsősában, valamint a Budafoki úton a Henger-Malom út közelében. Hogyha infód van, akkor 0630303380 az SMS számunk, illetve Messengeren, Viberen szintén elküldheted, az SMS számunkra pedig akkor is szükség van, hogyha játszanál velünk. Ha eddig lemaradtál, akkor hamarosan mondom majd a részleteket. Az Oak Street vége című film premier előtti vetítésre lehet páros belépőt nyerni. Most jönnek a legfrissebbek, további infók, aztán Blaha Lujzián a Testemnek, ha engedem. Itt a Petőfilm.
2: Testemnek, ha engedem, úgy is tudja már menjen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen

0: Sziklaszikra a legjobb barátaiddal. Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
1: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedő mászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
2: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
2: Otthon is érhetnek meglepetések.
4: Az egy dinoszaurusz!
3: Futás, futás, futás!
2: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
3: Mit fogunk csinálni?
4: Túl fogjuk élni.
2: Az Oak Street vége. A mozikban.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Gábor Anikó.
7: Ez a Petőfi Rádió.
9: Napos, száraz idő lesz ma is. Kritikus időszak jön Magyarország energiaellátásában. Egy hét után sikerült eloltani a tüzet 100 Halombatta közelében.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Baleset történt az M86-os autóút és a 86-os főút összekötő ágán Csorna közelében. A 149-es kilométernél csak félpályán haladhat a forgalom. Szalagkorlátnak ütközött egy kis busz a 8-as főúton Veszprém közelében. A 44-es kilométernél Székesfehérvár felé csak egy sávon halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
9: Hírek. Az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter a magánszektor munkaadóitól is azt kérte, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. A kormányfő beszámolt, hogy tegnap délután mínusz 135 cm volt a Duna vízszintje Paksnál, és az előrejelzések szerint a napokban a Duna ausztriai vízgyűjtő területein jelentősebb eső hullhat. Úgy fogalmazott, a következő 48 óra lesz a legnehezebb, mert a hőség miatt nő a fogyasztás. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés. Több mint 6000 doboz csempész cigarettát találtak a pénzügyőrök egy kamionban az M1-es autópályán. A vámhivatal közölte, Győr-Moson-Sopron vármegyében ellenőriztek egy bútorszállítót, amely Romániából Franciaországba tartott. A NAV munkatársai a több mint 17 millió forint értékű árut lefoglalták. A sofőr 20 millió forint bírságra számíthat. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekménye miatt indult eljárás. Befejezték a munkálatokat a tűzoltók Érd és Szász Halombatta között, a múlt héten keletkezett tűz helyszínén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az érintett területen tarló és körbálák égtek, valamint 30 ezer köbméter komposzt gyulladt be. Az elmúlt napokban több mint 10 településről érkeztek tűzoltók, hogy megfékezzék a lángokat.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 25, a Tisza tó 27 fokos.
7: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
8: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Magyarországon 8 óra folytatódik a Halló Magyarok 2026. augusztus 5-én szerdán. Legyen csodálatos, szép napod az utakon, ma is csak türelmesen, figyelmesen. A magyar kedvencek kísérnek bármerre jársz. Kezdés a Blaha Louisianával. Testemnek, ha engedem.
7: Itt egy újabb óra.
11: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Nagyon-nagyon jó reggelt kívánom, 8:18 a pontos idő, utak szempontjából nem annyira nagyon jól indul a nap, baleset történt a 8-ason Veszprémtől a Székesfehérvár felé vezető oldalon a 44-es kilométernél, a Balatonfüszfő csomópont gyorsító sávjánál a belső sávba teredik a járműveket, itt kisebb torlódás van. Az M0-áson az M3-as M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es 71-es kilométerek között munkavégzés miatt a mai napon lezárják majd a belső és középső sávot is a három sávos szakaszon. Előre láthatólag majd 9:30-tól délután 2-ig a külső sávba kell sorolni, alig hanem lesz némi fennakadás, úgyhogy ezzel kalkulálj, ha arra jársz. A fővárosban pedig jelenleg baleset van az Ecseri úton, az Üllői út után a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton befelé, a Hungária körút után a belső sávban. Helyszínelnek a 11. kerületben a Hunyadi János úton, az Építész utcánál és a Gyáli úti felüljáron befelé a Könyves Kálmán körút előtt, és baleset okoz fennakadást a Krisztina körúton a Döbröntei tér felé, az Attila út után a külső sávban és a Budafoki úton a Hengermalom út közelében. Nagyon-nagyon sok a baleset ma reggel, főleg itt a fővárosban, úgyhogy mindenképp egy kicsit figyelmesebben kéne az utakon közlekedni, és hát légy nagyon-nagyon türelmes itt a nagy melegben. Mihályvári Farkas Viktória és Bethlehem Dávid is türelmes volt, és ezüstérmet nyert tegnap a nyíltvízi úszók 10 kilométeres olimpiai versenyszámában csodálatos versenyzéssel a párizsi Európa-bajnokságon. Hát ha nem is 10 kilométer, de néhány kartempó, remélem neked is belefér a nyári időszakban a hazai vízen. Ma az 5 kilométeres versenyszámokkal folytatódik a viadal. 10 órától a férfi mezőny, 14:30-tól a női úszik majd. Mindezt az N4 Sporton és az N4sport.hu-n élőben követheted. Akár csak 16:30-tól a labdarúgó női bajnokok ligája minitornán az FTC és a PAOK mérkőzését. 18:30-tól a vizes EB-n a 10 méteres vegyes szinkronugrás döntője következik. Este pedig ismét főszerepben a labdarúgás, az Európa Liga harmadik selejtező körében a Ferencváros lengyel ellenfelét fogadja majd 20 óra 15 perctől. A Dunavörðön 13:30-tól pedig a női Tour de France 5. szakaszát is láthatod, és az atlétika 20-as VB küzdelmeibe is belenézhetsz. Az N4sport webes felületén pedig további közvetítéseket érsz el a vízes EB-ről, úgyhogy igen-igen széles a paletta. Hát itt a nagy melegben akár a szoba hűséből is hódolhatunk a sportos időtöltésnek. Addig is szólnak a magyar kedvencek. Dr. Béresékkel, Fekete vonattal. Hol van az a lány? Itt a Petőfi.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: És

0: Petőfi Rádió, minden magyar, a 4-es Street zenélt nekünk, ez volt a Hadd menjen, 8:30 a pontos idő, jó reggelt kívánok! Ahogy említettem, labdarúgó mérkőzést tartanak ma 4:09-től a Grupa Ma Arénában majd este, úgyhogy a fővárosban a Könyves Kálmán körút, Üllői út, csomópont környékén, a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Hogy mire számíthatunk most az utakon, vagy épp az időjárásban, az már is kiderül, hiszen jönnek a legfrissebbek, aztán pedig Odettel van az a pillanat, itt a Petőfi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, száraz idő lesz ma is. Kritikus időszak jön Magyarország energiaellátásában. Nem csitulnak a harcok Ukrajnában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Élénk a forgalom az autópályák és a főútak a fővároshoz közeli szakaszain. A későbbiekben lassabb haladásra, akár torlódásra is számíthatnak az M1-es autópályán, a Tatabánya és a főváros közötti szakaszon is. Ahol az erős forgalom miatt most is akadozik az előrejutás a Bicskei, a Herceghalmi és a Biatorbágyi szakaszon is, de jelentősebb torlódások még nem alakultak ki. Baleset történt a 8-as főúton, Veszprémtől a Székesfehérvár felé vezető oldalon a 44-es kilométernél, a Balaton fűzfő csomópont gyorsítósávjánál a belső sávba terelik a járműveket, kisebb dugóra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Az államigazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a védelmi munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter a magánszektor munkaadóitól is azt kérte, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. A kormányfő beszámolt, hogy tegnap délután mínusz 135 cm volt a Duna vízszintje Paksnál, és az előrejelzések szerint a napokban a Duna ausztriai vízgyűjtő területein jelentősebb eső hullhat. Úgy fogalmazott, a következő 48 óra lesz a legnehezebb, mert a hőség miatt nő a fogyasztás. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőkuta elleni védekezés. 15-en meghaltak és több mint 50-en megsebesültek már a virradóra az ukrán fővárost és környékét ért orosz légitámadásokban. Az ukrán hatóságok tájékoztatása szerint lakóházak és civil infrastruktúrális létesítmények is megrongálódtak. Újabb helyszínen folytatják a kutatást Észak-Koszovóban lehetséges tömegsírok miatt. Eddig 11 ember földi maradványai találták meg két helyszínen, Zubin Potok térségében, de a hatóságok egy harmadik feltárást is végeznek, az 1998-99-es szerb-koszovói háborúban eltűntek megtalálására. A koszovói kormány szerint a maradványok feltehetően 23 olyan embertől származnak, akik a háború idején erőszak áldozatai lettek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható.
2: A Balaton... A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A Honey Beast és a Pornograss szórakoztatott minket az elmúlt percekben. 8 óra 42-t mutatnak az időjelzők. Szép jó reggelt kívánok. Történt egy baleset az M86-os és a 86-os összekötő ágán Csorna közelében. A 149-es kilométernél félpályás korlátozás van. A 8-ason is volt korábban egy baleset. Veszprém közelében a 44-es kőnél Fehérvár felé egy oldalon. A Fehérvár felé vezető oldalon egy sávon halad a forgalom. A 66-oson Pécs belterületén egy autó és egy motoros karambolozott a 2-es kilométernél. A helyszíned és ideje alatt félpályán lehet haladni, és ahogy említettem, a fővárosban is vannak balesetek. A H8-as, H9-es sév pedig Mátyásföld repülőtér és Sashalom között mindkét irányban az Őrs vezér tere irányú vágányon közlekedik egy baleset miatt. A villamospálya karbantartása miatt pedig a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávzárás van, a Mester utca után pedig sávelhúzás, torlódik a forgalom a Gyári úttól. Légy türelmes. No, de hogy valami jót is említsünk, na, a budapesti közlekedés, tömegközlekedés kapcsán folytatódik a nosztalgia szezon itt a fővárosban. A muzeális értékű járművek a forró nyári napokon is várnak. Szombaton és vasárnap Dunaparti panorámát kínáló nosztalgia villamosok, vasárnaponként pedig legendás Ikarusz buszok idézik fel a közösségi közlekedés múltját. Szombatonként az N2-es nosztalgia villamos a pesti rakparton, vasárnaponként a budai oldalon az N19-es vonalon jár, és vasárnaponként a legendás Ikarusz autóbuszok az N4-es vonalon Zugló és Zugliget között közlekednek. Augusztus 9-én vasárnap egy igazi kuriózummal is találkozhatsz az N70-es troli vonalán. A Kossuth Lajos tér és az Erzsébet királyné útja aluljáró között több mint 70 éves IK60T-vel utazhatsz. Az N18-as villamos vonalán pedig egy különleges egyirányú pótkocsival közlekedő szerelvény közlekedik majd a budai Duna parton. További részletek a BKK oldalán. Természetesen mindent megtalálsz. Nálunk pedig a magyar kedvenceket, akár régi, akár újabb járművel utazol. Hibrid, Senna, csak téged látnak. Ez Andali, tovább.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, 8.59 a pontos idő, a No Sugar zenét nekünk az óra végén. A páros mozi belépő az Oxid vége című film premier előtti vetítésére még nálam a mai napra, úgyhogy figyeld, keresd az óra zenét, ha meghallod a játékszignált, akkor küld SMS-ben az előadó dalcímet a 0630 30 33 80-ra. Így 9-hez közeledve az országos hőmérsékleti átlag átlépte a 30 Celsius fokot, úgyhogy ma nem fogunk fázni, vigyázz magadra, szeretteidre egyaránt. A következő órában Lóciék következnek, Lóci játszik, ó, nincs itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
4: Otthon is érhetnek meglepetések.
6: Az egy dinoszaurusz!
5: Futás, futás, futás!
4: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
5: Mit fogunk csinálni?
6: Túl fogjuk élni.
4: Az Oak Street vége. A mozikban.
7: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
8: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Napos, száraz idő lesz ma is, biztonsággal üzemel a Paksi atomerőmű még működő turbinája, kiszáradás fenyeget több horvátországi folyót.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
9: Baleset történt az M86-os autóút és a 86-os főút összekötő ágán Csorna közelében. A 149-es kilométernél csak félpályán haladhat a forgalom. Szalagkorlátnak ütközött egy kis busz a 8-as főúton Veszprém közelében. A 44-es kilométernél Székesfehérvár felé csak egy sávon halad a forgalom. Az M0-as autóúton az M3-as és az M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es és a 71-es kilométer között munkavégzés miatt a mai napon lezárják a belső és a középső sávot. A háromsávos szakaszon előre láthatólag reggel 9:30-tól délután 2-ig a külső sávba kell sorolni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Nem változott a Duna vízállás a Pakson, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hőség ma és holnap tetőzik, ezért most különösen fontos a fogyasztás csökkentés a kritikus esti időszakban. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. A legmagasabb vörös fokozatú hőségriasztást adták ki Horvátországban mára és holnapra. Az ország keleti részén csütörtökön 42 fokos hőségre számítanak. A tartós szárazság miatt több folyóvízállás a történelmi mélypontra süllyedt, két kisebb vízfolyás pedig napokon belül kiszáradhat. 15 ember életét vesztette, és legkevesebb 50-en megsérültek a Kijevet és környékét ért éjszakai orosz légi csapásokban, számolt be róla az ukrán katasztrófa védelem. A támadások elsősorban raktárakat és logisztikai központokat értek, válaszul az orosz területet ért legutóbbi ukrán dróncsapásokra. Már 1700 embert kellett kitelepíteni Guatemala déli részén a Fuego vulkán fokozódó aktivitása miatt. A hatóságok a legmagasabb szintű riasztást léptették életbe a környező megyéket fenyegető sárlavinák, valamint a hamu és gázfelhők miatt. Az utóbbi 24 órában 34 földmozgást észleltek Guatemalában, többségük epicentruma a Csendes óceánban volt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 25, a Tisza tó 27 fokos. Péntektől néhány fokkal enyhül a kánikula.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, ez a Halló Magyarok 2026. augusztus 5-én szerdán. Természetesen a magyar kedvencek várnak ránk ebben a 60 percben is. Elsőként a Lóci játszik, csapata csal mosolyt az arcunkra. Jön az Ó Nincs!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok, 9.18-at mutatnak az időjelzők. 12. alkalommal rendezik meg a nemzetközi oldalkocsis találkozót, mától vasárnapi Kiskunfélegyházán a parkerdőben, ami idén először veterán jármű és alkatrész bőrzével is kiegészül. A rendezvény a motoros életformában nyújt bepillantást minden korosztálynak, és kiemelt figyelmet fordít a jótékonyságra is. A szervezők csütörtökön a fogyatékkal élők nappali otthonának lakóit, pénteken pedig a családok átmeneti otthonának lakóit látják vendégül motorozásra. A környék nevezett vezetett oldalkocsis túrán fedezhetett fel, felkeresve a Bugaci Aranymonostor és a Puszta Kapuja látogató központokat, valamint a Karikás csárdát is. A találkozó programjai között oldalkocsis szépségversenyt, flugos szalom ügyességi versenyt és hagyományos látványos felvonulást is tartanak, na a program kínálat a zárónapon pedig egy ingyenesen látogatható veteránjármű és alkatrész bőrzével gazdagodik. Na a legkisebbeket a rendezvény ideje alatt gyerekmotorozás, erdei kalandpálya, kétéltű járművek, kézműves játékok, bábavarrás, élményfestés is várja. 10 év alatti gyerkőcök számára pedig a belépés a fesztivál egész ideje alatt ingyenes, esténként pedig természetesen a zenéje a főszerep. Akárcsak nálunk a folytatásban Lengyel Johanna érkezik, Egyenes az út, itt a Petőfi.

0: minden magyar.
1: Sűrű az erdő, és sok a titok. Elmondok mindent, ha maradhatok.

0: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ez volt a The Bieber-zel, a Sunny Shining, hát a napsüt az egész biztos, tulajdonképpen felhőtlen az égbolt Magyarország felett, az országos hőmérséklet jártak pedig már 32 Celsius fok fölött jár. Vigyázz magadra, illetve hozzátartozóidra is ebben a nagy melegben, az idős hozzátartozóknak egy telefon mindenképpen tégy, hogy jól vannak-e, minden rendben, nem kell esetleg segíteni valamiben. Tegnap megkezdődött a több száz programot kínáló Ördögkatlan Fesztivál a Dél-Baranya kis településein, Kisharsányban, Nagyharsányban, Beremenden zajló összművészeti esemény, gazdag irodalmi eseményekkel vár köztük a Krasznahorgai térrel, amely egyedülálló módon egy élő író életműve köré épít teljes fesztivál helyszínt. Az elfogadás terében fogyatékkal élő és épp emberek találkoznak közös programokon, az offline rezervátum néhány órára visszaadja a telefonmentes jelenlét élményét, a Roma udvar a közös zenélés és ünnepléstere, a Dalköltő udvar a dalszerzők történeteit hozza közel, a tavasszal előtetett Katlanerdő pedig arra emlékeztet, hogy a fesztivál nem csak kulturális, hanem közösségi és környezeti ügy is. Napközben számtalan családi és gyerekprogram vár, a Nagyharsányi tornaterem pedig mostantól Scherer Péter Színházterem néven található meg, de a névadással a fesztivál egyik meghatározó művész előtt tisztelegnek, aki évtizedeken át volt a Katlan meghatározó alkotója, és akinek humora, szabadsága és embersége máig meghatározza a fesztivál szellemiségét. Természetesen a koncert felhozattal is igen-igen színes, ott lesz a Platon Karatel, a Kis Csillag, Péter Fiboriék, az Esti Kornél, a Csík Zenekar, a Bohémien Betyárz, a Besodrom, az Analóg Balaton, a Budapest Bár és a 30Y is, mindez persze a teljesség igénye nélkül. Kellemes időtöltést kívánunk. Nálunk pedig a folytatásban Bíró Csongort hallgatjuk. Macska kövön, ez jön most, itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok a Balkán VIP zene nekünk. 9:46 a pontos idő. Az M7-esen Budapest felé kiszáradt fákat vágnak ki Baracska közelében. A 37-es kilométernél a külső sávot lezertek. 3 kilométeres a torlódás. A 71-esen Badacsony-Tomaj közelében ketten pedig ütköztek. A 76-os kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták. A forgalmat helyben terelik. Nos, hát Badacsony-Tomaj igen közel van Réfülöphöz. Onnan jelentkezik ma is a nyár 26 adása. Az időadást 10 órától a Duna televíziós csatornáján láthatod. Benne pedig többek között két csodás versenytánc produkciót, egy láthatatlan almás pitét a konyhában, amit König Anna süt majd, illetve Trokán Péter is vendég lesz, aki nemrég 80. születésnapját ünnepelte, a zenéről pedig a Unique csapata gondoskodik. Nálunk pedig mindjárt a Quimby, és ne feledd, hogy van nálam egy páros mozi belépő az Oxrit vége című film premier előtti vetítésére, úgyhogy ha szeretnél ott lenni, akkor figyeld az óra zenét, ha meghallod a játékszignált, akkor pedig várom majd SMS-ben az előadót és a dal címét 0630303380-ra. Ahogy ígértem, mindjárt Quimby, láthatatlanul itt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
4: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
4: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor nyereményed páros VIP belépő a Sziget Fesztivál 0. napjára.
4: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
4: a Petőfi Rádióban. A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

Petőfi Rádió minden magyar, Kispál és a Borz zenélt nekünk 10 előtt egyetlen perccel, ez volt a szőkített nő. Jönnek a hírek, aztán az Áéva fia folytatja hamarosan Lábas Vikivel, itt a Petőfim.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
3: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
3: Otthon is érhetnek meglepetések.
5: Az egy dinoszaurusz!
4: Futás, futás, futás!
3: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
6: Mit fogunk csinálni?
7: Túl fogjuk élni.
3: Az Oak Street vége. A mozikban.
0: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
8: Marad a rekkenő hőség, biztonsággal üzemel a Paksi atomerőmű még működő turbinája, Csángó Fesztivált rendeznek Jászberényben.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Összeütközött két autó a 71-es főúton Badacsony-Tomaj közelében, a 76-os kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat helyben terelik. Az M0-ás autóúton az M3-as és az M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon, a 70-es és a 71-es kilométer között munkavégzés miatt a mai napon lezárják a belső és a középső sávot is. A háromsávos szakaszon előreláthatólag délután 2-ig a külső sávba kell sorolni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Nem változott a Duna vízállás a Pakson, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hőség ma és holnap tetőzik, ezért most különösen fontos a fogyasztás csökkentés a kritikus esti időszakban. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hangsúlyozta, hogy az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Stabil és biztonságos Budapest vízellátása is jelentette be közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a Duna alacsony vízállása ellenére a szolgáltatás jelenleg még biztosítható. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy miközben a szakemberek folyamatosan az ellátás fenntartásán dolgoznak, elengedhetetlen a takarékoskodás. Elütött egy embert reggel az Oroszlányból a déli pályaudvarra tartó személyvonat Budaörs előtt, ezért a Budapest-Győr vasútvonalon késésekre kell számítani. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a járaton tartózkodó több mint 340 utast átszállították. Táncos felvonulással, táncházzal, koncertekkel és népművészeti vásárral várja mától az érdeklődőket a Csángó Fesztivál Jászberényben. Több mint 400 közreműködő, köztük moldvai, gyimesi csángók, erdélyi, felvidéki és magyarországi hagyományőrzők, valamint a hazánkban élő kisebbségi tánccsoportok mutatkoznak be.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 10 óra, megkezdődik a mai utolsó 60 percünk, ez a Halló Magyarok 2026. augusztus 5-én szerdán. Hogyha bizonytalan vagy, hogy a pohár félig tele vagy félig üres, az Ányúban fia majd kisegít. Kezdünk a félig tele!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: időben, s azon túl is még.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Bagosiék zenéltek, akik augusztusban megteszik mindezt a Budapest Parkban is, majd két napon két különböző műsorral. 10-19 a pontos idő, csodálatos szép napot kívánok. Koncert helyszínek után pedig irány a mozi, hiszen van még nálam egy páros mozi belépő az Oak Street vége című film premier előtti vetítésére. Egy meghökkentő látványvilágú izgalmas filmről van szó, de egy békés amerikai család visszacsúszik az időben, majd 100 millió évet, és ott, ahol a szép autó parkolt, egyszer csak dinoszauruszok jelennek meg. Hát hogy is alakul mindez? Kiderül a filmből. Hogyha szeretnél ott lenni a vetítésen, akkor küld SMS-ben az előadó dalcímet a 0630303380-as számra, amint megszólal a játékszignál.
1: Ma reggel

Sziasztok, Szajanóé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok, ahogy ígértem, játszunk, hiszen nemrég szólt az óra zenéje, úgyhogy lássuk, halljuk, kinek adhatom a mai páros mozibelépőt az Oak Street Vége című film premier előtti vetítésére. Halló, halló, itt Habocki Máté, Petőfi Rádió, ki ez van szerencsém?
2: Emese vagyok.
1: Szia Emese, köszöntelek, hű de fiatal a hangod. Merről írtál nekünk?
2: Balatonalmádiból.
1: Balatonalmádi, ott laksz vagy épp ott nyaralsz?
2: Nem, ott lakunk, itt most megyünk edzésre, küzdőre.
1: És milyen edzésetek lesz?
2: Tenisz.
1: Akkor hajrá, hajrá, ebben a nagy melegben azért vigyázzatok magatokra. A Balaton parton én tenisz helyett lehet, hogy most inkább a csobbanást választanám. No de, te viszont nagyon jól válaszoltál, ide te választottál, mert hogy jó volt, amit küldtél. Mondd nekem kérlek szépen, mi volt az óra zenéje egy előadott dal címe?
2: Vagy Prutik szemben a nappal.
1: Így van, és mi a Petőfi szlogenje?
2: Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Gratulálok, nyereményed egy páros, hogy az Oak Street Vége című film premier előtti vetítésére az Intercom jó voltából.
2: Köszönjük!
1: Nagyon nagy... Hallom, a háttérben megvan a támogatás is. No, szuper, hát akkor egy valódi családi kirándulást lehet tenni Balaton-Almádiból a jövő héten a főváros irányába. Adáson kívül megbeszéljük a részleteket, ne ragd le kérlek a telefont.
2: Jó, rendben.
1: Mi pedig a nyárból már is az őszbe ugrunk, hiszen a Pilvaker zenéje következik. Itt van az ősz, most a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 10:43-at mutatnak az időjelzők. A fővárosban van egy baleset a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé, a Lehel utca előtt a külső sávban. Egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, Herceghalom közelében. A 24-es körnél a külső sávot lezárták, úgyhogy ezért az 1-2 kilométeres torlódás. Az M0-áson az M3-as, M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es, 71-es kilométerek között munkavégzés miatt lezárták a külső és középső sávot. Előre láthatólag délután 2-ig csak egy sáv járható, közel másfél kilométeren torlódik a forgalom. Az M5-ösön Röszke felé a csomópont építés zajlik Lajos Mizse közelében, a 72-es kőnél a külső sáv zárva, itt 4 kilométeres a torlódás. A 71-esen pedig korábban volt egy baleset Badacsony-Tomaj közelében, a 76-os kilométernél a főúton félpályán megindult a forgalom, de lassabb átjutással számolj, úgyhogy mindenki figyelj magadra, bármerre jársz, hiszen igen, sok balesettel terhelt ez a reggel. Hogyha infód van, akkor pedig küld a Petőfinek SMS-ben 06 30 30 33 80, vagy a Messenger, illetve a Viberen. Mi pedig természetesen küldjük továbbra is a magyar kedvenceket, vagy épp a programtippeket majd 11 után Mákatával. Aztán délután jön Szikor Atomi, este 7-től kívánságműsor is vár. 9-től Kultúrfitness, benne itt lesz Floroz Zoly, énekesnő, illetve ifjabb Androsics Ferenc borász, úgyhogy sok-sok érdekességet hallhatsz. A Vándorbotban pedig 11-től majd Bércesi Robert és Frank vendégeskednek Fekete Lacinál. A következőkben pedig a felső 10 000 csapata vár ránk az Ugyanolyan nap című felvétellel. Itt a Petőfi.

Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente. Ez a legújabb magyar zene.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 90-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar tárkányművek zenélt, ez volt a vártalak, 10:57 a pontos idő, az országos hőmérséklet jártak pedig mostanra már 35 Celsius fok fölött van, vigyázz magadra, és hol van még a vége. Na, a reggeli műszaknak itt, úgyhogy én búcsúzom, a folytatásban jön majd Mák Kata, köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában, Habocki Mátét hallottad. Bármere jársz, tarts a Petőfivel, holnap hajnalban találkozunk.
1: A termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Horán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor nyereményed páros VIP belépő a Sziget Fesztivál 0. napjára.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Gábor Anikó.
7: Ez a Petőfi Rádió.
8: Marad a rekkenő hőség, kritikus napok jönnek az áramfogyasztásban, megújul a teljes hévjármű flotta.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Egy műszaki hibás személyautó akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Herceghalom közelében. A 24-es kilométer

0: Nél a külső sávot lezárták, és már több mint 2 kilométeres a dugó. Csomópont építés miatt az M5-ös Röszke felé vezető oldalán a 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, közel 4 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Ismét az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Pakson nem változott a Duna vízállása, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot. A kormányfő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hőség ma és holnap tetőzik. 15 ember életét vesztette és legkevesebb 50-en megsérültek a Kijevet és környékét ért éjszakai orosz légicsapásokban, számolt be róla az ukrán katasztrófa védelem. A támadások elsősorban raktárakat és logisztikai központokat értek. Megsemmisítette a Hezbollah alagútjait és fegyverraktárát éjszaka az izraeli hadsereg Dél-Libanonban. Az egyik faluban hosszú alagutakat számoltak fel, amelyek a Hezbollah gerilla harcát szolgálták. Az izraeli katonaság szerint a terroristák a föld alatti járatokból indítottak támadásokat, és két akció között ezekben az alagutakban rejtőzködtek. Megújul itthon a teljes HÉV járműflotta a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott uniós forrásokból 42 új korszerű motorvonatot vásárolnak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A 10 kilométer után a nyíltvízi úszók 5 kilométeres számában is ezüstérmet nyert Betlehem Dávid a párizsi Európa-bajnokságon. A nők versenye ugyanezen a távon 14 óra 30 perckor kezdődik Mihályvári Farkas Viktóriával a mezőnyben. A 4 magyar induló közül 3 jutott az elődöntőbe az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. Az A csoportban Guzi Blankának nem okozott gondot a továbblépés, a 9. helyen ért be, Mészáros Emme viszont 22. helyével nem lesz ott a folytatásban. A B csoportban Erdős Rita 14. volt a zárószám előtt, végül 4. fejezte be a versenynapot, Bauer Blanka pedig a 27. helyről kapaszkodott fel a 14-re. A női elődöntőben a körvívást 16 óra 45 perctől rendezik. Ma este a lengyel Górnyik Zabrze csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a 3. forduló első mérkőzésén. A 20 óra 15 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Marozsán Fábián 6-4-6-3-ra győzött a japán Mochizuki Shintaro ellen a montreali keménypályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos a 64 között az olasz Matteo Arnaldival csap majd össze.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik a napos, száraz idő, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét legforróbb napjaiból még kijár, nem lesz könnyű a mai nap sem, a hőség jelentősen megtereli a szervezetünket. Kitartás indul az itthon-otthon, itt a Petőfi program ajánlójából kiderül, hogy hol és mi minden vár rád. Újabb feltöltődés, kikapcsolódási lehetőség, jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: otthon.
1: Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
2: A hétvége már hoz egy kis enyhülést, ami a hőmérsékleteket illeti, így könnyebb ennek is lehet indulni egy-egy programnak. Hamarosan jön az Egri Vár egyik legnagyobb nyári családi esemény, az Aprót Fesztivál, ami játékos formában hozza közelebb Eger és az Egri Vár történetét. A gyerekek kézműves foglalkozásokon, családi játékokon, élőszavas meséken és hagyományozó bemutatókon keresztül ismerhetik meg a vár múltját, a középkori mindennapokat és a régi mesterségek világát. A rendezvény további különlegessége, hogy a történelmi környezet nem csak díszletként jelenik meg, hanem a programok fontos része lesz. A vár falai között ugyanis megelevenedik a múlt, hagyományőrző csapatok, korhű bemutatók, népi játékok és interaktív foglalkozások is várják az érkezőket. Lesz középkori kaszinó, népi játszótér, különleges bábjátékkal is készülnek. Ezen kívül tárlatvezetés is lesz majd a börtönkiállításban, zokni csata, tűzérségi bemutató, zászlóforgató, valamint fegyverbemutató és az 1552-es díszlövés kapcsán. Sok-sok érdekesség vár tehát az Aprót Fesztiválon, az Egri Várban, és újabb programötletek itt a Petőfin, úgyhogy ha valami más jellegű kikapcsolódásra gondoltál, tarts velem, és mindjárt jönnek a további részletek. Persze lehet csatlakozni, és a programötletekkel és élménybeszámolókkal is mindig ne feledd, 0630 30 30 380 az SMS és Viber számunk, ahol küldheted a részleteket.
1: Ez

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az útinfo tájékoztatása szerint a Dunán, Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp egészen napnyugtáig. Igény szerint viszik át a járműveket. A 0630303380-as számon informálhatsz a közlekedési helyzetről. Mi a helyzet? Van-e valahol fennakadás? Írd meg, hogy segíthessünk. Szia Kata, tegnap épp ebédeltünk. Tényleg igaz? Lacussunk ismét? Keresi a szerelmét? Kérdezik a boszicsajok. Pedig mi szurkoltunk, sőt az egész csapat, úgyhogy üzenjük neki, ne adja fel. Amúgy is novemberben a hűsben sokkal jobb a lakziban bulizni, mint most nyáron ebben a 40 fokban. Vannak változatok és opciók, igen. Szurkolunk egy biztos Lacusnak, és jönnek a programok.
1: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
0: Nap, mint nap hozom az aktualitásokat, ilyenkor 11 és 1 óra között, hétköznap mindig számíthatsz rám. A helyi borászatokra és a tokai borvidék hagyományaira épül például a Tolcsvai Borparti, ahol közelebbről is megismerheted a település borait, pincéit és vendégszeretetét. Tolcsva a tokai borvidék egyik ismert települése, ahol a borkultúra nem csak a pincékhez, hanem a helyi élethez is szorosan kapcsolódik. Lesz majd bál a kastélyparkban, illetve zenés látvány és buborékshow gyerekeknek és a családosoknak. A Holdfény Mazsore csoport és a Nyíklátházi Fúvós zenekar közös látványos bemutatóval készül, illetve a Kék és Narancsárga koncertjét is élvezheted. DJ-k is gondoskodnak majd a jó hangulatról, ahogy a nyitott pincék is. Több kóstolási lehetőséggel a Tolcsvai Borpartin, Tolcsván. Ez egyébként az első alkalom, hogy megtartják ezt az eseményt. Közben Badacsony Tördemicen a faluház udvarán pedig valami egészen más lesz kóstolható, olyan különleges fogások, mint a karcagi hungarikum birka pörkölt, a szürke marha gulyás, valamint a badacsonyi borvidék kiváló borai. Számos program színesít itt is a rendezvényt, kulturális és folklor műsorok, gyerekprogramok, kézműves sportékákat lehet beszerezni, valamint koncertek és utcamál biztosítják a jó hangulatot. Többek közt a Mákli körzenekar is fellép, illetve készülnek retrós lágerekkel is. A badacsonyi szürke barát és magyar szürke marha ünnepén Badacsony Tördemicen. Sok-sok további programötlet érkezik még, tarts velem itt a Petőfin. Jude Law, Halott Pénz, ők is velünk lesznek. Morjones után!

0: Petőfi Rádió, minden magyar fantasztikus kis csapatunk van. Zola már is itt van, azon gondolkodom, hogy a boszi csajok, ha annyira szeretnék laxiba menni, akkor miért nem áldozza be az egyikük magát, vagy mindketten lacusnak. Egyébként, ha laxit akarnak, akkor jöhetnek augusztus 22-én a lányom esküvőjére. Szia Kata, én is üzennék lacusnak. Fel a fejjel, én egy nap 210-szer leszek szerelmes, míg vecsésre beautózok a Norma fához. Ennyi csinos lány, elképesztő, és ahogy öltözködnek, nagyon veszélyes. Nem győzöm kapkodni a fejem vezetés közben. Csodás napot kíván, Balu. Köszönjük szépen. Óvatosan azért, jó? A nézelődéssel is, nehogy baleset legyen belőle. Fantasztikus programok pedig, ahol szintén lehet ismerkedni, már is itt egy újabb ötlet.
1: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
0: Megható a hello, kitartás továbbra is a forró nyári napokon. Hát nem kell sokáig várni, hétvégén jön majd a felfrissülés, vagy már pinteken. Majd hamarosan meghallgathatod a legfrissebb híreket is ezzel kapcsolatban. Én pedig hozom mindig az aktuális program kínálatot, így Közép-Európa egyik legkülönlegesebb motorsport eseményét is, a Nemzetközi Traktorhúzó Fesztivált. A sportágat nem véletlenül nevezik a világ legerősebb motorsportjának, hiszen elképesztő teljesítményű, extrém építésű versenygépek mérik össze erejüket egy 100 méteres versenypályán, ahol a cél nem más, mint a súlypad minél hosszabb távra történő elhúzása. A versenyek során minden gép naponta kétszer húz, egy kvalifikációs futamban és egy döntőben, ahol egyébként már a 25 tonnás súlypad kerül a pályára, ez nem csak a legjobbak képesek végighúzni a teljes távon, ez az úgynevezett full pull. A győztes az a versenyző, aki a legnagyobb távolságot teljesíti, miközben a motorerő, a tapadás és a precíz irányítás tökéletes összhangja dönt. Repülőgép, hajó és autó motorokkal szerelt versenytraktorok sorakoznak fel majd a rajtnál, páratlan hang és élményvilágot teremtve, de nem csak a versenypályán kínálnak élményeket, hanem a látogatók egyik kedvence a verseny megelőző traktorkarnevál is érkezik, ami végighalad Hajdúböszörmény nagykörútján, majd rövid megállót tart a Bocskai téren, a város szívében. Na hát a túlélők zenekar is például a fellépő között, ahogy látom, és sokan mások is még, izgalmas élmények várják tehát azokat, akik Hajdúböszörménybe látogatnak a traktor húzó versenyre. Ha szívesen kikapcsolnál, feltöltődnél az elkövetkező időszakban, és ne feledd, itt az Itthon Otthon, ez a Petőfi program ajánlója hétköznaponként 11 és 1 óra között. Számíthatsz rám, hozom mindjárt a további programokat, és itt van Kálai Szandersz András is.

Petőfi Rádió minden magyar a következő órában is, ahol újabb programötletek érkeznek, hiszen a kikapcsolódáshoz, feltöltődéshez például segíthet egy kis rockfesztivál, vagy a délalföldiek vendégszeretetét is megtapasztalhatod. Már is jönnek a részletek, és velünk lesz a Soul Wave is a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Vannak kedvencek,
0: és vannak ikonok.
2: Közös bennük, hogy sokat tettek azért, hogy egy ország ismerje a nevüket.
0: A történetüket nálunk hallod ma este 11 órától.
2: A vendég
3: Bércesi Robi és Frank, akikkel a Hiperkarma második lemezéről beszélgetek, ami vinilen is megjelent. Fókuszban tehát az Amondó szerdán este 11-től a Vándorbotban.
2: Inspiráló történetek,
0: izgalmas életpályák.
2: Hallgasd vissza a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
0: Vándorbot a Petőfi Rádióban.
2: Fekete László.

0: 30-30-380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a rekkenő hőség, az áramfogyasztás csökken.

0: jelentésére kér mindenkit a miniszterelnök, életveszélyesen megfenyegették Majkát.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél a külső sávot lezárták, és már több mint 2 kilométeres a dugó. Az M0-áson, az M3-as és az M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon, a 70-es és a 71-es kilométer között munkavégzés miatt lezárták a külső és a középső sávot. Előreláthatólag délután 2-ig csak egy sáv lesz járható, közel 1,5 kilométer. A torlódás. Csomópontépítés miatt az M5-ös Röszke felé vezető oldalán a 72-es kilométernél a külső sávot zárták le, közel 4 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek. Nem változott a Duna vízállás a Pakson, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hőség ma és holnap tetőzik, ezért most különösen fontos a fogyasztás csökkentés az kritikus esti időszakban. A gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás rendkívüli kánikula ellenére. A rendszer terhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawattot ért el, a lakossági takarékoskodásnak és a nagy fogyasztók önkéntes korlátozásainak köszönhetően. Tovább emelkedett az ukrán fővárost ért hajnali légitámadás halálos áldozatainak száma. 17-en vesztették életüket, és legkevesebb 44-en megsérültek a Kijevet és környékét ért orosz légi csapásokban. A támadások elsősorban raktárakat és logisztikai központokat értek. Az Európai Unió 1,4 milliárd eurót folyósít a lefoglalt orosz banki vagyon kamataiból Ukrajna támogatására. A szankciók kezdete óta ez már az 5. átutalás Kijevnek. Az Európai Bizottság közölte, hogy az orosz központi bank tagállamokban tárolt pénzeszközei továbbra is lefoglalva maradnak. Életveszélyes fenyegetést kapott Majka, ezért lemondta ma estére tervezett erdélyi koncertjét. A rapper a közösségi oldalán elmondta, hogy tegnap éjszaka privát telefonszámára érkezett SMS-ben, azt írták, revansot akarnak venni rajta az őket ért sérelmekért. Ügyvédje tanácsára úgy döntött, hogy feljelentést tesz a rendőrségen, és nem vállalja a sepsiszentgyörgyi Sigfestre tervezett fellépést. A zenész azt ígérte, hogy kárpótolják a közönséget.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután már záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél a Dunántúlon megélénkül. Éjszaka 17-23, holnap napközben 36-42 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója. Az újabb élményekhez aktuális a Midigita program kínálat. Tarts velem, közben már is érkezik egy csapat, aki két egymás követő évben is év felfedezettje díjat nyertek, igaz, mert önnek majd 10 éve. Itt nálunk a Solvay Windy.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom, hogy sokszor mentünk másfelé, de
3: mindig összezsodolt az élet. Ez a legújabb magyar zene.

0: otthon. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Petőfi Rádió minden magyar, a Balaton környéke folyamatosan szolgáltatja a programokat. Rock Balaton, talán már ismerősen Csenghed, Fonyódon, a Balaton egyik legnépszerűbb nyári eseménye érkezik. A szervezők idén is erős fellépősort ígérnek, ikonikus rockzenekarok, friss, lendületes produkciók és olyan közönség kedvencek lépnek színpadra, mint például a Sing Sing, a Kártágó, a Pokolgép, a Kalapács, az Ossian, a Depresszió, a Rudanzsó Akusztik, Kárpátia, a P-Mobil, a teljesség igénye nélkül. Persze, Fonyódon tehát Rock Balaton fesztivál hamarosan, itt a Petőfin pedig maradva nagyjából ezzel a vonalon, már is érkezik hozzánk egy csapat, akik 30 éves jubileum nagy koncertjüket tartották az idén azzal a címmel, amilyen daluk érkezik már is. Vagyis jön a Hooligans, akikkel a nyáron Nyírbátor mellett Siófokon és Dunaszerdahelyen is lehet majd

0: nap.
1: Sok-sok koncertélménnyel gazdagodhatsz még a nyáron, aktuálisan mindig hozom, hogy hol és pontosan mi minden vár rád, és persze nem csak koncertek, a Röszkelyiek hagyományos vendégszeretete, és a hamisítatlan alföldi település életének egy része, ami szintén vár, Röszkén a falunapok és nemzetközi töltött káposzta főzőversenyen. A gasztronómiai jelvezetek és a főzőverseny izgalmai mellett sok szórakoztató programot is ígérnek, lesz nemzetközi néptánc találkozó, utcabár, retro diszkó, fogatos felvonulás, fogatos akadályhajtás, és ami a fellépőket illeti, például lesz Groove House, illetve Péter Sramek koncert, valamint a Mentol is fellép, a Hungária Tribute zenekar. Röszkén tehát falunapok és nemzetközi töltött káposzta főző verseny. Ez is itt az elkövetkező napokban, és sok minden más, tarts velem, és jönnek az újabb részletek, ahogy Rúzsa Magdi is.

0: stúdióban.
1: Megkacolom, aki nem hagy unatkozni, aktuálisan mindig hozom az előttünk álló programokat. Lehet csatlakozni is 0630303380, a részleteket küld SMS-ben vagy Viberen. A Délalföld kulturális értékeinek és hagyományainak bemutatására fókuszál például a Lösz Kulturális Fesztivál, ami Hódmezővásárhelyen vár. A fesztivál célja, hogy a helyi közösséget és a látogatókat változatos programokkal szórakoztassák, miközben ápolják és népszerűsítsék a régió kulturális örökségét. A programok között szerepelnek néptáncban bemutatók, koncertek, irodalmi előadások, kézműves bemutatók és gyerekprogramok is. Például fellép a Huckleberry Guys Duo, a harmadzenekar, a Róna Banda, de csángó ritmikákkal is készülnek a Lösz Kulturális Fesztiválon Hódmezővásárhelyen. Itt nálunk a Petőfin, pedig mindjárt jön az Airi Mafia, ők

0: perc múlva lesz egy óra, pont így, ahogy Paulina is mondta az elmúlt percekben. Mi az, amit mára terveztél, és eddig még nem sikerült megcsinálni? Ebédidő van, úgyhogy csak lassan-lassan mindenre jut ide, én azt mondom. A hírek után pedig jön a Magashegyi Underground.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ez egy vulkán! Megsemmisíti a szigetet! Minden segítségre szükség van!
4: Éld át a mozivásznon az őskori kalandot. Mancs őrjárat. A Dinofilm. A mozikban.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor nyereményed páros VIP belépő a Sziget Fesztivál 0. napjára.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Marad a rekkenő hőség, több száz településen vezettek be vízkorlátozást, csökken az üzemanyagok ára.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az M0-as autóúton az M3-as és az M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es és a 71-es kilométer között munkavégzés miatt lezárták a külső és a középső sávot. Előreláthatólag délután 2-ig csak egy sáv járható, közel másfél kilométeren torlódik a forgalom. Burkolatjeleket festenek az M5-ös főváros felé vezető oldalán Őrkény térségében. Az 50-es kilométer közelében a külső sávon mozgó terelésben zajlik a munka. Több mint 5 kilométeres a dugó. Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Lajos Mize közelében csomópontot építenek. A 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, közel 4 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
9: Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban, olvasható a kormány.hu oldalon. A legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás a rendkívüli kánikula ellen.

0: ellenére. A rendszer terhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawattot ért el. A magyar lakosság túlnyomó többsége már csökkentette a víz- és áramfogyasztását a hőség és az energiaválság hatására, derült ki a European legfrissebb felméréséből. A lakosság 84%-a vett vissza az áramhasználatból, leginkább a háztartási gépek és a klíma ritkább működtetésével. Rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. A benyújtott javaslatok között szerepel az is, hogy szeptembertől 0%-ra csökkenjen a vényköteles gyógyszerek áfája. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, hogy emellett új rakodóhelyeket és parkolókat is kijelölnek. Hozzátette, dolgoznak a nagy körút átfogó 2029-ig elkészülő megújításán, azonban egyes beavatkozások nem várhatnak addig. Olcsóbb lesz az üzemanyag. Holnaptól a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődik.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Holnap tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél a Dunántúlon megélénkül. Éjszaka 17-23, holnap napközben 36-42 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Korábban soha nem látott hőmérsékletek a hőmérőkön, az írjon, akinél 35 fok alatt van a külső hőmérséklet. Nem nagyon talál ilyet szerintem az országban. 0-30-30-30-380 ez a számunk, és a hétvégi enyhülésben, hogy hova érdemes kirándulni, ezt is megtudhatod.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: lennék.
1: Petőfi Rádió, minden magyarra, a Duna folyamatosan új arcát mutatja szinte napról napra. Adony és Lórév között az alacsony vizeles ellenére is az útinform tájékoztatása szerint jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszik a járműveket. Péntek évfélig hosszabbították meg a harmadfokú hőségriasztást, csak a hétvégére mérséklődik majd a forróság, viszont bármere is jársz, akár például a Duna parton sétálgatsz, akkor ne feledd, hogy Szentendrén van egy szélmalom, ami eredetileg a Bács-Kiskun megyei Dusnok községében állt. Majd aztán a 70-es évek végén elbontották az épületet, és több mint 30 évvel később a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban építették újjá. Kereken 2000-ben, augusztus 20-án adták át, és az 1940-es évek állapotát tükrözi vissza, ami egyébként aktív periódus volt a működés szempontjából. 2001-től az áthelyezett és felújított épület pedig megkapta következő szerepét, vagyis szemléltetésről szolgáló múzeumi épület lett. Szentendrén, ha jársz, akkor akár a dusnoki szélmalmot is majd megcsodálhatod. És hogy milyen ez a nyelv, megfogalmazta a galaxisok is, őket hallhatod most itt a

Karamell után itt a Petőfi, már is jön Diaz és Menta, és persze a többiek is felsorakoztak. Pili Szentó közelében, ha jársz, akkor ne feledd, hogy ott van a Boldogasszony kápolna. Makovec Imre első olyan épülete, ami csak kőből és nem fából épült, ezért is érdemes megcsodálni. És a kápolna mögött van a Pilis keresztje, amin van egy felirat. A 12 méter magas, 6 méter széles tölgyfa kereszt népünk ősi történelmi múltjának, hazánkat a Pilisből irányító Árpádházi királyainknak, a Kárpát-medence egymásra utalt népeinek, a Pilisben élt pálosoknak, azaz Hungáriának állít emléket, megtestesíti hőseinket, reményeinket, hitünket, vigasztal és bíztat hazánk eddigi történelmét, tehát a kereszt üzenete írta meg, és a kápolnától egyébként csodás panoráma nyílik, ezért is érdemes ellátogatni Pili Szentóra. A Boldogasszony kápolnát és a Pilis keresztjét is megcsodálhatod. Képeket folyamatosan várunk a nyári kalandozásaidról Facebook oldalunkon. A 0630303380 a számra pedig te is írhatsz kiránduló tippeket nekünk SMS-ben és Viberen is, hogy ígértem. Diaz és Menta, már itt is a Petőfi.

Petőfi Rádió minden magyar nyári utazásaid alkalmával, ha Tolna vármegye környékén jársz, akkor ne feledd, hogy ott van a lengyeli Aponyi kastély, a magyar kastélyépítészet egy különleges emléke, mely az Aponyi család nevéhez kötődik, és nem azonos a Hőgyészi Aponyi kastéllyal. Ugyan a közelben található kastély jelenleg sokkal problémásabb helyzetben van, az épület állapota jelentősen sajnos leromlott, és az idén is folytak a megmentésével kapcsolatos intézkedések. Visszatérve tehát a lengyeli épülethez, ami ma is használatban van, más sorsot futott be, inkább történelmi hangulatú felfedező hely, mint klasszikus turisztikai látványosság. Érdemes előre tájékozódni a látogathatóságáról, ugyanis oktatási intézményként működik. És ne feledd, az aponyiak jelentős szerepet játszottak a magyar arisztokráciában. Műveltségükről, könyvtárukról, gazdálkodásukról és közéleti tevékenységükről voltak ismertek. Akkor arisztokrata szokásai szerint pedig nem csak lakóhelyet, hanem tájképi együttest alakítottak ki. Bár tehát a lengyeli Aponyi kastély Tolna megyében, arra jársz, ne feledd, nálunk pedig jön az Analóg Balaton, itt a Petőfi.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Na,

0: kedves szíved.
1: Petőfi Rádió, minden magyarra, kánikulában, a forróságban. Többen álltátok már esti üzemmódra, amikor enyhébb, elviselhetőbb, kellemesebb a hőmérséklet, könnyebb létezni. A Blaha Lőzi ilyen a hírek után pedig az éjjeli főutcáról énekel nekünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a rekkenő hőség, több száz településen van vízkorlátozás. Sziklára zuhant és meghalt egy siklóernyős Szársomjón.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: 4 kilométeres a dugó az M5-ös Röszke felé vezető oldalán, a Lajos Mise térségében, mert a csomópont építés miatt a 72-es kilométernél lezárták a külső sávot. Árokba hajtott egy autó a 3-as főúton Forrón, a 220-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Gyalogost sodort el egy autós a 46-os főúton Mezőberény határában. A 65-ös kilométernél félpályás korlátozásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Több mint 600 településen van jelenleg vízkorlátozás az országban. A legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. A hőség ellenére a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás. A tervezett 7100 megawatt helyett csak 6800 megawatt volt. Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest megyei Tápió szelén, ahol tegnap 2300 embert érintő vízhiány volt, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében. A Fejér megyei Csapdi-Vasztély pusztára a megnövekedett fogyasztás miatt a honvédség visz vizet. A Tolna megyei Döbrökközön tartálykocsiból pótolják

0: a szintet a település víztárolójában. A magyar lakosság túlnyomó többsége már csökkentette a víz és áramfogyasztását a hőség és az energiaválság hatására, derült ki a European legfrissebb felméréséből. A lakosság 84%-a vett vissza az áramhasználatból, leginkább a háztartási gépek és a klíma ritkább működtetésével. Rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. A benyújtott javaslatok között szerepel az is, hogy szeptembertől 0%-ra csökkenjen a vényköteles gyógyszerek áfája. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, hogy emellett új rakodóhelyeket és parkolókat is kijelölnek. Hozzátette, dolgoznak a nagy körút átfogó 2029-ig elkészülő megújításán, azonban egyes beavatkozások nem várhatnak addig. Sziklára zuhant és meghalt tegnap egy siklóernyős a Villányi hegységben, Szársomjon. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a szerencsétlenül járt férfi életét már nem tudták megmenteni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap tetőzik a kánikula. Többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. Éjszaka 17-23, holnap napközben 36-42 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csodás délutánt, egyre jobban közelítünk ahhoz a játékhoz, ahol páros VIP belépőt lehet nyerni a Sziget nulladik napjára, majd a Petőfi csúcsban, úgyhogy további részletek érkeznek ezzel kapcsolatban nem sokára, és persze a legjobb magyar slágerek is felsorakoztak. Indulunk a Blaha Louisianával.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: nekem is jár.
1: Így van, neked is, mindenkinek, hogy mi is pontosan a boldogság, az néha nehéz megfogalmazni, főleg egy olyan váratlan pillanatban, amikor mondjuk egy gyerek teszi fel a kérdést, de sokan segítenek ugye a mesék megérteni bizonyos dolgokat, és Louis Láma kalandja is most segítenek, hogy egy messzi földről érkező kíváncsi fiatal láma, aminek a történetét elmeséli ezúttal a Csukás Mese Rádió, Magyarországra érkezve fokozatosan fedezhetett fel vele a körülötte lévő világot. Ő hamar rájön egyébként, hogy a szavak segítenek megérteni egymást, így könnyebb kapcsolatot teremteni és barátokra találni. Egy kedves kislány türelmesen tanítgatja neki a hétköznapi életben fontos kifejezéseket, és közben a félreértésekből sok mulatságos helyzet adódik, és ahogy egyre jobban megismeri az itteni életet és a nyelvet, fokozatosan otthonra talál az új környezetében. A mesék, ahogy említettem, játékos formában, így Louis Láma kalandjai is megmutatják, hogy a szavak hogyan segítenek beilleszkedni egy ismeretlen világba. Mától indul ez a sorozat, vagyis a Louis Láma kalandjai a Csukás Mese Rádióban, és mostantól egészen augusztus 18-ig minden hétköznap esténként 17 órától lehet meghallgatni az éppen aktuális történetet. A 10 epizódból álló sorozat utolsó része kapcsolódik a Magyar Állam Alapítás ünnepéhez is, különleges lezárást adva Louis magyarországi utazásának. Ha a gyereket szeretnéd lekötni és egy kicsit megismertetni vele tehát Magyarországot és ezt a világot, akkor Louis Láma kalandjai a 10 részes esti mese sorozat, ne feledd, mostantól hétköznaponként 7 órától hallható. Itt nálunk pedig a hétköznapi hősökről énekel ezúttal.

Rádió minden magyarra, 4-es street után pedig egyelőre egy képzeletbeli utazás. Nagyon figyelmesen hallgass majd a délutáni órákban is a Petőfit, hiszen a Sziget 0. napjára lehet ma is VIP belépőt nyerni Szikora Tominál. A Sziget 0. napja egyébként egy boldog időutazást ígér. A fesztivál legemlékezetesebb koncertjeit lehet majd felidézni olyan zenekarokkal, akik már többször is tiszteletüket tették az eseményen. Fadeless, Morcsiba, velük lehet majd például többek közt találkozni. Még itt nálunk Kálai Sanders Andrással, aki szintén már régóta szakmában van, és nagyon komoly figyelmet kapott külföldön a most érkező újdonsága. András minden vágya, hogy itthon is nagyobb figyelmet kapjon az a zenei világ, amit képvisel. Take me back home, már is hangosíthatsz.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar. Az extrém hőség továbbra is sokakat csábít folyóink, tavaink mellé. A jelentősen lecsökkent Duna vízszintje adta látvány, ugye a partok mentén teljesen új arcát mutatja a folyónak és a korábban víz alatt lévő területeknek. Az egykori Ferenc József híd maradványait lehet megnézni például a Szabadság hídról. A Batthyány térnél találtak második világháborús robbanó testeket, de a Margit szigetnél még fegyverek is kerültek elő a folyóból. Sok fotóval lehet találkozni, azért ne feledd, hogy a partól még a sekély víznek tűnő strandolás közben, vagy épp sétálgatás közben is egy-két lépés távolságra már előfordulhat olyan mértékű hirtelen medertörés, ami miatt egyik pillanatról a másikra már csak a mély víz lesz a lábad alatt. A hirtelen mélyülés ugyan nagyon váratlan lehet, csak úgy, mint a folyók sodrása, ami a tapasztalt úszóknak is kihívást jelenthet, hogy kijusson a vízből újra a partra. Fokozott figyelemmel tartózkodj tehát továbbra is az élővizek mentén, és csak ott fürödj, ahol erre kijelölt helyet biztosítanak. A 0-30-30-30-380 a számon pedig ne feledd, mindig informálhatsz minket. Még így vagy tökéletes, erről énekel nekünk Molnár Tamás, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Egészen péntek éjfélig hosszabbították meg az ország teljes területén a harmadfokú hőségriasztás. Aztán majd jön egy kis enyhülés, pár fokos lesz, igaz. Szóval fázni nem fogunk, kelemen mégis kabátban folytatja. Ahogy azt megszokhattuk tőle, hegy van, rögtön a hírek után.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a rekkenő hőség, több száz településen van vízkorlátozás. A legmagasabb fokozatú hőségriasztást adták ki Horvátországban is.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M0-áson Csomör térségében az M5-ös felé vezető oldalon. A 62-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, már több mint 2 kilométeres a torlódás. Kamion és egy kis teherautó ütközött az M1-es Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópont előtt. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, 1 kilométeres a dugó. 4 kilométeres a torlódás az M5-ös Röszke felé vezető oldalán, Lajosmizse térségében, mert a csomópont építés miatt a 72-es kilométernél lezárták a külső sávot. Árokba hajtott egy autó a 3-as főúton Forrón, a 220-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Gyalogost sodort el egy autós a 46-os főúton Mezőberény határában. A 65-ös kilométernél félpályás korlátozásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A legtöbb helyen, több mint 460 településen

0: elsőfokú korlátozás érvényes. A hőség ellenére a vártnál alacsonyabban alakult tegnap a csúcsidei áramfogyasztás, csak 6800 megawatt volt a tervezett 7100 helyett. Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest megyei Tápió szelén, ahol tegnap 2300 embert érintő vízhiány volt, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében. A Fejér megyei Csapdi Vasztély pusztára a megnövekedett fogyasztás miatt a honvédség vízvizet. A Tolna megyei Döbrökközön tartálykocsiból pótolják a szintet a település víztárolójában. A vonatok lassításával és a sínek fehérre festésével védekezik a hőség ellen a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról számolt be, hogy a pécsi vonalon kísérleti jelleggel alkalmazott hővédő bevonat 3-7 fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Jelenleg 280 kilométernyi vasútvonalon van sebességkorlátozás a hőség miatt. A legmagasabb fokozatú hőségriasztást adták ki Horvátországban az elhúzódó hőhullám miatt. A következő napokban 40 fok körüli meleg várható. Helyenként fennakadások vannak a vízellátásban. Zadarban és az Isztrián víztakarékossági intézkedéseket vezettek be. A legnagyobb problémáktól Dalmáciában tartanak, ahol a turista szezonban jelentősen megugrik a fogyasztás.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Újabb magyar ezüstérem nyílt vízi úszásban az Európa-bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. A tegnapi 10 kilométer után a nyílt vízi úszók 5 kilométeres versenyszámában is ezüstérmet nyert Betlehem Dávid a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bronzérmes magyar sportoló ezúttal is a német Florian Wellbrock mögött ért be másodikként a célba. Rasovszky Kristóf hetedikként zárt, Kovács Seres Hunor a 21. helyen végzett. Ma este a lengyel Gornik Zsabzse csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a harmadik forduló első mérkőzésén. Egy változás történt a zöldfehérek keretében, a védő Botka Endre helyett a bosnyák támadó Kenan Kodró került be, a vendégek pedig erősítettek, ugyanis kölcsön vették a Celtictől a 24 éves portugál középpályást, Paulo Bernardót. A 20 óra 15 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül, éjszaka 17-23, holnap napközben 36-42 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Elmúlt a következő órától, pedig már nagyon kell figyelni, koncentrálni. A Petőfi csúcsban ma is lesz játék páros VIP sziget belépőkért a nulladik napra. Sok fellépő itt nálunk is felsorakozik, tarts velünk, további jó szórakozást. Kelemen kabátban, ő indítja az órát.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

már a számoknál tartunk Lámas Vikinek köszönhetően. Ne felejtjük, hogy ezen a napon 1848-ban jelentették be a Kossuth Bank első címletének a 2 forintosnak kezdett a forgalomba hozatalát. Az érméket 2008-ban vonták ki a forgalomból, úgyhogy már csak gyűjteményekben találkozhatunk a régi 2 forintosokkal, ezért még a 80-as években egy gombóc fagyit lehetett vásárolni. 0-30-30-30-380, ez is egy szám, az elérhetőségünk, ahol informálhatsz SMS-ben és Viberen, míg Hács Barna énekel.

Petőfi Rádió minden magyar, a következő órában pedig játék, páros VIP sziget belépőkért a nulladik napra, ami boldog időutazást ígér, hiszen a fesztivál legemlékezetesebb koncertjeit lehet majd felidézni, olyan zenekarokkal, akik már többször is tiszteletüket tették a szigeten, Féles, Morcsiba, ők is például ott lesznek, nálunk pedig sok újdonság a mai délutánban is, Lengyel Johannától ezúttal.

Petőfi Rádió, minden magyar, a legtöbb felület pedig ma Majkától hangos, és nem a születésnapja miatt, pedig az is ma van, sok boldogságot kívánunk, hát jobbat, mint ez a mostani. Majka bár hozzászokott a mocskolódáshoz, írja itt a felületeken, és ahhoz, hogy az embereknek időnként csípi a szemét a mondani valója, de azért ahhoz, hogy a saját privát szemen zaklassák, éjjel nem. A fenyegetés miatt a zenész és csapatai tehát úgy döntött, hogy egyelőre nem utaznak el Erdélybe, így a Sepsis-Szentgyörgyi koncertet nem tartják meg a már a tervezett időpontban, viszont kárpotolják természetesen a közönséget. Egyébként feljelentést tett a rendőrségen az ügy miatt. Nem csak Majkának van ma a születésnapja a hazai zenészek közül, hanem például annak a Valkusz Milánnak is, aki hamarosan narancsárga operában lesz itt, ott látható az országban jövő héten, hiszen hamarosan képernyőre kerül a Most Wanted új évada, ami egyfajta modern országos fogócskaként debütált tulajdonképpen, azzal a csavarral, hogy a nézők valós időben szólhattak bele a játék menetébe. Jövő héten tehát figyeld újra a narancsárga overálos ismerős arcokat, és akkor még egy szülinapos mára, aki pedig nem más, mint Fluor, egyébként jövőre kerek évszámot ünnepel, sok boldogságot és újdonságát is elosztanak nekünk most itt a Petőfin.

Petőfi Rádió, minden magyar. Csillogó szemmel, itt van közben Szikora Tomi is. Néktől a Petőfi csúcsban ne feledd, nála lesz a játék a Sziget VIP belépőkért a nulladik napra, ami sok meglepetést tartogat, majd egy boldog időutazást ígérnek. A fesztivál legemlékezetesebb koncertjeit lehet felidézni. 0-30-30-30-380, ez az SMS és Viber számunk. Iri Mafia, ők pedig indítanak már is a Petőfi csúcsban a hírek után. Jó játékot, szép délután! Sorsa.

0: A mások, a te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedő mászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Horán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
7: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Novák József.
7: Ez a Petőfi Rádió.
9: Marad a rekkenő hőség. Már a jövő héten megválaszthatja az új köztársasági elnököt a parlament. Tűz ütött ki a Szőketisza gőzhajó roncsánál Szegeden.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Kigyulladt egy autó az M0-áson a Rákospalota fótcsomópont M3-as felé vezető oldali lehajtóágán. A 69-es kilométernél ideiglenesen nem lehet lehajtani az M0-ásról. 4 kilométeres a torlódás az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse térségében, mert a csomópont építés miatt a 72-es kilométernél lezárták a külső sávot. Három autó ütközött az 1-es főúton Biatorvágyon. A 14-es kilométernél váltakozó irányban engedik a forgalmat. Árokba hajtott egy autó a 3-as főúton Forrón, a 220-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Gyalogos sodort el egy autós a 46-os főúton Mezőberény határában. A 65-ös kilométernél félpályás korlátozásra kell számítani. Két autó koccant a 47-es főúton Csorvás és Békés Csaba között. A 144-es kilométernél félpályán engedik a járműveket. Baleset történt a 81-es főúton Székesfehérvár közelében. A 4-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
9: A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg, jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani, a poszton nincs üresedés. A bejelentésre reagálva az ellenzéki párt közleményében azt írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Ég a tarló Székesfehérvár határában, a 8-as főút közelében. A nagy szél miatt gyorsan terjednek a lángok, és elértek egy hétvégi házas övezetet, ahol több melléképület kigyulladt. A MOL üzemanyagtelepe jelenleg nincs veszélyben, közölte a katasztrófavédelem. A rendőrség elővigyázatosságból megkérte a legnagyobb kockázatnak kitett helyen lakókat, hogy hagyják el házukat. Tűz keletkezett Szegeden, az ikonikus gőzhajó a Szőke-Tisza roncsainál. A növényzet és a hajó is lángra kapott, az oltást már megkezdték. A Szőke-Tiszát 1976-ban vonták ki a forgalomból, ezután állóhajóként üzemelt a fővárosban. Két évvel később került Szegedre, ahol étteremként, majd diszkóhajóként működött. 2012-ben első

0: süllyedt maradványait 2020-ban emelték ki a Tiszából.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. Éjszaka 17-23, holnap napközben 36-42 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 4 óra van. A kánikulában együtt hűsölünk a Petőfi Rádióban, számíthatsz rám a folytatásban. Akár munka közben, akár a szabadságod alatt. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Sőt, hamarosan nyereményjáték következik. VIP napi jegyet nyerhetsz a Sziget 0. napjára.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: húzok, mert a világ hideg.
1: Báj Alex és a Slep, anya, a Petőfi Rádióban minden magyar. 16-22 a pontos idő. Sokan vagyunk együtt, vezetés közben, út közben, munka közben, vagy akár a szabadság alatt, a nyaralás alatt. Hamarosan pedig játékot hirdetek. A nyereményet páros VIP belépő lehet a Sziget Fesztivál 0. napjára. Figyelj, hiszen hamarosan elmondom a részleteket. Előbb viszont...
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: A délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Három személy autó ütközött össze Biatorvágy belterületén az 1-es főúton. A 14-es kilométernél forgalomkorlátozás van, tehát három személy autó karambolozott az 1-es főúton, Biatorvágy belterületén a 14-es kilométernél. A 3-as főúton forró térségében egy személy autó az árokba hajtott, így a 220-as kilométernél forgalomkorlátozás van. Tehát mindez a 3-as főúton forró településen a 220-as kilométernél. A 46-os főúton pedig egy személyautó elsodolt egy gyalogost Mezőberény határában. A 65-ös kilométernél jelenleg is helyszínenek, ezért van tehát torlódás a környéken. Mindez a 46-os főúton Mezőberény térségében a 65-ös kilométernél. Na és te, merre vagy éppen, merre tartasz, merre vezetsz? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból. Kartalról, Zalaegerszegről, Tassról, a hívható szám 061-759-6060.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
3: Petőfi Rádió.
4: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
5: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol estelente.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió, minden magyar. Egy perc múlt fél öt. Nem marad el a játék, hiszen nyerhetsz egy páros VIP belépőt a Sziget Fesztivál 0. napjára. De hogy hogyan lehet mindez? Figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor azt hallod, hogy most küld üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz a 0630 30 30 380-on. Tehát ez az SMS számunk, ide várom az üzeneteket. Küld el nekünk az óra előadóját és a szám címét, akkor, amikor meghallod a zenék közötti felhívást, tehát nem most, hanem kacsintok hamarosan. És hogyha visszahívlak, mert elsőként fut be az üzeneted, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, és vidd a nyereményt, amely egy páros VIP belépő a Sziget 0. napjára. Na, ki szeretne ott lenni a nyár egyik legjobban várt fesztiválján a Petőfi Rádió vendégeként? A játék hamarosan indul!

0: Töfi Rádió minden magyar. Nagy Bogi Dash, jól leszek újra. Ez a szám valakinek nyereményt ér. Páros VIP belépőt a Sziget Fesztivál 0. napjára. Hogy kinek? Hát persze, hogy a leggyorsabb üzenet küldőnek. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél SMS-ben a 0630303380-on, több száz üzenet érkezett. És hogy ki volt mindenkinél gyorsabb, hamarosan kiderül.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Előbb viszont informálok a közlekedésről. Az M5-ösön Röszke felé csomópont építés zajlik Lajos Mizse közelében a 72-es kilométernél. Le van zárva a külső sáv és 4 kilométeres a kocsisor, tehát az M5-ösön Szeged felé Lajos Mizse térségében a 72-es kilométernél. Az 51-es főúton Solt térségében kigyulladt egy kis teherautó, a 92-es kilométernél most is forgalomkorlátozás van, tehát mindez az 51-es főúton Solt térségében a 92-es kilométernél. És a 46-oson egy személyautó elsodort egy gyalogost Mezőberény határában a 65-ös kilométernél. Tart a helyszínelés, emiatt van forgalomkorlátozás a 46-os főúton Mezőberény határában. És te, merre vezetsz éppen, merre tartasz? Az egész országból várom, gyűjtöm a közlekedési infókat. Tiszafüredről, Hajdunánásról, Egerből a Petőfi Rádió telefonszáma 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
3: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió minden magyar, itt a Zanzibár. Szerelemről szó sem volt, pontosan 16:46-kor. Ha szeretnéd a nyár legjobb élményét a vendégünként megszerezni, akkor jó helyen vagy, a Petőfi Rádióban nemrég játékot indítottunk, és aki elsőként küldte el nekünk az óra előadóját és a szám címét, őt most visszahívom.
1: Háló, tessék!
0: Háló, szia! Meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia!
0: Hogy szólíthatlak?
1: Márk vagyok.
0: Márk, gyors voltál, és mindenkit megelőzött az üzeneted.
1: Szuper!
0: Mit szólsz? Nagyon rákészültél erre a játékra, vagy most így full random jött?
1: Egyébként full random jött, mindig hallgattam, de valahogy sosem alakult úgy, hogy tudjak játszani, általában mindig vezettem, és most pont előbb értem haza, és akkor gondoltam, megpróbálom.
0: És hát azért a nyereményed sem lehet semmi, mert hogy páros VIP belépőt nyerhetsz a Sziget Fesztivál 0. napjára, de ehhez még van két kérdésem. Felkészültél?
1: Igen.
0: Akkor az első az az, hogy mondd el kérlek, hogy mi volt az óra nyerőslágere.
1: Des és a Nagy Bogival a Jól leszek újra.
0: Tökéletes, tökéletes. És mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Oké, akkor megvagyunk! Gratulálok neked, mert hogy nyertél páros VIP belépőt a Sziget Fesztivál 0. napjára.
1: Köszönöm szépen.
0: Hó, hát azért hogyan örül egy Petőfi Rádiós nyertes? Tudod, hogy több százan játszottak, és most hányan irigykednek rád?
1: Hát igazából még sosem nyertem, úgyhogy tényleg nagyon izgatott vagyok, csak lehet nem így hallatszik, de tényleg nagyon izgatott vagyok.
0: És van már Sziget Fesztiválos élményed? Voltál már korábban a Szigeten?
1: Nem, ez lesz az első, úgyhogy abszolút.
0: Ráadásul egyből VIP belépővel indítasz, mert hogy a Sziget 0. napjára VIP belépőt nyertél, párosat, úgyhogy lehet rajta gondolkodni, hogy kit viszel magaddal, vagy ki az, aki most így először beugrott neked, hogy őt megleped ezzel a nyereménnyel.
1: Hát valószínűleg a barátnőmet, de ő ezt még nem tudja, úgyhogy ez még változhat.
0: Na, hát akkor érezzétek jól magatokat, ezt kívánom, állítólag nagyon jó idő lesz, rengeteg program lesz, fellépő lesz, koncert, úgyhogy akár ott is találkozhatunk, a következő dallal pedig meglepünk téged a Petőfi Rádióban, BLR és a Rumli. Ezt indítom neked, jó?
1: Köszönöm szépen.
0: Maradj vonalban, és hamarosan egyeztetünk.
1: Jó, oké.
0: Okay. Játék holnap délután is lesz itt a Petőfi Rádióban, 4 és 5 óra között, tehát figyeld a zenék közötti felhívást, légy gyors, és nyerj páros VIP belépőt a Sziget 0.

0: Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
2: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
3: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
3: Otthon is érhetnek meglepetések.
5: Az egy dinoszaurusz!
4: Futás, futás, futás!
3: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
4: Mit fogunk csinálni?
5: Túl fogjuk élni.
3: Az Oak Street vége. A mozikban.
1: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Marad a rekkenő hőség. Már a jövő héten megválaszthatja az új köztársasági elnököt a parlament. Eloltották a tüzet a szőketiszagőzhajó roncsánál Szegeden.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Továbbra is 4 kilométeres a torlódás az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizse térségében, mert csomópont építés miatt a 72-es kilométernél lezárták a külső sávot. Árokba hajtott egy autó a 3-as főúton Forrón, a 220-as kilométernél félpályán engedik a járműveket. Gyalogost sodort el egy autós a 46-os főúton Mezőberény határában. A 65-ös kilométernél félpályás korlátozásra kell számítani. Kigyulladt egy kis teherautó az 51-es főúton Solt közelében. A 92-es kilométernél váltakozó irányban halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
6: A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sülyog Tamás volt államfő mandátuma, július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint fölösleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen. Az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sülyog Tamásnak hívják. Országszerte több mint 600 településen van jelenleg vízkorlátozás, a legtöbb helyen több mint 460 településen első fokú. Az elmúlt napokban országosan 9%-kal csökkent a vízfogyasztás. Az Országos Vízügyi Igazgatóság honlapja szerint a Duna Paksnál 1 cm-t apadt reggelre, azóta stagnál a folyóvíz szintje. Eloltották a tüzet az ikonikus gőzhajó a Szőketisza roncsainál Szegeden. Az aljnövényzet kapott lángra a roncs közelében, majd átterjedt a hajó maradványaira. A tűzoltók tovább hűtik a hajótestet és megfigyelik a roncsot. Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Győr vasútvonalon. Nagyszent János és Komárom között egy vágányon sem közlekedhetnek a vonatok, ezért jelentősen megnő a menetidő. Az utasoknak pótlóbuszos átszállásra kell számítaniuk. Ollóval sebesített meg 4 férfit egy támadó London Covent Garden nevű város részében. A rendőrség egy 40-es éveiben járó nő testi sértés gyanúja miatt

0: őrizetbe vett. Egy ollót a helyszínen lefoglaltak. A hatóságok szerint a nő valószínűleg mentálisan zavart.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. Éjszaka 17-23, holnap napközben 36-42 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 5 óra után egy olyan játszási listát indítok, amelyen a nyár legnagyobb magyar kedvencei kaptak helyet. A Petőfi Rádiót hallgatod, minden magyar. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A Queen Bee, Mira Monoka és Pápai Jóci tuti jönnek, a kezdés pedig Brenkáé, Miénk a világ.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zene.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Többen kérdezték, hogy mi ennek a dalnak a címe, például Janka is, Mira Monoka, Feel Alive, egy újdonság ajánlat. Egy zene, amelynek szerintem ott van a helye a nyári játszás listádon. Ezt hallottad nálunk.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Együtt vezetünk, együtt utazunk, és folyamatosan tájékoztatunk téged az ország útjairól. Figyelem, a 3-as főúton forró belterületén egy személyautó az árokba csúszott, a 220-as kilométernél forgalomkorlátozás van. Mindez tehát a 3-as főúton forró belterületén a 220-as kilométernél. Az 51-es főúton Solt térségében kigyulladt egy teherautó, a 92-es kilométernél forgalomkorlátozás van, tehát mindez az 51-es főúton Solt térségében a 92-es kilométernél. A fővárosban pedig villamospálya karbantartása miatt a Kőmeskámán körúton a Rákóczi út felé a Mester utca előtt sávzárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással csak a két belső sávjárató, ezért van torlódás már a Remíz utcától. Tehát mindez a Kőmeskámán körúton a Rákóczi út felé a Mester utcánál. És te merre tartasz, merre vezetsz éppen? Ebben a kánikulában kitartás mindenkinek, várom, gyűjtöm a közlekedési infokat országosan. Kisbérről, Tokajból, Sátoralja Újhelyről. Hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar. Tudom, mindenki az esőt várja. Úgyhogy hozom is a Margaret Island dalát. Ez az eső. A következő napokban tetőzik a hőség 40-42 fokkal, holnap lesz a legmelegebb a héten, aztán pénteken jön a 7-8 fokos felfrissülést hozó hidegfront, először a Dunántúl nyugati, északnyugati felén kezd majd mérséklődni a kánikula, itt pénteken már csak 30-32 fok lesz, máshol viszont még 33-39 fok várható, délkeleten lesz a legforróbb idő, ott még pénteken is 40-42 fok lesz, szombaton viszont mindenhol megszűnik a forróság, viszont a leülés csak átmeneti lesz, vasárnaptól újra 3-4 fokos emelkedés valószínű, a jövő héten pedig 33-34 fokos kánikulában bízhatunk. De most ez a dal, remélem, hogy

0: Itt a halott pénz és a gyerekek. Petőfi Rádió, minden magyar. Energiafogyasztás szempontjából most vagyunk a legkritikusabb órákban. Délután 5 és este 10 között tényleg mindenki hazaér, mos, főz, takarít, 600 gép megy egyszerre, viszont fontos ezekben a napokban a tudatosság. Gondoltad volna, hogy a mosogatógép mennyivel több áramot fogyaszt, mint a mosógép? Vagy hogy az airfryer mennyivel gazdaságosabb, mint a villanysütő? Egy sütő ráadásul több hőt is ad le, amitől még melegebb lesz otthon, tehát a klímának még jobban kell dolgoznia. A ruhaszárítógép is rengeteg áramot fogyaszt, miközben ugye ilyenkor a ruhák konkrétan 10 perc alatt megszáradnak ebben a 42 fokban. Szóval ahol csak lehet, spóroljunk, tudatosan fogyasszuk az energiát, főleg ilyenkor a délutáni kora esti órákban.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé, mondhatni a szokásos helyen, főként Herceghalom és Biatorbágy között a kiépített terelésben. Mindenképp plusz menetidővel tervez, tehát hogy az M1-esen Budapest felé tartasz. A 3-as főúton forró belterületén egy személyautó az árokba hajtott, a 220-as kilométernél forgalomkorlátozás van, tehát mindez a 3-as főúton forró belterületén a 220-as kilométernél. Az 51-es főúton pedig Solt térségében kigyulladt egy kis teherautó, itt a 92-es kilométernél még most is forgalomkorlátozás van, mindez tehát az 51-esen Soltnál. Na és mi a helyzet például Tarcal közelében? Várom az infokat innen is, és Dombóvárról, Szegedről, Inácsról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: A zenék útját pedig Metzger Viki és Nagy Bogi közös dalával folytatjuk. Ez a Petőfi Rádió egyik nagy kedvence. Éden.

0: Petőfi Rádió minden magyar, augusztus 5-e, Krisztina névnapja. Isten éltesse őket, add meg a telefonszámokat és felhívom őket, így lesz igazi a meglepetés. Egy óra múlva 7-kor indul a kívánság műsor. Addig sincs megállás, mindjárt itt a Karzon Kóma és a Libikóka.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: 0630 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag. A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor nyereményed páros VIP belépő a Sziget Fesztivál 0. napjára.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is

0: erejét. Miért rádió.hu?
1: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a rekkenő hőség. Volt, ahol 43 fokot mértek ma Budapesten. Honvédségi helikopterekkel oltják a bozott tüzet Dédestapolcsány határában.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Árokba hajtott egy autó a 3-as főúton Forrón. A 220-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Kigyulladt egy kis teherautó az 51-es főúton Solt közelében. A 92-es kilométernél váltakozó irányban halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Országosan elérte, Budapesten meg is haladta ma a 40 fokot a hőmérséklet. Volt, ahol 43 fokot mértek ma a fővárosban. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint egy beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban, de a szociális ellátórendszerben továbbra sem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 20 vasútvonalon, valamint 5 hévvonalon van sebességkorlátozása rendkívüli meleg miatt. Mintegy 100 hektáron ég az aljnövényzet a borsodi Dédestapolcsány határában. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. A helyszín tűzoltóautókkal nem lehet megközelíteni, ezért a honvédség helikopterei is részt vesznek az oltásban. Országszerte több mint 600 településen van vízkorlátozás jelenleg. A legtöbb helyen több mint 460 településen első fokú. Az elmúlt napokban országosan 9%-kal csökkent a vízfogyasztás a takarékosságnak köszönhetően. Az Országos Vízügyi Igazgatóság honlapja szerint a Dunapaksnál 1 cm-t apadt reggelre, azóta stagnál a folyó vízszintje. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a tovább haladásról. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották Keszthelyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. Keszthelyen immár mindhárom balatoni strandon kiváló a vízminőség. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül. Éjszaka 17-23, holnap napközben 36-42 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 6 óra van. Munka után csobbanjunk együtt a kerti medencében, de a strandon napozás közben is a legnagyobb magyar kedvenceket játszom itt a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. Kezdhetünk? Itt a Karzonkóma és a Libikóka, ezt játszom elsőként.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizáró.

0: Betonhofi a Petőfi Rádióban, pont jó, ezt hallottad nálunk, a pontos idő 18:19, remélem, hogy jól esett ez a dal, akár vezetés közben hallgatsz minket, vagy akár a strandon, otthon, két csobbanás közben.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged, és mondjuk a friss, aktuális forgalmi infókat. Figyelem, az M1-esen Budapest felé erős forgalom van Tatabányától Biatorbágyig a kiépített terelésnél, főként egyébként a fővároshoz közeli szakaszon. Mindenképp lassulásra és plusz menetidővel tervez, hogyha az M1-esen tartasz és Budapest felé közlekedsz. Korábban a 3-as főúton forró belterületén egy személyautó az árokba hajtott a 220-as kilométer. A forgalomkorlátozás van, írja az Útinform, mindez a 3-as főúton forró településen a 220-as kilométernél. Az 55-ösön pedig kiszállás térségében az 50-es kilométernél a vasúti átjáróban dolgoznak, emiatt forgalomkorlátozás várható még most is, tehát mindez az 55-ös főúton kiszállás térségében az 50-es kilométernél lévő vasúti átjárónál, ahol munkavégzés folyik. És te merre vagy, bármi tapasztalsz, egyből szólj nekünk, dolgozzunk össze, és adj közlekedési infót. Mezőkövesdről, Jászberényből, Jakabszállásról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Nem állunk meg. Hogyha egész nap pörögtél, akkor most 3,5 perc chill, lazulás, Bogival. Ez a Worst for Nothing.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Figyelem, holnap este debütál a vadonatúj Kuplung zenekar videoklip, amelyet te premier előtt élőben is megnézhetsz a csapattal, hiszen az Akvárium Klubban Budapesten találkozhatsz velük, sőt, meglepetés vendégek és nyereményjáték is lesz a programban. A zenekar tagjai által dedikált pólót, a Kuplung arénás koncertre belépőket, sőt, mozijegyet is lehet majd nyerni a Hogyan tudnék élni nélküled 2 premier előtti vetítésére. Ráadásul azt is bejelentették a srácok, hogy Törőcsik Franciskával és Kirádi Marcellel is találkozhatunk holnap az augusztus 6-ai eseményen, ahol bemutatja a Kuplung zenekara legújabb dalát, illetve láthatjuk a hozzá készült videoklipet is. Addig is van mit hallgatnunk, ez a zene nagyot hódít a Petőfi Rádióban. Kuplung zenekar, nyomod a gázt!
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok!
2: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok!
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
4: Tudom,
5: a legújabb magyar zene.

0: itt az ismerős arcok dala a Párizs. Petőfi Rádió minden magyar. Ki szeretne a vendégünként érkezni a Sziget Fesztiválra? Holnap is játszunk majd. Páros VIP belépőt nyerhetsz a Sziget Fesztivál 0. napjára. Hogy hogyan? Figyeld a játékot délután 4 és 5 között, tehát már írd fel az emlékeztetőt, kapcsolódj be a játékban 4 óra után, figyeld az óra nyerős lágerét, írd meg elsőként SMS-ben a 0630303380-on, és hogyha visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét, így lehet tiéd. Holnap délután is egy páros VIP belépő a Sziget Fesztivál 0. napjára. Ott találkozunk. Na és most ki az, aki útközben hallgat minket? Nekik jövök friss helyzetjelentéssel.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, az M1-esen a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasvészek tó pihenő helyen keresztül lehet. Tehát a 26-os kilométernél az M1-esen Herceghalomnál átépítik a csomópontot, Budapest irányába a lehajtás most nem lehetséges. Az M3-ason Bak térségében Budapest felé aszfaltoznak a 40-es, valamint a 33-as kilométer között. Éppen ezért itt szűkített sávon lehet autózni, ami pedig az M5-ös híreit illeti. Kecskemét térségében a Szeged felé vezető oldalon a 81-es kilométernél hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, és két szűkített sávon forgalom, illetve sebességkorlátozásban lehet autózni. Mindez tehát az M5-ösön Kecskemétnél Szeged felé, ahol hídjavítás folyik a 81-es kilométernél. A további aktuális híreket is várom, nem csak innen, hanem az egész országból. Zalaegerszegről, Hévízről, Bonyhá Ádról. Hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. 7 óra, egyenlő Petőfi Rádió kívánság műsor. 9-ig te mondhatod meg, hogy kinek játszom a következő magyar zenét. Kata választotta Marcelnek, a kisfiának az első dalt. Együtt kocsikáznak haza a strandról. Tiétek a Soulwave és a Kalandor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2020

0: nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 ezer forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
1: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
1: Otthon is érhetnek meglepetések.
2: Az egy dinoszaurusz!
0: Futás, futás, futás!
1: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
0: Mit fogunk csinálni?
2: Túl fogjuk élni.
1: Az Oak Street vége. A mozikban.
3: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a rekkenő hőség, biztonságban van az ország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-magyarországi szakaszára.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Árokba hajtott egy autó a 3-as főúton Forrón, a 220-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Kigyulladt egy kis teherautó az 51-es főúton Solt térségében, a 92-es kilométernél váltakozó irányban halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita kormányszóvivő a kormány Facebook oldalára feltöltött videóban. Hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozás oka, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki se locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna-Magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Leállítatta a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután számos lakossági bejelentést kapott a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja felül teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért.
3: Petőfi Rádió. Sport.
6: Negyedik ezüstérmét is megszerezte a magyar küldöttség az úszó EB-n. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Mihályvári Farkas Viktória tegnapi 10 km után a mai 5 km-es távon is ezüstérmet szerzett nyílt vízi úszásban a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az aranyérmet az olaszok klasszisa, a kedden 10 km-en is diadalmaskodó Ginevra Tadeucci szerezte meg. A férfiaknál szintén második ezüstérmét szerezte Betlehem Dávid, akit a mai 5 kilométeres versenyben is csupán a német Florian Wellbrock tudott megelőzni. A magyar küldöttség így mind a 4 eddigi nyílt vízen rendezett versenyen ezüstérmet szerzett a kontinens viadalon. Ma este a lengyel Gornyik Zsabzse csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a harmadik forduló első mérkőzésén. Egy változás történt a zöld-fehérek keretében, a védő Botka Endre helyett a bosnyák támadó Kenan Kodró került be, a vendégek pedig erősítettek, ugyanis kölcsönvették a Celtic-től a 24 éves portugál középpályást, Paulo Bernardót. A 20 óra 15 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap tetőzik a kánikula, többnyire napos idő lesz, de délután néhány helyen már előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél a Dunántúlon megélénkül, éjszaka 17-23, holnap napközben 36-42 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És indul a Petőfi Rádióban a szerdesti élő kívánság műsor, szóval munka után lazulásként, medencézéshez mondd meg, hogy neked melyik dal esne jól. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Vár

0: összes magyar zenét online is. petőfiradio.hu.
1: Minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: és a felejthetetlen slágerek.
1: Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek, hogy ne legyek már nélküled, én zsebre temélek.
2: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar. Kár.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia.
2: Szia, én Tomi vagyok, és te?
3: Én Dominik vagyok.
2: Hello Dominik, Mizu, mi csinál szépen, hogy telik a délutánod?
3: Én most medencézünk.
2: Wow, ez az élet, és hányan medencéztek?
3: Hatan, Lilla, Vivi, Anikó, Gyuri, apám a Gyuri.
2: Remélem, hogy azért kenitek magatokat naptejjel, meg isztok sok folyadékot, mert tényleg elviselhetetlen a hőség, vagy hát jó, vízben, medencében azért el lehet viselni.
3: Igen, de én a szomszédomnak szeretném bármilyen számot küldhet neki, az, hogy nagyon-nagyon szeretem.
2: Aha, és ott van a szomszéd is, vagy esetleg most hívjuk át a rádión keresztül, hogy menjen, csobbanjon egyet nálatok.
3: Igen.
2: Srácok, akkor jó csobbanást, és akkor a következő zene a tiétek.
3: Köszönöm szépen.
2: Hello, szia.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Sziasztok, barátnőmnek, Blankának szeretném küldeni a következő számot. Név nélkül jött ez az üzenet Viberen, és hogy még itt lepünk meg, az most fog kiderülni. Ha megadod a címzett telefonszámát, akkor a többit rám bízhatod. Felhívom őt, és átadom neki a te személyes üzeneted.
3: Igen, tessék.
2: Háló, szia Kriszta, meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok, és ez a kívánságműsor, amelyben jött egy üzeneted. Átadhatom?
3: Igen, köszönöm.
2: A húgod Barbie adta meg a telefonszámod. Ő írt nekem, hogy szia Tomi, a nővéremnek névnapja van, Máté Kriszta Etyeken. Este kocintunk, de addig ezerszer ölerem, kitartást kívánok neki, és nagyon-nagyon sok puszit küldök a névnapja alkalmából.
3: Jaj, köszönöm szépen.
2: Úgyhogy hát Isten éltessen, meglepünk téged itt a rádióban.
3: Köszönöm.
2: Milyen a napod, hogy telik?
3: Ja, jól, itthon vagyok, hál' Istennek.
2: Pihenős, lazulós, igen, vagy nem tudom, milyen igen, volt a napközbeni lazulós időszakod?
3: Hát itthon voltam, és nagyjából így tettem-vettem csak.
2: Hogy bírod ezt a hőséget, ezt a kánikulát?
3: Hát hál' Istennek van légkondink, úgyhogy a házban.
2: Aha, bár azért tudod, most az esti órákban kicsit azért óvatosan megyünk vissza a fogyasztással, már hogyha egy-két fokkal fentebb veszük, már azzal is sokat tehetünk azért, mert sok kicsi sokra megy, ami az országos áramfogyasztást, áramellátást illeti. Nem tudom, hány fokon megy most a légkondid?
3: 26.
2: Jó, az nagyon jó válasz, nagyon jó válasz. Nálam is itt a rádióban 25, úgyhogy tökéletes, tökéletes, kibírjuk. És mikor fogtok ünnepelni, mert azt írta a Barbie, hogy nem sokára kocintotok?
3: Már 8-kor jönnek át, addig már kicsit hűvösebb van, aztán hát ki tudunk menni a kertbe.
2: Na, szuper. Hát akkor jó kocintást, jó ünneplést. Rúzsa Magdi dalát pedig neked játszom most. Egy új zene.
3: Jaj, köszönöm. Magdi a Rúzs. Ismerem, úgyhogy meg a számait is.
2: Na, hát
3: köszönöm.
2: Akkor ez egy új zene, akkor hamarosan lehet, hogy ezt is fogod énekelni majd. Akár a koncertjén.
3: Igen, köszönöm.
2: Szép estét neked. Szia, szia.
3: Köszi, szia.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Ki lesz a következő? Halló, Petőfi Rádió.
3: Halló.
2: Halló, itt a Petőfi Rádió. Szia, én Tomi vagyok, és te?
3: Szia, egy nagy Mário László Oszkóról.
2: Igen, a lakókocsi, most fogom mondani az üzeneted.
3: Igen, én meghallgatom közben a rádiót. Betettem egy szekrényt, mert összevertem egy szekrényt, hogy betegyek egy másik szekrényt, és építem az új lakókocsit.
2: Na, és milyen lesz ez az új lakókocsi? Mi a terv?
3: Hát figyelj, megmondom őszintén, az a terv, hogy most egy kisebb szekrényt tettem be a nőbb helyet, a kályha mellé, és alakul. Ilyen tiny house lesz az egészből.
2: Ez a lakókocsi, ez egy mozgókocsi, vagy leraktad valóvá a kempingbe, és akkor nem tudom, ki szoktad adni, vagy ti mentek oda, hogy képzeljem?
3: Ja nem, leraktam magamnak, édesapám udvarába.
2: Aha, értem. Tehát akkor ott töltöd a mindennapjaidat, ugye?
3: Így van.
2: Király, és akkor így elférsz benne, akkor most már berendezkedtél, konkrétan a saját igényedre szabtad.
3: Hát fiat, az ágyam az 3 méter szer 2,50-es.
2: Hát nagyobb, mint nekem. Mekkora ez a lakókocsi? Ezt, hogy elvinnéd valahova, túlmérete szállítmány lenne.
3: 7,4 x 3,2-es.
2: Hát akkor jó munkát neked, és akkor küldök egy számot, jó?
3: Nagyon szépen köszönöm, hallgatlak, amit hallod. Szép napot, és jó a zenéd, amit csinálsz, ne hagyd abba.
2: Oké, nyomjuk. Szia, szia.
3: Nagyon jó, amit csinálsz. Szia, szia.

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, had kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Halló, jó estét.
2: Jó estét. Itt Tomi, és ott?
3: Nagy Szalontáról hívom magukat Romániából. A kívánságműsorba akarnék egy dalt küldeni nagybátyámnak, hogy lehet.
2: Természetesen.
3: Nagy Szalontáról, Nagyvárosra.
2: Ki szeretne küldeni a nagybátyának számot? Egy keresztnevet kaphatok?
3: Igen, Milán.
2: Kedves Milán, oké. Mi lenne az üzenet?
3: Hát sok erőt, sok boldogságot kívánok neki, meg nagynénémnek, Flórika, meg nagybátyám Tóni Nagyváradról. Szalontáról, Nagy Szalontáról küldöm ezt a dalt.
2: Rendben, meg van beszélve. Jó időben egyébként ott arra felé, ott is meleg van hőkupola, vagy ott az annyira rendészes?
3: Nagyon a hőség, nagyon nagy, 42 fok.
2: Magyarországon itt megdőlt a meleg rekord, itt is majdnem 42 fok volt, 41,4 a hivatalos. Hát hogy lehet bírni ezt a kánikulát? Hogy lehet bírni ezt a meleget?
3: Hát nem tudom, megyünk a medencére is egy kicsit, meg ülünk bent a hűvösen.
2: Aha, akkor van egy kis kerti medence az udvaron felállítva?
3: Van.
2: Na,
3: van.
2: Hát az király, hát az a rész, így el lehet viselni, de kell is, tényleg kell is. Úgyhogy szép nyarat kívánok, és akkor meglepjük őket most itt a Petőfi Rádióban, jó?
3: Nagyon szépen köszönöm, maguknak is kívánom a legjobbakat, és a viszonthallásra.
2: 4 Street, üzenet a távolból, ezt játszom most a Petőfi Rádióban, de persze mást is szívesen meglepünk, ez a kívánság műsor 9 óráig. Köszöntsük fel együtt a névnapos Krisztinákat, vagy a születésnaposokat.
4: Üzenet a távolból, most már minden rendben, fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben, lepereg az összes gondom.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Folyamatos a csörgés, nézzük ki a következő. Halló, Petőfi Rádió.
3: Halló, Tomi, Gizmo vagyok.
2: Hello, Gizmo. Hogy mint?
3: Jó vagyok, köszönöm szépen.
2: Bírod a meleget, a kánikulát?
3: Bírom, persze.
2: Na, hát ezt olyan természetesen mondod, mint hogyha itt állandóan 50 fok lenne. Vagy lehet, hogy te 50 fokba születtél. Mizu, mi a program? Mit csinálsz éppen?
3: Most pihenek, holnap munka, barátul lenném, utána meg pihenő, tovább tanulni munka.
2: Na, hát akkor a pénteked legalább egy kicsit laza lesz. Most kinek szeretnél zenét küldeni?
3: Nikinek, Anikónak, Vivinek, neked és mi szereti.
2: Oké, Gizmo, megbeszéltük, akkor meglepünk most titeket, jó?
3: Oké, rendben.
2: Köszi.
3: Sziasztia.
2: Dr. Béres feldolgozása szól most a Petőfi Rádióban, Veré Tomival az oldalán. Nikászi Péri Menó, újra gondolva, ez a hozzám tartozol.

0: az égen át. Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nálunk 2 órás a kívánságműsor és 9 óráig tart, szóval fél időnél vagyunk, várom a további üzeneteket. Hello Tomi, Nonó vagyok. Attilának szeretném üzenni, hogy imádlak, és emlékszel, hogy mennyi közös emlékünk van? Ha találkozunk, elmegyünk a körforgónkhoz. Nagyon szeretlek. Küldi a következő dalt Nonó Attilának. Hello drága Tomi, most csak magamnak szeretnék küldeni egy pörgős dalt, mert még dolgozom a virágboltban. Puszi Maja Miskolcról. Maja, örülök, hogy ma is együtt dolgozunk. Mindjárt tiéd Tarján Zsófi és Kis Tivi közös dala, mert az

0: Rádióban, Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap tetőzik a kánikula, biztonságban van az ország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs. Eloltották a tüzet Székesfehérvár határában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Kigyulladt egy kis teherautó az 51-es főúton Solt közelében, a 92-es kilométernél váltakozó irányban engedik a járműveket. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A kormány Facebook oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, megfelelő a készlet az átmeneti akadozás oka, hogy kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki se locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomás Taraba hangsúlyozta, Pozsony a jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz nemzetközi kötelezettségeinek. Eloltották a tüzet Székesfehérvár nyugati határában. A 8-as főút mellett keletkezett tarlótűz miatt a környék két utcájából 61 embert menekítettek ki. Őket már visszaengedték otthonukba. Senki sem sérült meg, a kár azonban jelentős. Három zárt kerti ingatlan és egy tanya érintett. A MOL közeli üzemanyag telepét azonban sikerült megóvni a lángoktól. Robbanó szerkezettel felszerelt drónt találtak tegnap este a németországi Lipcse repülőterén. A drónt az egyik alkalmazott fedezte fel, majd a rendőrség aknamentesítő robottal távolította el belőle a gyújtószerkezetet. A Lipcse-Hallei repülőtér a NATO egyik fontos logisztikai központja, ahonnan rendszeresen szállítanak árut Ukrajnába.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz holnap. Elszórtan már előfordulhat zápor, zivatar. Délután a Dunántúlon megélénkül a szél. Tetőzik a kánikula, a hajnali 17-23 fok után napközben akár 42 fok is lehet. Pénteken délután nyugat felől hidegfront érkezik, néhány fokkal enyhül a hőség. A Balaton most 27, a Velencei tó és a Tisza tó 28 fokos.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 után, hogy a naplementét számodra melyik dal tenné teljessé, akár utazás közben, vagy otthon vacsi közben, vagy kint ülve a teraszon, a medencénél, várom az üzeneted, hívja 0617-59-60-60-on. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, Geri vagyok.
2: Háló, Geri. Mizu, mi a program nálad?
3: Hát barátommal vagyok innen a faluban most. Itt biciklizünk igazából, meg zenét csinálunk, úgyhogy el vagyunk.
2: Zenét csináltok? Azt hogy?
3: Igen, szoktunk így, néha vannak ilyen programok, ilyen különböző dolgok, és akkor csinálunk ilyen rap, meg pop számokat néha.
2: Ketten a spanoddal?
3: Igen, igen.
2: És ezt egyébként meg szoktátok osztani? Nem tudom, felrakjátok YouTube-ra, TikTok-ra, vagy valahová?
3: Hát csak barátainknak mutatjuk néha.
2: Na, de hát nem kell szégyenlősködni.
3: De egyébként terve van, hogy majd megmutatjuk valakinek.
2: Hát annyi tehetségkutató van, szerintem egy próbát simán megérne.
3: Hát persze, még meglátjuk.
2: Szigetre nem terveztek menni a Sziget Fesztiválra?
3: Hú, nem tudom, lehetséges.
2: Mert képzeld, most egész héten játszunk itt a Petőfi Rádióban, és minden délután van páros VIP belépő a műsoromban a Sziget Fesztivál 0. napjára, tehát jövő hét hétfőre. Szóval, hogyha van kedvetek, akkor még holnap után játszatok velünk. 4 és 5 óra között van a játék, úgyhogy ti is nyerhettek akár.
3: Szuper.
2: Kinek szeretném a számot küldeni?
3: Akkor a barátomnak, Levinek, aki most itt van velem.
2: Aha, van közös zenétek?
3: Hát esetleg egy Manuel, aha, vagy egy Ludló is jó.
2: Jó, akkor meg van beszélve, akkor meglepi, hogy melyiket indítom, jó?
3: Jó, rendben, hallgatjuk ma.
2: Köszi szépen, akkor minden jót.
3: Köszi,
2: ciao.
3: Minden jót, hello.
2: SMS-ben születésnapi köszöntő jött Nyíregyházáról. Timi írt nekünk, szia a fiúknak, Kósa Tamásnak szeretnénk kérni egy dalt a 17. születésnapja alkalmából. Kósa Tomi, Isten éltessen! A befutó pedig Manuel és a Tiara. Ezzel ünnepelünk a Petőfi Rádióban az élő kívánságműsorban. Na és te, kinek üzennél, melyik legyen a következő dal?

0: 759 60 60.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, tiszteletem.
2: Hello, én is tiszteletem. Én Tomi vagyok, és te?
3: Én Szegédről lennék, Dabis Józsi. A Szeglédi kútfúróknak szeretnék küldeni zenét.
2: Oké, a legjobb helyen vagy. Kik a Szeglédi kútfúrók név szerint?
3: A bátyámnak, a Dabis Gergőnek.
2: Aha.
3: A Kovács Ferinek és a Nagy Józsikának.
2: Na, és sok munka van ebben a melegben?
3: Igen, van, főleg, hogy vannak ezek a nagy szárazságok. Még jobban.
2: És te is segítesz nekik, vagy mész velük?
3: Nem, most is úton vagyunk én fúrni, esti műszakba.
2: Aha, és most hová mentek éppen?
3: Pocsér.
2: És járjátok egyébként az országot, vagy főként Szegléd és környékén van a bázisotok?
3: Járjuk az országot.
2: Hát gondolom, ez a szárazság nektek sem könnyíti meg a munkátokat, de én veletek vagyok, kitartás, és akkor a következő dalt nektek dobom.
3: Rendben, köszi.
2: Én is, szia.
3: Ja.
2: Azaria Formulc, itt a Petőfi Rádióban, az élő kívánság műsorban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: A kívánságműsorban pedig most én hívok valakit, akinek van egy átadandó üzenetem. Ha te is szeretnél valakit így meglepni, lehet az névnapos Krisztina, a születésnapos, akkor add meg a telefonszámát és a többit bízd rám. Petőfi Rádió hívja Lalit. Reméljük, hogy felveszi a telefont. Összevesztek a párjával, úgyhogy békítőset kellene játszanom. Hát régen nagyon szívesen megtettem volna. Itt az üzenet. Hello Tomi, kérlek hívj fel a páromat, mert reggel összevesztünk, és most nagyon szomorú vagyok. Nem akarom őt elveszíteni. Hálás vagyok, hogyha megtennéd, és elmondanád neki, hogy mennyire szeretem. Küldte az üzenetet Irén, aki Lalinak cipzi a következő számot. Nora Till, Last Round Stable itt a Petőfi Rádióban.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: És most egy üzenetküldős blokk következik. Milán írt nekünk, hogy Görögországból Tesszalonikiből tartanak hazafelé, és végre hamarosan a magyar határhoz érnek, így tudják hallgatni a Petőfi Rádiót. A családjának szeretnék küldeni a következő számot, anyának, apának és a tesónak, Kornélnak, üzeni, hogy nagyon-nagyon szeretlek titeket. Csatlakozott a műsorhoz Kata, aki a Balatonnál töltötte a mai napot a világ legjobb barátnőjével, Krisztivel, akinek névnapja van, így téged szeretne megajándékozni a következő zenével. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig! És csatlakozott hozzánk Virág is, ő pedig angol nyelvvizsgára készül, és a barátnőjének, Fanninak ez a kedvenc dala. Bagosi Brothers Company, visszajövök!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hanga írt nekünk, hogy az anyukájával és a legjobb barátnőivel, Nikivel éppen hazafelé tartanak strandról, bevásárlásból, és nektek szeretné elmondani a rádióban is, hogy mennyire jól éreztem a magát veletek. Én sok ilyen napot kívánok még nektek. A kívánságműsort mára zárjuk, kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Rádióban, Szani Rolanddal.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Fétlesszel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
6: Ez a Petőfi Rádió.
7: Holnap tetőzik a kánikula. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Biztonságban van az ország ivóvízkészlete.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Kigyulladt egy kis teherautó az 51-es főúton Solt közelében. A 92-es kilométernél váltakozó irányban halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as

0: vívő. A kormány Facebook oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozás oka, hogy kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvívő azt kérte, senki se locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Ma is rekordokat döntött a hőség. A budapesti Jánoshegyen reggelre csak 28 fokig hűlt le a levegő. Ez az új fővárosi, egyben országos hajnali melegrekord ezen a napon. Az új országos napi csúcsot Budakalászon mérték, ahol 41,4 fok volt. Alig maradt el tőle a fővárosi rekord. Újpesten 41,1 fokot mutattak a hőmérők. Olcsóbb lett az elektromos autók és a hibridek kötelező biztosítása. A csak akkumulátorral közlekedő autók esetén 8, a vegyes meghajtásúaknál 12%-kal csökkent a fél éves átlagdíj, ami így 52-54 ezer forint körül alakul. Kisebb mértékben, de a dízel és benzines autók fél éves átlagdíja is csökkent 2%-kal 59 ezer forintra a Netrisk online biztosítás közvetítő adatai szerint. Online átverés veszélyére figyelmeztet a rendőrség Győr-Moson-Sopron vármegyében. A csalók változatos módszerekkel próbálják megszerezni az áldozatok pénzét és személyes adatait, ismert cégek, bankok, webáruházak vagy szolgáltatók nevében. Hangsúlyozták, soha nem szabad megadni banki adatokat, belépési információkat telefonon és ismeretlen weboldalakon.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz holnap, elszórtan már előfordulhat zápor, zivatar. Délután a Dunántúlon megélénkül a szél. Tetőzik a kánikula. A hajnali 17-23 fok után napközben akár 42 fok is lehet. Pénteken délután nyugat felől hideg front érkezik. Néhány fokkal enyhül a hőség. A Balaton 27, a Velencei tó és a Tisza tó 28 fokos.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház és a filmek és a különböző zenei színpadok világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a görög és magyar származású színésznő, énekesnő, producer, filmszínésznő, egy csomó mindent mondhatnék, Zoe Florosz, vagy Florosz Zoe, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettek, nagyon.
1: Még mielőtt elutazunk Dél-Európába, egy csodálatos helyre, és az ottani élményeidről beszélünk, azelőtt melyiket szereted jobban, hogy kell mondani, Zoe Florosz, vagy Florosz Zoe?
2: Hát, hogy mondjam, Florosz Zoe talán az a, amivel én felnőttem, de hát ugye azzal is felnőttem, mikor sokat jártam szinkronban, még mielőtt kimentem Amerikába, hogy bemondta a szinkron, hogy magyar hangja Florosz Zoe. Tehát ez már egyáltalán egy anomália valahol, de talán a Florosz Zoe.
1: Igen. És akkor neked a Zoe a keresztneve.
2: A Zoe a keresztneve, igen.
1: Mert hogy görög és magyar származású vagy, mint ahogy említettem, beszélgettünk már egyszer-kétszer itt-ott, de gyorsan tegyük tisztába. Neked édesapád volt görög.
2: Édesapám, így van.
1: Aki egyébként ráadásul keramikus művész.
2: Keramikus. Sajnos volt. Mind a két szülőt elvesztettem, úgyhogy csak múlt időben tudok róluk beszélni, de édesapám egy fantasztikus kerámikus művész volt, Florosz Pirosz, és egy csodálatos kulturális és mindenféle egyéb hagyatékot, vagy hagyományt, vagy egy nagyon komoly dolgokat hagyott rám, amit én tisztelettel őrzök, és viszek magammal.
1: Hogyha már a családi származásról beszélünk, akkor gyorsan térjünk ki édesanyádra is, aki említetted, hogy szintén itt hagyott már sajnos minket.
2: Igen.
1: Ő is egyébként a művészet világában
2: mozgott. Igen, Mészáros Edit festőművész, igen, de egy képzőművész párnak a gyermeke vagyok, és egy csodálatos műteremben nőttem föl, amiért nagyon hálás vagyok, mert ez egy olyan, hogy mondjam, olyan ajándék az élettől, hogy nem kellett győzködni a szüleimet, hogy a művész sors az esetleg választható. Ők tudták a rizikókat, és a csodáit is, és a színek, és a faktúrák, formák topzódásában nőttem föl, és arra tanítottak, hogy a világ kultúráját értékeljem, és minél jobban kívánjam megismerni.
1: Ez azt jelenti, hogy említetted, hogy műteremben nőttél föl, hogy mindaddig, amíg a többi gyerkőcök a játszótéren, nem tudom, mókuskerekeztek, meg fármáztak, te addig, nem tudom, megfogtad anyának az akármelyik ecsetét, és akkor rajzolgattál, vagy apa mellett ott üldögéltél a korongozó, nem tudom, micsodánál, és akkor csináltad a különböző kis figuráidat.
2: Ez így volt, én, hogy mondjam, egy ilyen versenyistállóban nevelt ló voltam, szóval mindennek van egy ára, tehát tényleg nem volt nagyon sok játszótér, nagyon sokat rajzoltam, már gyerekkoromtól nemzetközi rajzversenyeken vettem részt, és hosszú órákat rajzoltam, mint egy felnőttet, és a szüleim, hogy mondjam, dicséretére kell mondjam, hogy ott ültek mellettem, és ők is részt vettek bele. Anyukám felolvasott mindenféle komoly műveket, Gólya élete, meg Rembrandt élete, vagy ilyesmiket, és figyelték, hogy mit csinálok. És néha nagyon finoman, kicsit úgy egyengedték, hogy merre fele menjek, de nem szóltak úgy bele. Tehát ez egy csodálatos, ez egy egyetem, ez egy iskola.
1: Művész is lettél, hogy milyen végzettségeid vannak, erről majd a későbbiekben beszélünk viszont. Édesapád görög, édesanyád magyar. Te beszélsz görögül, Zoe?
2: Hát nagyon-nagyon-nagyon restellem és szégyellem, és ez egy restancia, nem beszélek igazán görögül. A húgom az egy teljesen, ő egy görög tolmács, és az egyetemen ugye görög szakos is volt, meg angol szakos, de én sajnos a másik, nem valahogy ezt nem tudtam még, ezt szeretném bepotolni.
1: És Görögország melyik részéről származott édesapád?
2: Thessaloniki környékén, a hegyekből, Andartikó nevezetű kis faluból.
1: Voltatok ott, amikor kicsi voltál?
2: Én még soha nem jártam a faluban, ez egy ilyen titokzatos dolog nekem. Az édesapám hamvait elszórtuk ott, mikor elment. Ez már kihalt, ez a falu, és abban az időben nagyon népes volt, és ugye a Vörös Kereszt onnan vitte el ezeket a gyerekeket és családokat, akik nagyon sokan most itt itt telepedtek meg Magyarországon, már most már két generációval ezelőtt.
1: Akkor már nem is élnek rokonok Görögországban, vagy élnek még?
2: Hát egy unokatestvérem van még Görögországban, ott én van.
1: De ezek úgy, szerint akkor nem nagyon tartjátok a kapcsolatot.
2: De tartom a kapcsolatot, én a rokonságommal nagyon szeretem, imádom a családomat, és nagyon érdekel Görögország, szeretnék minél még mélyebben tanulmányozni szeretném, tehát megismerni jobban, mélyebben a kultúrát, az életet, a görögséget, mint olyat. Ez is egy, ugye ezt kaptam, akkor hadd használjam.
1: Nekem nagyon közel áll a szívem, ez Athén az egyik kedvenc városom, a görögök mentalitása óriási. Jó, hát egy fél másodperc alatt felpaprikázzák magukat, és utána elkezdenek hirtelen hangosabban beszélni, úgyhogy egész utca hallja őket, de ez hozzátartozik. És utána három másodperc múlva már együttől elkezdve isszák az első, nem tudom, jeges kávét az első sarkon.
2: Szenvedélyesek.
1: Igen.
2: Szenvedélyesek, de a magyarok is, tehát ebben van hasonlóság szerintem.
1: Ez megvan benned, ez a szenvedély?
2: Megvan bennem, azt hiszem, igen. Bevallom töredelmesen. Azt hiszem, igen.
1: Hátrányt okozott valaha, hogy ilyen hirtelen természetű vagy? Hogyha hát, az vagy egyáltalán.
2: Nem mindenki szereti, ha nagyon a mélyre néznek a dolgoknak, vagy belevájkálnak az ő mélyebb rétegeibe, szóval nem mindenki tűri jól. Tehát van, amikor ez a nagy mélységkeresés, ez nem kellemes.
1: Térjünk vissza oda gyorsan, hogy műteremben nőttél föl, és akkor egyértelmű volt, hogy akkor művész lesz belőled, elindulsz ezen az úton. Más terv nem volt egyébként, Zói, hogy téged, nem tudom, az érdekel, hogy te majd kémia tanár leszel, vagy közgazdász, vagy akármi már.
2: Igen, hát ilyenek nem érdekeltek. A nagy dilemma az volt, hogy én most képzőművész legyek-e, mert ugye az nekem egy nagyon evidens választás volt. Az édesapám mégnak pedig az volt a véleménye, hogy tanuljak zenét, mert hogy azt ők nem tudják megtanítani nekem, és akkor gondolták, hogy akkor így két szakmám lesz, a zene és a képzőművészet, de azért ez nem ilyen egyszerű, mert amikor én konzervatóriumban fuvola szakra Pécsre elmentem, azért ott napi 6-8 órákat kellett gyakorolni, és éjjel-nappal óráink voltak, tehát hol volt akkor a képzőművészet, tehát az csak úgy a háttérben vágyszerűen működött, és én akkor szerettem bele a színházba. Az igazság, hogy annyira, ugye az egy Pécsen, a Pécsi Művészeti Szakközépben van képzőművész és táncszak is, és a tánc szakosok vizsgáira elkezdtünk járni be a színházba, és akkor született ez a szerelem. Úgyhogy onnantól kezdve színház, zene, és akkor a képzőművészet az még mindig a háttérben volt, valahogy háttérbe szorítva, de végül is évekkel később előtört a képzőművészeti vágy, mert ugye a film az egy elég erősen képzőművészeti műfaj. Tehát a képalkotás az egy első számú karaktere a filmnek.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zói, színésznő, énekesnő, képzőművész, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, filmrendező, producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között a görög származásoddal kapcsolatban, a művészethez való hozzáállásoddal kapcsolatban. Arról viszont még nem beszéltünk, és akkor folytassuk itt a történetet, hogy miután kijöttél a műteremből, a gyerekkorból, akkor utána színház és filmművészeti főiskola felé, akkor még főiskola volt, felé Igen. vezetett az utad, aztán Igen. utána volt egy kis zeneművészeti egyetem vagy főiskola, és
3: Igen,
2: aztán fogtad.
3: Akadémia.
2: Igen, és
3: Igen.
2: aztán utána fogtad magad, és akkor köszönöm szépen, Magyarországból elég. Én Florosz Zoe vagyok, nekem New York kell.
3: Hát, ha lehetett volna, mindent megcsináltam volna. A Jazz Akadémiára nagyon boldog voltam, hogy bejutottam, és büszke voltam, hogy Gonda János méltónak tartott arra, hogy bejussak. De ugyanakkor szinte egy időben felvettek az American Musical and Dramatic Academy, egy musical iskolában New Yorkban.
2: Még egyszer, de szép angol kiejtésem van.
3: American Musical and Dramatic Academy.
2: Thank you very much.
3: Nagyon, tényleg egy csodálatos iskola New Yorkban, musical képzés tekintetében, és hozzáteszem, hogy Kodály Zoltáné tanárnőm, egykori tanárnőm a főiskolán ajánlotta, hogy próbáljam meg. És így el kellett gondolkoznom, hogy jazzt tanulok Budapesten, vagy musicalt New Yorkban. Hát most ki hogy válaszolná meg ezt a dilemmát?
2: Mennyi idős voltál, mikor kikerültél oda?
3: 26 éves.
2: Térjünk gyorsan oda-vissza, hogyha valaki megérkezik New Yorkba, és szeretne belekeveredni az ottani művészvilágba, akkor hát nem tudom, elég sok zárt ajtót kell megdönketni ahhoz, hogy egyszer csak kinyíljon az egyik. Nagyon nehéz oda bekerülni.
3: Hát én pont megcáfolnám ezt a dolgot, ha szabad cáfolni. Én azt gondolom, hogy nagyon nyitott New York, és nagyon-nagyon sok lehetőség van, és nagyon nyitottak a kinti iskolák, kollégák, színházak, szervezetek, tehát azt nem mondom, hogy nem kell az embernek a házi feladatot elvégezni, rengeteg kutatás, rengeteg utánajárás, irdatlan mennyiségű felkészülés, tehát azt nem mondom, hogy az nincsen, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szeretettel és nyitott lélekkel nyitva várja New York a tehetségeket és az ambiciózus, kreatív embereket.
2: Arra gondoltam, hogyha szeretnél, nem tudom, a Broadway-re bekerülni. Ott azért az kettővel nehezebb, mert mindenféle egyéb szervezeteknek kell, hogy a tagja legyél. Mert egy kisebb színházban, egy kisebb klubban persze fel tudsz lépni. De az, hogy a nagy körforgásba bekelő, és akkor ott a Radio City Hall mellette úgy menj el, hogy akkor most jöttem ki az első színházból, az viszont elég sok mindenkit kell ismerni.
3: Igen, és ugye tehát végig kell menni azokon a lépéseken, hogy az ember equity, tehát szakszervezeti pontokat gyűjt, és szakszervezeti taggá kell válni, ez egy elég hosszú folyamat. És igazság szerint, legalábbis régebben így volt, hogy még az se volt olyan egyszerű, hogy a szakszervezeti tagsághoz olyan státuszban kellett lenni, tehát turista, ha csak nem egy nagy sztárról van szó, nem nagyon lehet olyan egyszerűen csak szakszervezeti tag. Tehát ezek évek.
2: Igen, viszont te azért elég sok helyen feltűntél, különböző szerepekben, meg láttál is nagy színészeket. Midát is játszottál, a minden igaz, Igen. meg olyan embereket láttál test közelből, színpadon, Igen. akiket mi a tévében nézünk.
3: Így van, így van. Hát például Al Pacinót a Heródiásként, a Broadway-n, lenyűgöző volt, Marisa Tomeival játszott, aki Szalomét alakította. Aztán, amikor iskolába jártunk, akkor nekünk a graduálási ilyen köszöntő beszédünket a Whoopi Goldberg mondta, tehát elvitt a suli minket egy Broadway show-ra, miben ő a főszerepet játszott, egy musical, és utána szépen egy hamburgert rákcsálva ilyen kantáros farmerba kijött a színpadra, leült, és akkor mondta, hogy na, skacok, akkor kérdezzetek. És mesélt. Persze akkor még nagyon gyéren értettem az angolt, és elég hiányos volt, tehát főleg slang, meg ilyesmit, de éreztem ennek az egésznek a levegőjét, és azt, hogy tanácsokat ad, és szeretettel adja szívből. Óriási élmény volt.
2: Azt említetted, hogy gyérül beszélted az angolt, és a slang, stb. Az imént pedig elmondtad annak az iskolának a nevét, szerintem gyönyörű amerikai kiejtéssel. Ott akkor gondok is voltak egyébként azzal, nem, hogy neked kicsit magyaros az angolod.
3: Hát az évek munkája. Tehát amikor én felvételiztem ebbe a suliba, akkor lehetett, tehát a felvételi anyagom az nagyon keményen ki volt csiszolva, tehát az szerintem szinte perfect volt, de az azon kívüli kommunikációs angolom, az meg nagyon fokhias, és én a szótárral aludtam. Tehát szó szerint komolyan mondom, hogy nagyon sokat mulattak az osztálytársaim rajtam, és én igen, bevállaltam, hogy szórakoztatom is őket, hogy a félreértések meg tehát a kommunikációs háború, vagy nem tudom, káosz, ilyen édes káosz, amiben én végül is azért egy idő után, mikor ugye az emberen nyomáson van, akkor nagyon gyorsan bemennek azok a szavak, és igen, és egyszerűen gyorsan fölveszi az ember azt, amire szüksége van a túléléshez.
2: Te most hol élsz egyébként? New York van az életedben, vagy Budapest van az életedben, vagy nem tudom?
3: Hát azért még mindig New York, azt mondanám, de 13 óta, amikor édesanyám meghalt, és ugye akkor én siettem, rohantam, csapott papot ott hagytam, hogy szaladhassak haza, hogy megmentsem őt, meg hogy itt legyek vele, és azóta erre a ingázásra rákaptam, ugye utána az édesanyám elment, és akkor nem akartam édesapámat nagyon egyedül hagyni, akkor évekig ez ment, hogy apukám miatt sokat vagyok itthon, de aztán rájöttem, hogy igazából nem csak apukám miatt vagyok sokat itthon, hanem szükségem van erre a közegre, ezekre a hatásokra, az emberekre itthon, a gyökereimhez való kapcsolódásra. Igen, ez fontos szerintem.
2: És New Yorkban hol? Bent a szigeten, vagy Jerseyben?
3: Nem,
2: vagy...
3: Manhattanben lakom.
2: Hát az megfizethetetlen!
3: Hát mindig vannak olyan dílek, amit már ilyen 30 év távlatában az ember valahogy talán kiérdemel, nem tudom. De a régi magyar negyed szívében lakom. A magyar házhoz közel, és ott tényleg ott voltak magyar éttermek, és magyar hentes, és volt ott minden.
2: Hogyha valaki azt mondaná nekem, hogy itt van egy ilyen kis 25 négyzetméteres szuterén lyuk, én azt mondanám, köszönöm, elfogadtam, és örömmel költözöm be, ez lesz az én kis palotán.
3: Igen, igen, igen, ott meg kell becsülni a talpalatnyi területeket, de remélném, hogy ha New Yorkban jársz, akkor nagyon-nagyon boldogan kalauzollak, és amit tudok, benfentesebb dolgokat esetleg megosztok veled, ha esetleg oda vezet az utat bármikor.
2: Élni fogok a lehetőséggel. Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, producer, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk.
3: Köszönöm szépen.
2: Beszéltünk New Yorkról, beszéltünk Budapestről, meg beszéltünk Görögországról is, mert hogy görög származású, félig görög származású vagy, és akkor most irány Franciaország. Pár éve már, minden évben talán fogalmazhatok így, legalább egyszer megfordulsz ott Dél-Franciaországban, mert bizonyos fesztiválok téged oda húznak.
3: Igen, hát főként, ha van projektem, akkor megyek Cannes-ba, és most már számtalan tizedik alkalommal voltam a Cannes-i Filmfesztiválon. Fesztiválozok, marketezek.
2: Mi volt az első, amikor te oda kerültél? 10 évvel ezelőtt azt említetted, mi kapcsán? Akkor is egy film kapcsán kerültél, vagy akkor csak kimentél gyorsan körbenézni, hogy akkor megnézem, hogy mi történik itt Cannes-ban?
3: Voltam egy filmmel a Monaco Nemzetközi Filmfesztiválon. Ott nyertem egy díjat, és a partin egy kolléganőmmel beszélgettünk, és nagyon el voltam ájulva, hogy Monaco, és micsoda csodálatos fesztivál, micsoda csodálatos hely, és akkor mondta nekem ez a kolléganőm, hogy New York-i egyébként, a Maxine, hogy hát nagyon klassz Monaco, meg ez a fesztivál is tényleg nagyon szuper, meg gratulálok, hogy itt voltál, de ha nem mentél még el Cannes-ba a nagy Cannes-i fesztiválra, akkor te még nem láttál semmit. És ő hívta fel a figyelmemet, hogy menjek el, és először projekt nélkül mentem, csak hogy elkezdjem tanulni a fesztivált. És nagyon-nagyon, ez egy nagyon-nagyon sokrétű, egy óriás, ami, tehát tényleg a rétegeket le kell hámozni, mint egy hagymára. Minden évben tanulok, mindig más. Maga a fesztivál, a filmek, amiket lehet nézni, csodálatos, ahogy a cinemát ünneplik, ennek van egy ritusa, különleges filmeket, nagyon érdekes alkotásokat válogatnak be, de ami a fesztivált körbeveszi, a market, ahol filmproducerekkel és forgalmazókkal, különböző alkotókkal lehet találkozni, és adott esetben összebarátkozni, és későbbiekben együttműködni, fúzionálni, stb. Tehát ez a lehetőség, ez egy elképesztő dolog, és kimeríthetetlen, és ez sosincs vége.
2: Az egyik legfontosabb európai filmfesztivál, az elmúlt években nagyon megnőtt az ázsiója. Vannak még hasonló nagyságúak, például a berlini filmfesztivál is, ugye, nagyon fontos, de hogyha arról van szó, hogy Cannes, akkor mindenki is repül egyből ide, és a legszebb ruháját fölveszi, csináltat magának, tehát hogy a legnagyobb sztároktól kezdve, a legnagyobb filmproducerekig, a legnagyobb filmrendezőkig mindenki is itt van. Pár héttel ezelőtt ért véget, és ugye, hogyha arról beszélünk, hogy Cannes-i nemzetközi filmfesztivál, akkor, mint ahogy említetted, rengeteg rétege van. Vannak ugye a blockbuster filmek, a nagyon híres filmek, aztán kisebb filmek, dokufilmek, stb. Te kettő kategóriában voltál érdekelt ebben az évben, ha minden jól megy.
3: Így van. Az International Cell Phone Cinema Showcase, amit professzor Bárdos magyar származású New York-i filmes alapított, oda vittem két alkotást. Ugye most már klasszikusan a 9. alkalommal rendezi meg a professzor a market paralel ezt az eseményt, és mobilon forgattam egy zenei rövid filmet, mert nekem a zene nagyon fontos, és így öröm volt összekombinálni a zenét és a filmet. Miami-ban, Miami képzőművész negyedében forgattam egy duettet, a When I Fall in Love, Giovanni Herb Virgil, a neve a kollégámnak, akivel énekeltük a duettet. Ez egy nagyon híres szám, a Sleepless in Seattle-nek volt a nagy filmzenéje, Celine Dion énekelte egy csodálatos partnerrel, és én szeretem a kihívást, szeretem a lécet föltenni magamnak, hogy egy nagy számot, egy nehéz számot, egy érdekes számot énekeljek el, és mit látunk, mikor ez a zene megy, és én Cellular Story-nak neveztem a filmet, nem akarom ellőni, de ellövöm, hogy gyakorlatilag a mobiltelefon, nem csak hogy azon forgattam, hanem a főszereplője a filmnek, két embert látunk, egy fiút és egy lányt, telefonon folyamatosan szerelmet vallanak, de különböző helyszíneken vannak, és a graffiti hátterekkel el vannak ebbe veszve, és csak a szerelemről folyik a szó, és a végén kiderül, hogy ebben az esetben úgy tűnik, hogy nem is egymáshoz beszéltek. Tehát, hogy ez az érdekessége, hogy a mobiltelefon az a rendezvúnak a harmadik Résztvevője lett, igen.
2: Ilyen szerelmi háromszög jellegű.
3: Szerelmi háromszög. Tartja a gyertyát a mobiltelefon, úgyhogy elengedhetetlen eszköz ma már.
2: Csak azért mentél Miami-be, hogy azt ott leforgassátok ezt a bizonyos filmet. Ez viszonylag gyorsan megvolt egyébként.
3: Nem? Ilyen rövid filmet forgattunk. Aha. Time to Say Goodbye, meg még forgattam egyet a Phantom of the Operából, egy duettet, és akkor ezt a számot. Tehát azért ott napokat forgattam, és ott a magyar közösségnek volt egy fellépés amúgy szintén. Úgyhogy így összekapcsoltam a kellemest a hasznos. Miami gyönyörű egyébként, egyik kedvenc helyem.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproducer, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Az imént már Cannes-ról beszéltünk, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválról, ahol ott voltál idén is, immáron 9.-10. alkalommal, és mint ahogy említettem, kettő kategóriában voltál érdekelt. Az egyik a cell phone, telefonnal készített filmek kategóriája, a másik pedig az egy dokufilm volt, ha minden igaz.
2: Ez egy dokumentum, így van, egy 40 perces, és azt nem cell phone, nem mobiltelefonon forgattam, hanem az egy Sony FX 7-es kamerán, ez egy jó nagy kamera volt, talán láthatod is, hogy kicsit le is van.
1: Nem
2: pont az a film, de egy fesztivált forgattam, úgyhogy ezek a nagy kamerák, mikor ilyen napi 8-13 órában az ember cipeli és viszi őket, tehát azért csodálatos képük van, és a film szépsége az ugye mindig azért attól függ, hogy ki van a kamera mögött, legyen az nagy kamera, legyen mobiltelefon, hogy ki mit lát a látásmódban, de ez egy nagyon különleges film volt. Végül is, ha nagyon zanzásítani szeretném, egy art, a művészet gyógyító hatásáról szól. A Rikers Islanden bebörtönzött súlyos bűnözőket egy egykori PR sztár, aki Elizabeth Taylor meg Richard Burtonnek volt a PR menedzsere, és egyszer belekeveredett egy olyan dologba, hogy elkezdtek karakter kutatás kapcsán börtönbe járni, és rájöttek, hogy a dráma és a történet újra elmondása nagyon nagy, nagyon erős gyógyító hatással van a lélekre, és innen egyszerűen egy szenvedélyévé vált, hogy egy alapítványt, a Fortune Society-t hozzon létre, és támogatja azóta is a börtönből kijövő sérült embereket, és színházat csinál velük.
1: Szóval ez volt a dokumentumfilm, ami elkészült.
2: Az Broadway, Bars and Fortune.
1: Igen. Az van, hogy itt van most ez a két film, és az egyik nem áll meg ennél a történetnél. Mi lenne, hogyha egy kicsit tovább fejlesztenék?
2: Igen. Hát ugye a One Night Only az nekünk egy nagy szívszerelem volt. Bordán Lili rendezte, és Szabados Misi volt a Mihály, volt a partnerem, és a Covid idején forgattuk le, rövid film, és idén szeretnénk ezt nagyjátékfilmé fejleszteni, de még mindig mobiltelefonon fogjuk leforgatni.
1: Nagyjátékfilmé fejleszteni, ahhoz azért elég sok előzetes munkafolyamat kell. Meg kell írni ugye a forgatókönyvet, stb. Meg kell találni a megfelelő helyszíneket hozzá. Nem egy klasszik nagyjátékfilmet csináltok, aminek borzasztóan sok millió milliárd forint, vagy dollár, ez majd a következő kérdés, hogy hol szeretnétek forgatni. Igen. A gyártási költsége, mert hogyha telefonnal csináljátok, akkor nyilván sokkal egyszerűbb. Na de, kezdjük akkor az első kérdés. Hol szeretnétek leforgatni? Misi, ugye most nem itthon él.
2: Misi Torontóban él jelenleg.
1: Te is itt-ott élsz, akkor igen. Most ez Magyarországon készül, majd a 7. kerület belsőben, vagy valahol a szigeten menhetem.
2: Hát szerintem ez a New Yorkban fog zajlani, mindenféle helyszíneket azon belül kihasználunk. Nagyon személyes lesz a kifejlesztés, hát megpróbálunk beleszőni személyes elemeket, amiket mi kívülről jött emberekként megéltünk, tehát emigránsként, ha szabad ezt a szót használni. Tehát személyes elemeket is belehozunk, meg amit esetleg ismerünk mások életéből, és így közösen egyszerűen így dolgozunk és fejlesztjük. Tehát van, amit kivágunk, van, amire azt mondjuk, hogy ne, ez ne legyen benne, ez maradhat, ez kiváló, és egyszerűen közösen írjuk a filmet, ha szabad így mondani, és szerintem a forgatás is olyan lesz, hogy rengeteg fix dolog lesz, dialógusokban is, de biztos, hogy lesz egy kis hely hagyva arra, hogy improvizáljunk is. És Lili kezében biztos, hogy nagyon jó kezekben leszünk, mert egy nagyon finom, érzékeny rendező, de nagyon határozott jó szemmel.
1: Mikorra tervezitek ezt a filmet elkészíteni?
2: Reményeink szerint október-november
1: környékén. Még ebben az évben ráadásul. Igen. Hát az pikpak meg lesz akkor. Új és New York, ősszel New Yorkban.
2: Na most ezt szeretnénk egy ilyen no excuse cinema jegyében, tehát akkor is, ha szinte semmilyen budget nem jön létre, akkor szabaddá tesszük magunkat, és a saját időnkből, energiánkból, szerelmünkből leforgatjuk ezt a filmet. Azért csinálunk fundraisinget is, de akkor is, ha nem jön egy dollár sem össze, akkor is meg fogjuk csinálni. Tehát ez egy ilyen, nincs semmilyen kifogás, no excuse cinema lesz.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Zoli, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Beszéltünk Cannes-ról, ahol ugye ott voltál két filmmel, ezzel a bizonyos cellphone filmmel, meg a másikkal a dokufilmmel. De hogy egyébként neked egyéb feladataid is voltak, minden jól megy énekelni is.
2: Igen, élőben is énekeltem egy csodálatos Cher számot. Én zsűritag vagyok a American Brazilian International Cellphone Film Festival. Tehát ez egy mobilos brazil-amerikai filmfesztivál, és ott egy mentorja, zsűri, társzsűri vagyok, és ezért már tavaly elkezdődött egy ilyen hagyomány, hogy egy ilyen latinos jellegű számot előadok, úgyhogy most idén a Dove l'amore lett kiválasztva Chertől.
1: Találkoztál valakivel? Nyilván ilyenkor, mint ahogy említettem, a világ egyik legfelül reprezentáltabb filmfesztiváljáról van szó, ahol mindenki is megérkezik ugye a saját kis magángépén, vagy a kereskedelmi járattal, tök mindegy, de ott az összes sztár ott van Cannes-ban. Valakivel összefutottál idén?
2: Láttam John Travoltát, aki életműdíjat kapott, és egyik kedvenc színészem. Én csodálatosnak tartom, hogy nagyon sok oldalú sztár, csodálatos alkotó, nagyon különleges ember, és láttam őt, meg láttam vonulni egyszer a zsűri, mikor ment, akkor a Chloe Zhao rendezőnőt és a Demi Moore-t, de csak egy pillanatra, mert ők tényleg aztán ott vonultak a vörös szőnyegen.
1: Igen, meg hát ők megközelíthetetlenek ilyenkor nyilván bárki számára.
2: Persze.
1: Mik a tervek? Októberben, szeptemberben készül majd ez a bizonyos film, vagy szeptemberben, októberben készül majd ez a bizonyos film. Most akkor itthon Budapesten, és akkor nem tudom, itt csinálod a kis dolgaidat, vagy irányítsz New Yorkba?
2: Előkészítek például egy Karádiról szóló darabot szeretnénk kifejleszteni, amiben belefoglaljuk Karádi New York-i éveit is, kicsit a New York-i tapasztalatokat. Tehát ez egy dolog, amit fejlesztek, és egy divák, akik aktivisták voltak, típusú koncert, járom körbe Amerikát. Úgyhogy szeptemberben San Diego-ban és Los Angeles-ben fogok koncertezni.
1: Színházban most az életedben, Zoli?
2: Hát így konkrétan projektek, mint ez a divák, aktivisták, az Abszolút Momenttel.
1: Ja, én azt hittem, hogy az nagyon zenei, hogy akkor abban kevesebb a dramatikus megjelenés.
2: Van benne. Szöveg van, háttérvetítés, tehát ilyen színházi eszközökkel. A Karádi az pedig egy rendes, konkrét darab, tehát egy férfi szereplővel színházban, úgyhogy...
1: Világos, de akkor ilyen klasszik társulathoz, hogy akkor nem tudom, akármilyen Csehov darabot bemutattok, ilyen nincs az életedben.
2: De most egyelőre ezekre koncentrálok, hogy ugye legyen meg jól, de terveimben áll, hogy a Broadway-ról beszéltünk, hogy talán jövőre lehet, hogy megpróbálkozom, hogy van egy ügynök, aki nagyon-nagyon bátorít, hogy a Broadway-ra felvételizzek show-kra vagy turnékra, úgyhogy megfogom, belevágom a fejszémet ebbe.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, görög származású, nagyon sokáig Magyarországon élő, most már jelen pillanatban Amerikában és Magyarországon élő színésznő, énekesnő, filmproducer vagy. Hogyha gasztrót vesszük, akkor Görögországban nagyon finom a muszaka, Magyarországnak a gasztronómiáját ismerjük, Amerika meg ilyen olvasztó tégely, hogyha New Yorkot vesszük. Mi az, ami közel áll a szívedhez? Mi az, amit Zoli keres és szeret enni?
2: Én sajnos, lehet, hogy ez így nem akarlak letörni, de én vegetáriánus vagyok, talán még a halig elmegyek, ha arról van szó, úgyhogy én rögtön a vegetáriánus, top vegetáriánus éttermeket keresem, Peace Food Café, meg ilyeneket New Yorkban, és hát a mediterrán diéta, tehát minden, ami görög, olasz, spanyol, stb., az nekem nagyon-nagyon belefér.
1: Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Csodás volt itt veled.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Eltévedt herceg vagyok.
3: Két színész legenda.
4: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
3: Rutkai Éva és Latinovich Zoltán felejthetetlen alakításai a film Vásznon.
5: Hogy vagy a munka?
6: Kedélyes szakma.
5: Erre van iparengedélyünk.
7: Ez nem magának való társaság.
3: Szimbád, Hideg napok, szombaton 20 órától, Fotóháber tanulmánya nőkről, vasárnap 20 órától az M1-en.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
9: Holnap tetőzik a kánikula. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Biztonságban van az ország ivóvízkészlete.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Szalagkorlátnak ütközött egy autó a 44-es főúton Kondoros közelében, az M44-es felett átívelő hídon, a 102-es kilométernél félpályás útlezárás mellett irányonként váltakozva engedik a járműveket. Kigyulladt egy kis teherautó az 51-es főúton Solt térségében, a 92-es kilométernél váltakozó irányban halad a forgalom. Vadat gázolt egy autó a 81-es főúton Bakony-Sárkány közelében. A 35-ös kilométernél a helyszínelés és a takarítás miatt félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
9: Megnyugtató és stabil a paksi atomerőmű helyzete. A Duna vízszintje lassan emelkedik a városnál. Késő délután már 7 centivel volt a hétfő éjszaka mért minimum vízállás felett. Erről a miniszterelnök számolt be a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter azt is elmondta, hogy a hőség miatt rövid időre

0: magántőke bevonásával kívánják megvalósítani. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A kormány Facebook oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozás oka, hogy kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki se locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Hétfőtől három napig nem járnak majd a 12-es és 14-es villamosok a fővárosban. Az Újpesten zajló útfelújítások miatt a teljes vonalon pótlóbuszokkal lehet majd utazni. Az autósok a megszokottnál lényegesen nagyobb forgalomra számíthatnak a 4. és a 13. kerületben, különösen a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban. Az M1-en is láthatóak lesznek az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei. Erről írt alá megállapodást Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A koncertfelvételeket még a nyár folyamán láthatják az M1 nézői. A fellépések korlátozott ideig a Média Klikken is visszanézhetők lesznek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz holnap. Elszórtan már előfordulhat zápor, zivatar. Délután a Dunán túlon megélénkül a szél. Tetőzik a kánikula, a hajnali 17-23 fok után napközben akár 42 fok is lehet. Péntektől délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a hőség. A Balaton most 27, a Velencei tó és a Tisza tó 28 fokos.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a borok világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Déli Part egyik meghatározó borásza, ifjabb Androsics Ferenc. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Üdvözlök mindenkit. Örülök, hogy itt vagyok újra.
1: És akkor csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy itt a tavasz közeledik, a nyár megérkezik nem sokára, vagy talán már meg is érkezett a fröccs szezon, úgyhogy újra, így a sok-sok hűvös, hideg hónap után és a Cabernet Sauvignon után most akkor a könnyedebb borok, fogalmazzunk úgy, hogy fókuszba kerülnek.
2: Igen, ilyenkor azért mindenki porrába ezek a stílusú borok kerülnek, és nyáron a Balaton környékén nagyon-nagyon szívesen fogyasztják a vendégek ezt a stílust, úgyhogy ennek az megélénkülésére számolunk, és hát készültünk is föl, és nagyon szép ilyen jellegű borokat készítettünk.
1: Beszélünk nem sokára mindenféle díjakról, amiket a közelmúltban megszereztetek ott a Déli Parton, hogy mi az a kis jel, amit rá lehet majd ragasztani, vagy ráragasztanak a különböző üvegekre, és egészen Berlini kellett menni érte. Na de, volt egy ilyen fölvetésem, hogy megérkezett a tavasz, jön a nyár, és akkor a testesebb, nehezebb vörösökről most ráfordulnak az emberek, ugye a könnyedebb rozékra, meg a fehérborokra. Tényleg van egy ilyen trend, hogy akkor amikor hűvösebb van, tél van, akkor a nehezebb vörös borok, és aztán utána pedig jönnek majd nyáron a könnyedebb borok.
2: Igen, ez a nagy átlagban azért az a jellemző, hogy a nyár a könnyedebb boroké, a tavasz, ősz az inkább lehet a fehér boroké, de a kicsit testesebb fehér boroké, illetve a vörös boroké, és akkor van egy olyan kis sárva időszak, amit azért hosszú évek tapasztalata alapján a borászok megállapítottak, hogy január-február ott azért kevésbé borozgatnak az emberek, de mivel is kisüt a nap, akkor már abszolút mindenki ebbe az irányba nyúl, és hát nagyon szeretik ebbe az időszakban már ezeket a fröccsnek való borokat, könnyebb borokat, úgyhogy ez biztos, hogy így van.
1: Hogyha kicsit felülről nézünk az elmúlt 3-4 évtizedre, azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy trendé vált egyébként a kulturált borfogyasztás, hogy odafigyelnek az emberek arra, mint amiről az imént beszéltünk, hogy évszaknak megfelelő, nem tudom, keverékben fogyasszuk, ne ígyunk túl sokat belőle, a megfelelő ételborpárosítást használjuk, szóval hogy ez ilyen divat lett.
2: Igen, és azt látom, hogy egyre jobban, ha egy évtizedekben beszélünk, egyre jobban inkább az, hogy kóstolni szeretnek az emberek. Tehát régebben még azért volt borfogyasztás, nagyobb mértékben is. Ezt most a régebben értem azt, hogy 30 évvel ezelőtt mondjuk egy gyárkapunk kilépve a szemben lévő kocsmába, ki voltak töltve a kis fröccsök, és gyakorlatilag csak a pénzt kellett behajítani a pult mögé, mert már előre ki volt töltve. Na, ilyen már nincs. Tehát ez már nem működik. Egyrészt a társadalom is teljesen másmilyen irányba indult, de nagyon kísérletezőek lettek az emberek. Azt látom, hogy ha borkostolóra jönnek kisebb csapatok, akik borkedvelők, azok éppen előtte egy másik pincénél voltak, vagy egy másik borvidéket jártak, és járnak egyik pincéről a másikra, és kipróbálják, hogy milyen borokat készítenek ott a borászok. Ami egyébként nagy élmény, meg én is használom ugyanezt, és tényleg sok irányba, külföldre is járunk több ilyen borkóstoló túrára, és ott nagyon szeretjük megkóstolni a borokat. De ugye ez azt is jelenti, hogy egy adott pincétől adott esetben kisebb az a egy főre jutó fogyasztás. Aha. Tehát, hogy ők megvesz egy pár üveggel, és akkor utána gyakorlatilag egy másik pincénél veszi, és kóstolnak. Tehát, hogy ez jobban trendivé vált szerintem.
1: Ami néha egyébként sokkal becsapós, mint hogyha az ember egy üveg borból inna, nem tudom, három pohárkával, háromszor egy decit, mert hogyha mindenből is iszol egy-két kortyot, akkor lehet, hogy sokkal, mondjuk, hogy többet ártasz magadnak alkoholszint szempontjából, mint hogyha ugyanazt innád, nem?
2: Én azt látom azért a borkóstolókon, ha el is jutunk egy 6-8-as kóstolósorig, nem nagyon rúgnak be az embereket töltet, hogy azért ez a, mi nagyon picivel adagot is töltünk, tényleg az, hogy meg tudják tapasztalni, és akkor meg diskuráljuk tulajdonképpen annak a bornak a tulajdonságait, és akkor ezt próbálom kielemezni közösen a borkóstolókkal, és ezt nagyon szerették és élvezik is a borkóstolók általában.
1: Hogyha valaki elmegy borkóstolni, akkor nyilván úgy kóstolja a bort, mint műkedvelő. Oda megy például hozzátok a birtokra, akkor kitöltötök neki egy, nem tudom, kortnyit, azt ő megiszta, és aztán le is nyeli. Hogyha szakmai borkóstolás van, akkor viszont az van, hogy akkor beletartod a napba, egy kicsit utána szagolgatod, beleízlelsz, aztán utána átjár bejáratod a szádban, és kiköpöd. Nyilván nem ilyen borkóstolókat tartatok.
2: Hát általában nem, tehát ugye az első az, ami a borkedvelők azok meg is szokták inni, de még ebben a kóstolási mennyiséggel is gyakorlatilag azért egy-egy ilyen borkóstolót simán végig tudnak vinni úgy, hogy nem berúgva távoznak a borkóstolóban.
1: Mennyire keresik az emberek a minőséget, vagy inkább fogalmazok úgy, hogy mennyire előrelátóak, tudják azt, hogyha elmennek valahová, akkor ott körülbelül mit fognak kapni, és direkt azért mennek oda, mert pont azt szeretnék meginni, vagy csupán úgy vannak vele, hogy akkor menjünk el valahová borkóstolni, aztán majd meglátjuk, hogy
2: abszolút kultúráltak már a borfogyasztók, és tájékozottak, és előre felkészülve jönnek, és tájékozódnak például, amit az elején is említettél, a borversenyek eredményeiről, az adott borászatnak a kommunikáció és csatornáid figyelik, hogy milyen díjakat kaptak, és igenis szokták kérdezni, hogy akkor na, ebből a borból van, ezt meg tudják-e kóstolni, úgyhogy én azt látom, hogy tényleg aki erre érzékeny és figyelmes, azok tájékozódva jönnek a borkóstolókra.
1: Tényleges tudás van mögötte, vagy csak puffogtatnak mindenféle szavakat, amiket egyébként láttak, hallottak, olvastak valahol?
2: Mármint, hogy a borfogyasztók.
1: Ah, igen, a kóstolók.
2: Kóstolók.
1: Igen.
2: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok ügyes kóstoló van most már, és tényleg aki, tehát nem ebből hivatásszerűen foglalkozó borkóstolók jönnek, ők is tájékozottak azért a stílusjegyekben, az adott fajtának, a fajtánakhoz tartozó jegyek, vagy annak a stílusára. Általában én úgy szoktam tartani a borkóstolót egyébként, hogy elég sok szakmai információs anyaggal látom el a borkóstolót során a borfogyasztókat, és ők nagyon figyelmesen végighallgatják, és sokszor a végén megköszönik, hogy nem minden esetben kapják meg a borász kollégáktól, tehát hogy lehet, hogy én látszólag túl sokat, de hogy az mégis, amit be tudnak fogadni belőle, azt meg nagyon nagy szeretettel befogadják, és élvezik.
1: Azért volt a kérdés, mert hogy még egy 30-40-50 évvel ezelőtt csak annyi volt, hogy akkor ízlik, vagy nem ízlik, és akkor utána vagy elfogyott az üveg, vagy nem fogyott el az üveg, addig nem tudom, egy jó 20 évvel ezelőtt volt egy ilyen robbanásszerű forradalom, talán fogalmazok így, a borkóstolás meg a szomeliék megjelenésével, hogy akkor ebben most egy kis kérget érzek, ebben most egy kis málnát érzek, meg akkor jött a tannina műsző, amit mindenki elkezdett használni, és hogy egyébként szerintem most már azért kicsit jobban belásták magukat az emberek, hogyha ténylegesen mondjuk, hogy használják ezt a bizonyos jelvezeti cikket.
2: Abszolút, illetve azt is látom, hogy a borászoknál is ugyanez végigment. De én nekem gyerekkoromban készültek az első borok, tehát több mint 40 éve foglalkozunk ebben a dologgal. Egy időre abba hagytuk, és nem készítettünk, hogy a családi ház pincében készültek, még akkor ilyen régi fahordós verziókkal, de akkor másmilyen igénye volt a fogyasztóknak és a borászoknak is. Viszont nagyon sokat fejlődtek már a borászok is, és folyamatos fejlődés mellett nyilván ők is érzékenyebbek erre, külön stílusokat tudtak kialakítani, egy adott pincének felismerhető stílusai vannak, és hogyha ezre a fogyasztók is rájönnek, hogy az a stílus nekik tetszik, akkor onnantól kezdve megszeretik azoknak a borászoknak a termékeit, úgyhogy én azt gondolom, hogy érzékenyek a fogyasztók is, meg a borászok is erre.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb Androsics Ferenc borász. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
3: Miért hagyd idő?

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig ifjabb Androsics Ferenc borász ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy a te szervusz.
3: Köszönöm, én is üdvözlök mindenkit.
2: Na, forduljunk rá gyorsan a Balatonra, illetve a balatoni borokra. Jó, magad is onnan érkeztél, méghozzá a déli partról. Összöd, Lengyel-Tóti, és mi a harmadik terület?
3: Hát Szőlősgyörökben vannak területeink, Lengyel-Tótiban, illetve Balaton-Őszödön.
2: Azért kérdeztem, mert hogy elmerengtünk kicsit így felülről nézve erre a bizonyos iparágra, meg a borokra az elmúlt évtizedeken. Tehát, hogy ha visszagondolok arra, hogy 70-es, 80-as évek, akkor a Balaton déli partjáról annyi ugrott be az embernek a különböző reklámok, meg minden hatására, hogy BB. Azért az még kicsivel másabb volt. Az elmúlt évtizedekben, ahogy ti is kezdtétek 1980-ban, ugye azért elég sok jó borászat alakult, jó pincék lettek, és a déli part azért eléggé elkezdett fejlődni szőlő, illetve bor szempontjából.
3: Hát igen, ugye nagyon sok egyéni és kisebb vállalkozó elkezdte, hát akár ez a 40 évvel visszamenőleg a múltját, mint ahogy édesapám is elkezdte, és akkor nagyon sok olyan komoly borászat alakult ki, ami már ebben a múlttal rendelkezik. Ugye nekünk amellett, hogy szőlőt termesztettünk, nekünk azért az igazi profitábilis, illetve profi módon készített boroknak az ideje az 2021-től van, akkor épült fel a borászatunk, és akkor kezdtük el a palackos borok irányában készíteni a borainkat, és hát akkor is sokkal tudományosabban, sokkal profibb és szuper felszerelések mellett tudtuk ezeket készíteni, de az látszik, hogy azért a fejlődés az így ebben a 30-40 évben szőlészetben is nagyon komolyan kialakult ott a déli parton, de a borászatok is elég profi felszereléssel vannak most már, úgyhogy nagyon sok ügyes borász kollégánk van, nem csak a Balaton mellett, hanem ez országosan is, illetve a Balaton körül is.
2: Most maradjunk még a Balaton körül, és akkor azért hoztam be a déli partot, mert hogy állítólag, és persze javíts ki, ha tévedek, és nekem szívügyem a déli part egyébként, tehát hogy én nagyon szeretem a déli partot, de minthogyha lett volna egy ilyen. És akkor itt javíts ki, ha tévedek, hogy pár évvel ezelőtt, vagy nem tudom, másfél évtizeddel ezelőtt még az északi part borait, mintha többre értékelték volna, mint a déli part borait. Ott nálatok egyébként Somogyban például azért nagyon jó borok készülnek.
3: Hát igazából a terroárt érdemes boncolgatni ebben az esetben, tehát másmilyen terroár borok születnek, tehát egy badacsonyi, egy somlói, egy csopfüred, egy csopaki, és egy délbaltoni, tehát stílusokat, amiről az előbb is beszéltem, vagy terroár, hogy a terroár nagyon sok mindenből tevődik össze, egy ilyen gyűjtő fogalom, és hogy a boroknak a stílusát lehet elválasztani, tehát ugye amikor említetted, hogy a szomeliék, most már azért sok fogyasztó is föl tudja ismerni bizonyos jegyek alapján, hogy mondjuk a Balaton körül melyik tájegységnél tartunk. Tehát mondjuk fölismer egy csopaki olasz rizlinget, vagy egy badacsonyi különbséget, tehát egy badacsonyi olasz rizlinget, hogy mi a kettő közt a különbség. De mondjuk egy dél-balatoni bornál, amikor nagyon-nagyon gyümölcsösek a boraink, mindegy, hogy milyen fajtánál, ezeket is nagyon jól ki lehet, föl lehet ismerni, vakon kóstolva is, mert ezek a jegyek ott vannak a borban, és az egy lenyomata arról a tájegységről tulajdonképpen.
2: Hogyha már említjük az északi partot, meg a déli partot, illetve a különböző terroárokat, és akkor említetted az imént Badacsonyt, meg most beszéltünk arról, hogy akkor nem tudom, Somogyban akármelyik borvidéket említjük, ott nem tudom, valós Siófok után lefelé, és aztán majd befelé a Kishegy, stb. Hogy egyébként ti azért ott összedolgoztok, bármennyire is van közöttetek, egy tó, meg pár kilométer távolság, mindenféle ilyen kis tervezeteket hoztatok létre.
3: Igen, például a Balatoni kör is, ami ugye körbe a Balaton körül egy olyan társulás, egyesület, amiben több borász és több étterem tulajdonosa vesz részt, és hát itt a minőségi vendéglátás volt a fókusz, és mindenképpen a minőségi borkészítés, és hát ennek 11 évvel ezelőtt volt egy megálmodója ebből a Balatoni körből és a Riesling generációból, elkészült az első közösségi márka, a Balaton bor, ami mindenképpen olasz rizlingből kell, hogy készüljön. Most egyet nem tudom, hogy elmondható-e, de hoztam egyet ajándékba neked, úgyhogy itt van az asztalon előttünk, és hát azt csodáljuk. Gyakorlatilag egy közös címkéről lehet ezt felismerni, tehát volt már erre szituációnk, hogy hát ő ismeri a mi borunkat, mert hát rendszeresen fogyasztja, és akkor kiderült, hogy az északi parti Balaton bor, aminek a címke dizájna ugyanaz, csak annyiban különbözik, hogy a mi márka visszajelzésünk rajt van középen, de a színvilág, a palacforma, a csavarzár, ezek mind ugyanazok rajta, és hát elvileg a bornak is nagyon-nagyon hasonlónak kell lennie, mert van egy közös kóstolásunk, ahol lekóstoljuk ezeket a borokat, és hogy egyfajta stílusban kell, hogy elkészüljön ez a bor, mert több mint 100 000 palac készül el évről évre ebből, tehát Magyarország egyik legerősebb közösségi márkája tulajdonképpen, és hát ezért nagyon büszkék is vagyunk erre, és évről évre készítjük, és hát nagyon komoly célokkal állunk neki minden évben, hogy akkor ebben hogyan tudunk fejlődni. Van kis fejlesztési csapatunk, ami folyamatosan törpösködik azon, hogy hogyan tudnánk ebből nagyobb mennyiséget eladni, és milyen marketingeszközök, sales eszközök kellenek ahhoz, hogy ez tényleg meg is valósuljon.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb Androsics Ferenc, borász. Egy pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig ifjabb Androsics Ferenc borász ül velem szemben a stúdióban a déli partról. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
3: Köszöntök én is mindenkit.
2: A Balatonról beszélgettünk, meg a Balaton borról beszélgettünk, meg a borfogyasztás, a kulturált borfogyasztás elmúlt évtizedeiről az elmúlt szűk fél órában. Még mielőtt visszatérünk a Balatonra, azelőtt ugorjunk el egy másik földrajzi helyre, ami szintén B betűvel kezdődik, viszont Németországban van. Említette, már így kezdtük a beszélgetést, hogy azért szoktunk találkozni a különböző boltokban olyan palackokkal, aminek a nyakán rajta van egy bizonyos jelzés. Jó magad is megmérettetted magad Berlinben.
3: Igen, most már évek óta járunk erre a borversenyre. Egyrészt én is, mint borbíráló, másrészt meg a borainkat is versenyeztetjük, és évről évre nagyobb és sikeresebbek vagyunk a borainkkal, és a tavalyi, vagy hát az idei évben, ami úgy néz ki, hogy ez egy februártól februárig tartó időszakban, ilyenkor van két borverseny Berlinben, egy nyári és egy téli, és ezen a nyári és a téli borversenyen mi hoztuk el a legtöbb érmet csendes bor kategóriában. Ez azt jelenti, hogy nem az édes, hanem a fehér és a vörös bor kategóriában. Magyarországon ezt a Best Silent Wine Best Producer díjat kaptuk meg. Ez nagyon-nagyon érdekes és nagyon jó kis marketing lehetőség, mert fölkerültünk egy olyan listára, ami a Berlin Wine Trophy-nál évről évre bővülő lista. A világ nagy bortermelő országain belül kapják meg ugyanezt a kategóriát a bortermelők. Mi Magyarországról ugye ezt megkaptuk ezt a díjat, és akkor ott sorakozunk Ausztria, Franciaország, Új-Zéland, Chile, Németország borai mögött, pontosan nem borai, a termelői mögött, akik ugyanezeket a díjakat kapták meg. A 2026-ban Magyarországról még kettő díjat osztottak ki, a legjobb biobor termelője az Dobosi Birtok volt, és kapták ezt meg, illetve a legsikeresebb bortermelő, ugye több nagy aranyot is hoztak el, pedig a Grand Tokaj volt. Aha. És ugye mi hárman ékeskedünk ezen a listán.
2: Mennyire fontos ez a verseny a borászok körében, vagy mennyire ismert ez a verseny?
3: Ez nagyon jó iránymutatás egyébként a fogyasztók felé, hogy akkor ezek a borok már egy olyan szakmai minősítésen átestek, amiben úgy érzékelték abban az állapotában, abban a pillanatban, hogy ez egy kiváló bor. Ugye ekkor egy aranyérmes éremmel kitüntetik ezen a versenyen, és hát ugye meg lehet vásárolni hozzá egy ilyen kis etikett címkét, és akkor ebben lehet jelezni a fogyasztók felé. Én szerintem ez egy nagyon fontos iránymutatás a fogyasztóknak, és tényleg én is azt tudom javasolni, hogy ha valaki ilyet lát, akkor azt nyugodtan vásárolja meg. Ugye ez külön, amit említettem, ezt a Best Producer díjat, ez pedig meg egy olyan extra dolog, ami az adott országon belül is kiemeli a termelőt.
2: Egyszer csak rátaláltál a jelentkezésre az interneten, vagy jött az e-mail, hiszen korábban azért már vettél részt ilyen-olyan módon ezen a versenyen, és akkor jó, akkor ezt az évadot gyorsan beküldjük. Csomagolás, posta, megérkezett, aztán lekóstoltak, és aztán majd hívtak, hogy akkor megkaptátok, vagy ott kellett lenni személyesen?
3: Hát igazából ezt egy programon keresztül látjuk, hogy milyen eredményt értünk el, tehát személyesen nem kellett átvenni, de maga az, hogy hogyan történik ennek a felhívása, kint Berlinben van egy nagykövetség, és akkor nagykövetségen dolgozó agrár attasé segíti egyébként Magyarországnak a úgymond az érvényesülését, és ő szedi össze ezeket a nevezéseket, tehát minden bortermelő kap külön e-mailt, értesítést róla, hogy itt van ez a verseny, és hát nevezzél. Van egy kis kedvezményünk, amit el tudtak érni Magyarország részére is, tehát egy kevesebb díjjal tudunk Magyarországról érkező borokkal nevezni, de ez nagy segítség volt. Egyébként ugye nagyjából egy ilyen 500 bor vett részt az idejében, míg egyébként az országos borversenyen most 1000 bort bíráltak le, de azért egy nemzetközi borversenyre Berlinbe kiküldeni, ez egy nagyon nagy szám. Ez csak Magyarországról, de egyébként közel 6000 bor került megmérettetésre ezen a versenyen most, ami utoljára volt februárban. Úgyhogy ez egy nagyon nagy létszámú, tehát a világ egyik legnagyobb létszámú borversenye. Ugye évente két alkalommal van, és itt ilyen 10-12 ezer bor van ezen a verseny keretében elbírálva.
2: Leültetek ott nálatok a borászatban, a borászokkal, családtagokkal, és akkor kitettétek magatok elé, nem tudom, most hacsraütésből mondok valamit, 19 palack bort, és akkor utána mindenki mondott valamit, hogy szerintem azt küldjük, vagy azt a kettőt küldjük el.
3: Igen, ezt nagyrészt én döntöm el, de a kollégákkal azért beszélünk erről, meg azért lehet érezni, főleg az miatt is, mert azért van már tapasztalatom nemzetközi borbírálatban is, hogy mi az, aminek esélye van arra, hogy jó eredménnyel zárja el, és hát ezt a tapasztalatot azért évről évre gyakorlom, és ezt nagyobb tapasztalatot is szerzek, tehát így jobban érzem már azt, hogy mi az, ami nemzetközi szinten is meg tudja állni magá, vagy a helyét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, nagyon precíz ez a verseny, nagyon komoly logisztika van mögötte, úgyhogy nagyon nagy minőséget látok maga versenyszervezésébe is.
2: Gratulálok ehhez a bizonyos díjhoz, csak így tovább, menjetek majd a következőre is, ami lesz még ebben az évben, majd az év második felében, és hogyha már borversenyről beszélünk, akkor nem csak külföldön, itthon is vannak borversenyek, azokhoz is van némi között.
3: Igen, tehát most érkeztem pont az országos borversenyen, ahol két napig bíráltunk, itt 1000 bort kellett elbírálni közel 12 bíráló csapatnak, úgyhogy ez is egy komoly feladat volt, és hát ugye más, amikor Berlinbe bírálunk, meg más, amikor hazai borversenyünk részt, veszünk részt, tehát itt azért a kis hazánk különböző tájain lévő borokat próbáljuk elbírálni, nagyon érdekes látni úgy, és kóstolni úgy, hogy mondjuk az egyik pohárban mondjuk Mátrai olasz Riesling van, a következő például egy kunsági, vagy utána egy balatoni, ugye vakon kóstoljuk, és nem tudjuk, csak a végén látunk egy összesítőt, hogy melyik régióból érkezett ez a bor, és hát nagyon-nagyon sok olyan bor stílus van, ami átfedi, tehát hogy nem feltétlenül a terroir mutatja, de vannak bizony olyan fajták, ahol meg a terroir megmutatja a különbséget.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban ifjabb Androsics Ferenc borász, dél-balatoni borász. Icipici szünetet tartunk, aztán fog.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a balatoni borok világában kalandozunk, még mindig ifjabb Androsics Ferenc borász ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Üdvözlök én is mindenkit.
1: A közelmúltban ugye a Berliner Wine Trophy-n voltatok, vagy legalábbis mérettetted meg egyik másik tételedet, meg is nyertétek azt a bizonyos címkét, és akkor azt rá fogjátok majd tenni a panaszkokra?
2: Igen, van lehetőségünk megrendelni egy nagyobb mennyiséget, ugye ezzel azt jelezzük, hogy nem az a bor, hanem maga a cég kapta meg ezt a kitüntetést. De egyrészt ez egyébként a kereskedőknek is nagy segítség marketing oldalról, az értékesítésben, meg hát különleges dolog, mert tényleg az országból egyébként nagyon sok aranyérmes és nagy aranyérmes bor született, viszont csak 3 termelő kapta meg ezt a kitüntető díjat.
1: Gratulálok még egyszer hozzá. Az imént már arról beszélgettünk, hogy nem csak külföldi borversenyek vannak az életedben, vagy a termékeitek, vagy a borok életében, a boraitok életében, hanem hogy magyar borversenyek is. A legutóbbin te csak mint zsűri vettél részt, a saját ételek nem voltak ott?
2: De ugyanazoknak még nem tudjuk az eredményét, illetve pont a tegnapi napon jött ki a Vinagóra borversenynek az eredménye is, és ott is kaptunk egy aranyérmet az egyik rajnai rizlingünkkel. Ott is sok nagyon jó borászat kapott különleges díjakat. Most ott azon még különleges kiemelkedő díjat nem tudtunk kapni, de hát az is nagyon elismerés volt számunkra, hogy az egyik rajonari rizlingünket, és volt egy ilyen tematika a Vinagóra borversenyen, hogy a rajonari rizlingünket próbálták hozzáhasonlítani, és akkor abban aranyérmet tudtunk szerezni.
1: Külföldön mennyire ismertek egyébként a magyar borok? Például te onnan a dél-balatoni bolvidékről, Balaton összödről, Lengyel-Tótiból, stb. Merre tudsz indulni, ha egyáltalán?
2: Hát mi most egy olyan csatornán próbálunk értékesíteni, ami Kína lenne, és Kínában most már 3 éve dolgozunk ezen a projekten. Az idejében sikerült egy kereskedő céget alapítani Kínába, amin keresztül fogjuk tudni kivinni a borainkat és értékesíteni. Úgyhogy itt ennek az első lépését egy 3 hete tettük meg tulajdonképpen ebben a cég alapítással, és akkor itt most utána jönnek az engedélyezései folyamatok a borokra, és utána az értékesítés. Felület. Hát ugye Kínában 1,4 milliárd ember él, egy ilyen kis egyszerű webshopos értékesítésben egy pár tízezer palackot biztos, hogy el fogunk tudni adni.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az elmúlt években trendé vált, így a tavasz közepétől egészen kora őszig vagy október végéig körbe tekerni a Balatont, hogyha kisebb baráti társaság, nem tudom, fölteszi a bringát a vonatra, leszállnak valahol Szabadidban vagy Siófokon, és elindulnak a déli parton, és Lengyel-Tótiig elmennek, vagy ott a környéken azt mondják, hogy akkor most pont eleget tekertünk, akkor olyan szokott lenni nálatok, hogy akkor bringával feltekernek hozzátok, hogy akkor itt tartjuk meg az első szünetet?
2: Abszolút, tehát minden évben találnak minket kisebb-nagyobb csoportok, akik avval, hogy hát ők körbe biciklizik, és ekkor és ekkora vannak itt, és akkor hát általában azért pontosan szoktak érkezni, de nagyon sok ilyen kóstolom van, akik kimondottan erre építik, hogy akkor a Balatont körbe bringázzák, és körbe kóstolják tulajdonképpen. Úgyhogy ez is nek számomra egy nagyon jó, élvezetes dolog, és szurkolok, hogy minél több ilyen vendégünk legyen, mert egyébként egy nagyon, nagyon jó dolog, hogy bringázható is a Balaton, és hát nem csak a parton, hanem ugye befelé, akár Sóny megyében, a Dimbeck dombok hátán is nagyon szépen körbe lehet járni a vidéket.
1: Most az van, hogy kezdődik nem sokára a nyár. Az elmúlt időszakban azért voltak mindenféle ilyen szélsőséges időjárások egy-két napon keresztül. Most feladat szerintem olyan sok nincs a szőlővel, vagy legalábbis magával a tőkékkel. Mi a helyzet most? Volt nagy hideg? Figyelni kell nagyon, hogy akkor nem tudom, füstölni kell, vagy letakarni, vagy akármi?
2: Hát most május, tehát múlt héten volt egy nagyon komoly fagyáskár, ami nem a Somogy megyét, illetve a Dél-Balatont érítette, de az ország többi részén sajnos a Kunság és a Hajósbaján 80% fölötti fagyáskár volt, mínusz 5 fok volt a szőlőbe, ott hiába füstöltek, és hiába próbálkoztak védeni a fagy ellen, ebben a hőmérséklet tartományban már nem tudták megvédeni a szőlőt, úgyhogy sajnos ez elég erősen érintette, ez közel a szőlőterületeknek a fele került így bajba, ami Magyarországon van, úgyhogy ez egy súlyos kár, de nem csak ott egyébként, hanem Zalába is, és Észak-Balatonon is voltak károk, hanem is ekkora mértékű, úgyhogy így az ágazat egy kicsit, fogalmazunk úgy, komoly bajba került. ez nem jó irány, de hát a természet ilyen sajnos, hogy nem tudjuk így kiszámolni előre.
1: Nálatok mi újság? Most gondolom, most nincsen ezekben a hetekben, következő hónapokban túl sok feladat neked a szőlőben.
2: Hát a növényvédelemmel foglalkozunk, illetve a zöld hajtásoknak a leszedése,
1: kacsó,
2: így van, így ezeket csinálgatjuk folyamatosan, úgyhogy ezzel ebben az időszakban kell foglalkozni. És hát várjuk és bizakodunk, hogy jó lesz a virágzási időszak, ugye az még egy nagyon meghatározó időpont, amikor a virágzásnál ne legyen olyan extrém időjárás, és jól tudnak kötődni a fürtök, mert ugye ez ahhoz képest így fog kialakulni, hogy a termés megfelelő mennyiségű legyen.
1: Azóta nem beszéltünk, valamikor nem tudom, egy évvel, másfél évvel ezelőtt beszéltünk legutóbb, ugye megtörtént valamikor szeptember-októberben, tavaly 2025-ben a szüret, aztán utána már meg is kóstoltátok nyilván az új bort. Milyen lett a tavalyi termés, milyen a legújabb egyébként?
2: Igazából nekünk nagyon szép illatos terméseink lettek, tehát maga a borok általában illatosak lettek, zamatosak lettek, nem lettek nagyon-nagyon magas alkoholosak, mert erre figyeltünk is tudatosan. Például egy Sauvignon Blancból készítettünk egy Sauvignon Blanc Light-ot, ami azt jelenti, hogy 10-10,5 közötti alkoholtartalom.
1: Hát az eléggé vissza van véve. Az már olyan, mint egy erősebb sör.
2: Igen, igen. De hogy ezt kivonottan a fogyasztósi trendnek próbáltunk ebből az irányba megfelelni. Nekem nagyon-nagyon bejött, tehát nagyon jó ívású, könnyed bor.
1: Bor Light. Ez nagyon jó.
2: Egy barátommal találtuk ezt ki, vagy hát ő volt az ötletgazdája, én meg vettem és loptam úgy, de nem loptam, mert megbeszéltük azt, hogy ebben a stílusban próbáljunk több borászként is készíteni. Én nem bízok benne, hogy ezt a stílust több balatoni borász is át tudja venni, úgyhogy lesz egy Balaton Light nevezetű család, amiben nem csak mi tudunk részt venni, hanem több borász kolléga. Úgyhogy ezeket keressék a fogyasztók mindenképpen, mert ez egy izgalmas dolog. Én azt gondolom, hogy nem minden tulajdonsága kerek, mert ugye az alkohol hiányzik, akkor a beltartalmi értékek is egy picivel kevesebbek, viszont nagyon-nagyon jó ívású tud lenni ez nyáron.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, most már ez pedig legyen az, hogy 1980 óta működik ott nektek az a kis birtok, idézőjelben kis birtok, és foglalkoztok bortermeléssel, szőlő és bortermeléssel. Említetted, hogy volt egy időszak, amikor nem foglalkoztatok vele, de visszatértetek hozzá. Hogyha visszamegyünk egészen addig, hogy az első palack megszületett tőletek, akkor van olyan, amit mindenképpen a piramisnak a tetejére teszel, hogy az az eddigi legjobb, és hogyha igen, akkor melyik az?
2: Hát ha nagyon-nagyon múltból beszélünk, akkor nagyon büszkék vagyunk arra, és családon belül többször kóstolgattuk már ezt, közel 2003-2004-ben készítettünk Merlóból egy csúcsbort, amiből még mindig van egy-két eldugott palackunk, és ezt rendszeresen visszakóstolgatjuk, hogy mennyit bír, és hogy még mindig nagyon-nagyon szép állapotban van. Ugye ez vörös bor, de egyébként a fehér borba és a mostani borászatunknak az életében, mármint az elkészült épület életében, meg talán most utoljára a Rajnai Riesling volt az, ami kiemelkedő volt, és például a borvidéki borversenyen nagy aranyérmet kaptunk rá. Talán ez volt az első olyan nagy aranyérmünk, amivel a legmagasabb pontszámot értük el azon a borversenyen belül, úgyhogy én erre is büszke vagyok, és tényleg az is nagyon-nagyon finom.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, kellemes további szép estét!
2: Köszönöm, hogy lehet.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a mai a szerdai programajánló következik. Fekete Laci már megérkezett, felvértezve a legjobb programok egyikével. Már amit hoztál, szia Laci!
1: Szia Roli, a hallgatókat is köszöntöm. Augusztus 8-án Lábas Viki összművészeti estjére invitálnék mindenkit Balatonboglárra, a Kultkikötőbe. Az előadás címe Az én szívem játszik. Ugye Lábas Viki énekes dalszerző 6 éves kora óta áll színpadon különböző formációkkal, az elmúlt 11 évben pedig zenekarral járta az országot, és ezúttal egy különleges összművészeti utazásra hív, ahol személyes történetein és belső monológiain keresztül az Y generáció világába pillanthatunk be. Szorongások, felismerések, az elvágyódás dilemmái, úgyhogy lesz itt minden, én ajánlanám mindenkinek, tehát Lábas Viki összművészeti estjét augusztus 8-án.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszi, Roli!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal témánk a Hiperkarma második lemezének újrakiadása vinilen. Vendégem a zenekar frontembere Bércesi Robi és Frank. Tarts velünk ma este is!
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar. Petőfi.
4: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal témánk a Hiperkarma második lemezének újra kiadása. Vinilen vendégem a zenekar frontembere Bércesi Robi, valamint Frank, köszöntelek titeket a műsorban.
1: Hello. Hello!
2: Sziasztok!
0: Még mielőtt belevágunk itt ebbe a különleges album újra megjelenésbe, csak hangolódás jelleggel, hogy indult számotokra a nyár és az alkotás, koncertek tekintetében, hogy vagyunk most? Frankkel éppen megbeszéltük, hogy fáradt.
2: Igen, én még gondolatban mikrobuszba ülök. Minden jó, koncertezek, kész a 10. lemezem, ami felvételre vár még mindig, de ez az ősz folyamán meg fog történni. Úgyhogy az 50. születésnapomra ki fog jönni egy új lemez, meg egy koncertlemez.
0: És hát a másik 50-es, Robi, hogy vagy a nyáron?
3: Nekünk is már egy ideje megy a fesztivál szezon, ez nekem egy ilyen nyaralással van egybekötve, mert a fesztivál fellépéseken ugye nekem az számít a nyaralásnak, mert amúgy nem nagyon tudok nyáron elmenni nyaralni, de nagyon élvezem, nagyon jók a koncertek. Emellett folyamatosan járok stúdióba, a Hiperkarmának a 9. albuma készül, decemberre tervezzük a megjelenést, és most ott tartunk, hogy még egy dalnak a vokáját fogom felénekelni holnap, és utána már a keverés van hátra.
0: Azt a mindenit, a 9. lemez. Viszont most visszamegyünk egészen a másodikig, 2003-ba. Tényleg egy régi új lemez, itt lesz Bakeliten a második stúdió album, az Amondó. Hát Robi, még mielőtt az újrakiadásról faggatlak egy kicsit, hogy emlékszel vissza az eredeti lemez elkészülésére? Milyen volt akkor a zenei közeg, hogy voltál, mesélj? Vagy meséljetek nyilván mindketten.
3: 2003. januárjában vettük fel az albumot, hideg tél volt, én akkor éppen egy olyan korszakomat éltem, hogy egy héten átlagosan egyszer vagy kétszer aludtam, szóval eléggé benne voltam a rock'n'roll életformának a...
2: Én legalább négyszer.
3: A megélésében. Arra emlékszem, hogy a dobbasszusokat, azokat egy nap alatt rántottuk fel, az egy kőkemény nap volt, és nagyon-nagyon hideg volt a stúdióban. Kemény munka volt, annyira kész voltam, olyan rossz állapotban voltam, hogy a zenekar akkori menedzsere, Megyesi Ferenc Pite, lemondta a stúdiót előtte egy-két nappal, és teljesen fel voltam háborodva, hogy miért mondja le, és mondta nekem, hogy hát ember, nézd már magadra, hogy nézel ki, nem aludtál egy hete, így hogy fog ez menni. Én pedig annyira feldühöttem, hogy elkezdtem vele kiabálni, most azonnal foglalja mégis a stúdiót. Aha. És én magam a 3. emeleten laktunk, a Pitével akkoriban egy albéletbe, én egyedül vittem le, lift nem volt, a teljes dobszerkót több nem körbe mondod, a ház elé,
0: hogy
3: én pedig akkor is stúdiózni fogok.
2: Ott volt a dobszerkom nálatok?
3: Igen, és ráadásul egy...
2: Szerintem valahonnan jöttünk játszani, vagy valahonnan...
3: Nem tudom, de...
2: És akkor került föl a Bajzsinszki út 35 egyébként.
3: Hoppá! Mónika barátnőnk kocsijával szállítottuk a cuccokat, több körben is ugyanis emlékszem, hogy ez egy Opel Tigra kocsi volt, ami nagyon-nagyon pici. Igen.
0: Kis háromajtós, kis üveghátú, az nagyon pici.
3: Szóval nehezített pálya volt, de megcsináltuk azt.
2: És hiszem, a dobfelvételeket azt egy külön stúdióba csináltuk, azt ott 16. vagy nem is
3: tudom. Mátyásföldön voltunk valahol, igen.
2: A Erzsébet-ligeti színháznak, a mostani Erzsébet-ligeti színháznak az épületébe, és azt emlékszem, hogy tényleg nagyon hideg volt.
3: Fogvacogtató hideg volt.
2: Viszont a dobbasszust azt fölrántottuk egy délután alatt. Tehát az úgy történt, hogy ez a lemez, ez dob meg a basszus, és egy délután alatt föl lett rántva.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenél.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Vándorbot. Ezúttal témánk a Hiperkarma második lemezének újrakiadása vinilen. Vendégem ebben az órában a zenekar frontembere Bércesi Robi, valamint Frank.
1: Hihetetlen, hihetetlen. És hát ugye beszéltük is mikrofonon kívül, hogyha egy kicsit belemegyünk itt a dallistába, ami már tényleg olyan dalok lettek, amiket egy ország ismer. Én egyébként a Padabával akartam indítani, amit én kvázi instrumentálisnak gondoltam, viszont most Frank kijavított, hogy igazából ez ének van, de szöveg nincs dal. Honnan jött ennek az ötlete?
2: Hát ez a Robinak az ötlete volt.
3: Annak idején a Pitével laktunk, a Pite még akkor dolgozott, felszolgálóként dolgozott, és becsöpettem abba a körbe, a felszolgálók, szakácsok, éttermi dolgozók világába, és ott az étteremben én oda lejártam hozzájuk, és ott ilyen fajta, ilyen csilles zenék szóltak, ilyen parabarabá, ilyen kis jazzes akkordok, és gondoltam, hogy akkor így a srácok megiklettek engem, hogy gondoltam, megörvendeztetem őket egy ilyen típusú dallal, hiszen akkoriban mindig ezeket hallgatták ott munkaközben. Innen jött az egész ötlet.
2: És akkor emlékszem, én majdnem minden második nap ott aludtam nálatok.
3: Emlékszem. Persze, hogy emlékszem.
2: És akkor ültünk így a kanapédon, és akkor elkezdett ezt így énekelni, egy Robi, ez tiszta jazz. És akkor voltak ilyen, hogy mindent a beraknák hozzá, hogy bará-bará-bá.
3: Igen, ott kellett egy átkötő dallam, igen, arra emlékszem.
2: És fúvósokat is, hogy bará-bará-bará-bará. Igen, meg ilyen fúvósok, meg mit, hát igen, ezt ott lakosgattuk össze. Tehát nyilván Robinak volt a dala, de én hozzásegítettem, amit tudtam.
0: Van egyébként olyan dal a lemezen, ami számotokra vagy különleges, vagy nagyon kedves?
2: Nekem ez.
0: Ez?
2: Aha.
0: Padaba. Igen. Robi, neked?
3: Egyszer valaki megkérdezte a Franktől, hogy az Amondon lemezen melyik a legintelligensebb dal, és ezt mondta, hogy a Padaba.
2: Igen.
0: Na és akkor most egy kicsit erre a különleges újrakiadásra fókuszálva, mi volt az ok, ami miatt úgy érezted, vagy tétek, hogy ennek most, Robi, amiért ennek most Bakeliten ki kell jönnie? Egyrészt tökéletes ötlet, de hogy mi volt az ok?
3: Igazából nekem is személy szerint nem volt rá energiám, időm, kapacitásom, hogy Bakelitbe gondolkodjak, de mikor a Gold Record megkeresett minket ezzel az ajánlattal, ők nagyon szívesen kiadnák Bakelitbe, nekem csak annyi dolgom van, hogy csekkoljam le a zenei anyagot, meg a borítót, meg írtam hozzá egy ilyen kis eredettörténetet, amit becsúsztattak a Bakelit lemeztokjába. Nekem ennyi munkám volt vele, úgyhogy én tényleg köszönöm a Gold Recordnak ezt a lehetőséget, és nagyon örülök, és Pite, a Megyesi Ferenc Pite, aki sajnos már nincs közöttünk, szintén nagyon, nagyon boldog lenne, hogyha kezébe foghatna ezt a Bakelit lemezt, mert ez nekünk azért nagy vágyunk volt.
0: Már is innen folytatjuk a következő körre a beszélgetést, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod, amiben témánk a Hiperkorma második lemezének újrakiadása vinilen. Vendégem a zenekar frontembere Bércesi Robi, valamint Frank. Ott voltál a készülésnél? Akik eddig itt voltak nálam, és bármelyik csapatnak előadón a készült bakelit, mondta, hogy amikor ellátogatott a lemezgyárba idézőjelbe, vagy hát nem is idézőjelbe, mondta, hogy óriási élmény volt. Ott voltál? Láttad a készülést?
1: Én igazából azt sem tudom, hogy hol van ez a lemezgyár. Kaptam meg a borítót, meg a terveket. Uh-huh. Azokat egy-két levélváltással egyeztettük is, nagyon gyorsan tudtunk dolgozni. Úgyhogy nekem igazából ez egy jutalom dolog, én nagyon örülök neki.
0: Akkor semmiben sem kellett módosítani, valami más hangszerelés, fogalmam sincs, laikusként kérdezik.
1: Nem változtattunk a dallon, egy hangot nem tettünk hozzá, nem is vettünk el, ez ugyanúgy került rá.
2: Ugye szoktak ugye egy új master csinálni, de szerintem ott Tomás se készült.
1: Nem, ez teljesen ugyanaz, mint ami az eredeti volt, ezen nem szerettem volna semmit újrajátszani, rájátszani, elvenni, nem.
0: Volt-e beleszólásod, vagy mondod, hogy egy jutalomlemez kvázi, de hogy szólhattál bele színekbe, tokba, lemeznek a színébe, tehát hogy bármilyen vizuális anyagba volt-e beleszólás?
1: Annyi történt, hogy az eredeti albumnak ez a élénk világosabb kék borítóját lecserélték egy sötétebb kékre. Ez az ő grafikai megoldásuk volt. Nekem nincs hiányérzetem ezzel kapcsolatban. Ez ilyen lett, ez egy ilyen méltóság teljesebb, sötétebb, mélyebb kék. Nekem ez így is tetszik, tök jó.
0: Mit szóltok ahhoz egyébként, hogy most ennyire visszajött a bakelit? Nekem személy szerint nagyon-nagyon tetszik. Egy teljesen más, mint akár egy CD. Ti, mint zenészek, hogy látjátok?
2: Én nagyon örülök neki, mert én gyűjtő vagyok, tehát nekem több mint 600 darab lemezem van otthon. Tehát, hogy... Ez igen. Tehát, hogy én csak azt hallgatok szinte. Tehát, hogy nagy ritkán CD-t berakok, vagy mit tudom én, vagy telefonról, uh-huh. vagy CD-t mondjuk, hogyha nincs meg az éppen az a zene.
0: Világos.
2: Vinilen, de hogy általában vinilt hallgatok.
1: Én alapvetően nem igazán hallgatok zenét ugye a hétköznapjaimban, de a barátnőm révén most már van bakelit játszunk, és mikor megkaptuk az albumnak a tisztelet példányát, akkor aznap este végighallgattuk, és nagyon boldogok voltunk mind a ketten.
0: Aj, de jó. Na, kicsit térjünk rá, akkor már itt Robi mondta, hogy egyébként a 9. album dübörög, de milyen zenei tervek vannak még idénre? Kezdjük akkor Frankkel, és aztán meg Robi is folytatja.
2: Hát nekem a 10. lemezen fog megjelenni. Most már így a jövőre leszek 50 éves, és akkor ezt méltóan szeretném megünnepelni. Ki fog jönni egy koncertlemez, uh-huh. nagyon sok koncert föl lett véve, és abból össze fogunk vágni egy ilyen dupla lemeznyi uh-huh. koncert albumot, és akkor és most ki fog jönni remélhetőleg, hát még idén ez a 10. lemez. Úgyhogy jövőre meg lesz egy ilyen nagy, ilyen 50 éves turné. És akkor lesznek koncertek vendégekkel, stb.
0: Robi pedig idén lesz 50 éves. Előre is Isten éltesen, na mivel készülsz, Robi?
1: Hát ahogy mondtam, mi is folyamatosan dolgozunk az új lemezünkön. Emellett dübörög a fesztivál szezon, mennek a nyári koncertek. Őszre már le van szervezve egy klubturné. Ezen kívül van egy jazz zenekarom is, a Bércesi Jazz Band,
2: és nagyon jó.
0: Óriási, igen, új irány.
1: Igen, most először jazz fesztiválokon is fel fogunk lépni a Kecskeméti Jazz Fővárosba.
2: Óriási, nagyon jó.
1: A 23. szoboszlói Dixieland napokon, úgyhogy most először megméretjük magunkat a jazz értő közönség előtt is. Ezen kívül lesz még ősszel október 31-én a szokásos Hiperkorma Halloween, ez már 17. lesz, azt hiszem.
2: A sokadik, igen.
1: Külön legesség még, hogy a Műpában fogunk fellépni Hiperkamara kvartett néven, ahol a hiperkarma számokat játsszuk el úgy, hogy cselló, fuvola, hegedű és én akusztikus gitár, ilyen barokkos hangszerelésben, ott Rezső hangszereléseivel.
2: Rezső nagyon jó.
1: Ez is nagyon jó lesz, meg újdonság. Ezen kívül szeptember 12-én leszek pontosan 50 éves, 23 óra 15-kor fog átfordulni a mutató, akkor születtem, és ezt a napot, és ezt az estét, és azt a percet is a színpadon fogom tölteni. Aztán. A Magyar Zeneházában adok egy egyszálgitáros koncertet. A Herceg Zolival készítettem magamnak egy szerintem elég menő öltönyt erre az alkalomra. a Casino című filmből az egyik öltönyt vettük mintának, amit a Robert De Niro viselt, és ott fogom eljátszani időrendi sorrendben, kétszer egy órában az eddigi 250 dalos dalszerzői munkásságomnak a legérdekesebb darabjait. Kicsi sztorizás is lesz, egy laza szülnapi ünneplés, és ami még a legaktuálisabb, az, hogy július 29-én jelent meg a Tiszta Fényű című dal, ami az első duettem Csemer Bogival az énekesnővel, Szent Király Gyuri barátom írta a dalt, és egy csodálatos, könnyed, vidám, életigenlő szerzemény, teljesen másmilyen, mint amiket én magam írok, de én nagyon-nagyon szeretem énekelni. Remélem, ti is szeretni fogjátok.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfi.

0: Jaj, csak azt nem mond nekem, mert nem hiszem, hogy te nem gondoltál még arra sohasem, hogy a gonosz nem az, aki kínoz odaben,
1: hanem
0: aki könyörög hozzád, hogy erre szabadon az a gonosz, akiről végig azt képzelted, hogy jót akar neked,

igazságot bárhol legyél a sarokban keresd. Ő már onnan figyel téged, és ha eljön a te időd, feláll, kezet nyújt, köszön majd, és rájössz akkor arra, hogy bármire rájönni valójában semmi. És fogás sem talál majd rajtad, úgy fordítasz hátad akkor mindaz olyannak, akinek a másik kívül nem kell senki kerüld, és titokban bámészkodónak nevezd. Te is, mint mindenki, azzá akarsz válni, akivé nem lehetsz. Az erő ide nem elég. Ide az erőnek az erejét kell most, hogy megkeresd. Keresd magad mellé jeleket, ne félj, betalál majd mindegyik. Amelyiknek nem, attól meg a szabály erősödik. A szabály, hogy az ember maga.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbot szól, amiben most témánk a Hiperkarma második lemezének újra kiadása vinilen. Vendégem a zenekar frontembere Bércesi Robi és Frank. Lesz itt köztetek valami átfedés? Jövőre 50, idén 50, lesz valami közös?
1: Hát,
0: lesz? Valami?
1: Hát most játszunk holnap után, de hogy vagy csütörtökön, de az már mindegy. De, pont beszéltük a Robival, hogy a lemezemre van egy dal, amit tök jó lenne, ha írna rá szöveget, és akkor megint valami közös
0: munka
1: tök jó lenne. Most már egy, mivel most már a lányomnak a keresztapja a Robi, a 4,5 éves a lányom, és a Robi a keresztapja, hogy elég sűrűn találkozunk, meg így megint összecsiszolódtunk. Meg nagyon jó barátok lettünk megint, vagy voltunk is mindig, csak ugye voltak ilyen szünetek, de hogy így tök jó lenne, hogyha lenne valami közös meló megint.
2: Régóta érlelődik már.
1: Igen.
2: Ez a terv.
1: Beszéltünk már régóta róla.
2: Ja, írunk egy közös dalt, most már remélem lassan beérik a dolog, mert én nagyon várom.
1: Hogy? G-durban van.
2: Persze, a kedvencem.
1: És azért gondoltam rá, hogy még G-durban.
2: Tök jó.
1: De van másik G-duros is, arra is.
2: A G-duros, az a kedvenc
1: hangnem.
0: Egy közös kis lemez kéne, G-dur.
1: Igen.
0: Ami még eszembe jutott, egy esetleg Wake Up 1230 fronton?
1: Hát ott... 30 front? Hát ott azt hiszem, hogy...
0: Vagy az most pihen?
1: Hát az nincs olyan sok koncert, mert azért nagyon nem érünk rá. Tehát azért nyilván ott a Begzaza, ugye a 30Y azért elég sokat. Én is azért sokat játszom, szóval, hogy azért ezt összehozni nem könnyű. Tehát
0: világos.
1: Legközelebb, azt hiszem novemberben lesz egy 5-ös, 10, meg majd jövőre egy márciusban egy akvárium, úgyhogy
0: ilyesmi.
1: De olyan sűrűn nincs koncert, tehát ez ilyen megmaradt kicsit ilyen alkalmi, jól érezzük magunkat dolog. A Szabi ugye ő már nem nagyon musikál, de hát akkor ő is fölrobban, amikor ére színpadra áll, szóval hogy vagy a babszabi. És akkor az Attila, a Baksa, ő meg csinálják a Rühös Foxit, ugye? Az
0: klasszikus.
1: Igen, klasszikus, úgyhogy na mindez, hogy meg vagyunk, csak nincs sűrűn koncert.
0: Tiszta sor. És még Robi, ami eszembe jutott, azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik most hallgatják, elérhető már ez a lemez?
2: Az Ammondó Bakelit lemezt meg tudjátok rendelni. Kétfajta lemez van, az egyik a sima fekete korong, a másik pedig egy ilyen gyűjtői kiadás, ahol ilyen világos kék fröccsöntött nagyon szép korong van.
0: Szerintem tökéletes végső volt, Robi és Frank, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, további sok sikert együtt, külön-külön mindenhogy, nagyon remélem, hogy még találkozunk.
1: Én is.
2: Köszi szépen.
1: Sziasztok.
0: Az elmúlt egy órában a Hiperkarma frontemberével, Bércesi Robival és Frankkel beszélgettem a csapat második lemezének vinil újrakiadásáról. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is

0: magyar zenét határtalanul online.
1: Petőfi Rádió.
2: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni fog.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában a Hiperkarma frontemberével, Bércesi Robival és Frenkkel beszélgettem a csapat második lemezének vinil újrakiadásáról. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: volt a Szakcsi Jazz óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Soul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban az énekes, és hát korábban kicsit táncos is, aki a 90-es évek közepe vége óta egyébként folyamatosan ott van a zenei életben, és hát mostanában már nem fiú csapatban adja elő a tehetségét, hanem egy zongora mögött. Rakoncai Imre velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jól jöttél el.
2: Igen, táncos komikus.
1: Hát azért az nem. De így indult annak idején.
2: Igen, igen, köszöntöm én is a hallgatókat, meg téged is. Igen, hát ugye a VIP együttesben indult a zenei karrier, ahol annak idején, hát mondanám azt, hogy táncolva adtuk elő a dalokat, de én mindig úgy szoktam, hogy idomítva adtuk elő a dalokat, mert hogy nem volt egyikünk se táncos, és gyakorlatilag

0: kellett idomítani, de hát akkor ugye a Backstreet Boys meg NSYNC idejében ez volt a trend, független attól, hogy ugye már akkor is ugye jó, magunk írtuk a dalokat, tehát zenészekből állt a csapat, de az előadásmód az nem hangszerekkel történt, hanem koreográfiával, úgyhogy igen, innen indult a pályafutás.
1: És úgy jött neked a zene az életedbe, hogy ez csak második volt. Mert ugye alapvetően egy sportember ül velem szemben a stúdióban, aki nyilván az elmúlt egy hónapban az összes meccset végignézte, és gondolom nem az argentinoknak szurkolt, és nem a spanyoloknak.
0: Igen, hát ugye fél életemet a futballpályán töltöttem, ugye Ferencvárosban fociztam, ott lettem ilyen ifjúsági, meg junior magyar bajnok, és gyakorlatilag az egész életem a fociról szól. Egyébként a mai napig is baráti köröm is a futballistákból tevődik ki, tehát egy a labdarúgás az körbevesz. Skizofrén érzés volt a VB számomra, mert hogy alapvetően a spanyoloknak drukkoltam, de közben meg a Messinek. És ezt nehéz volt így összehozni. De hát végül is azt mondom, hogy végül is a foci nyert a végén.
1: Itáliás fölső van rajtad, az olaszok sajnos nem voltak ott egyébként.
0: Igen,
1: egyébként már eleve úgy, hogy a spanyoloknak szurkoltál még mielőtt elkezdődött a VB, de Messinek mindemellett, vagy olasz rajongó vagy, vagy csak véletlenül vettél fel egy ilyen itáliás pólót?
0: Kegyeleti okokból vettem föl. Sajnálom az olaszokat, hogy nem voltak kint a VB-n.
1: Én is azt szerettem volna, hogy ott legyenek valahol a döntőben, kijussanak egyáltalán.
0: Igen. Nem, ez egyébként tök féletlen, hogy egy ilyen póló van rajtam. Egyébként szeretem az olaszokat, és egyébként a spanyol drukkolás az ugye a VB alatt, tehát nem előtte, meg nem vagyok egy nagy spanyol drukker, vagy ilyesmi. Én inkább a játékosoknak, tehát több olyan játékos volt a VB-n, akár a Modric, akár a Ronaldo, aki ugye az utolsó VB-je, karrierje végén jár, és akkor én úgy nekik szurkoltam, hogy ez jól sikerüljön. Nyilván mindegyiknek nem tud jól sikerülni, de a Messinek majdnem. Szerintem a Messinek így is jól sikerült, hogy másodikok lettek, tehát szerintem a VB legjobb játékosa volt számomra. De úgy alapvetően nyilván azt kívántam volna, hogy mi jussunk ki, és akkor tényleg lehetett volna kinek drukkolni, de így pedig a végén már ugye a spanyoloknak a játéka volt nekem a legszimpatikusabb.
1: Még egy kérdés a VB-hez, nyilván követte, norvégok?
0: Hát minden VB-n van egy ilyen titkos favorit, akiről nem tudjuk, hogy ki lesz, az aztán úgy kialakul. Igen. Figyelj, nagyon szimpatikusak voltak ezzel a szurkolással. Tényleg, neked a Haaland, az hát ismertük eddig is, de tényleg azok a megvillanások, hogy eldöntötte egy a mérkőzéseket. Ők is szimpik voltak egyébként, de mondjuk én nekem, hogyha játékosokat kell mondani, akkor inkább mondom a Messi, vagy éppen hát én a Ronaldóra is nagyon
1: Harry
0: neki is drukkoltam, a Kane, igen, akkor a Lamal a spanyoloknál, ugye. Úgyhogy szerintem jó VB volt egyébként. Nekem már most hiányzik.
1: Ennyit a világbajnokságról, 2 év múlva majd Európa bajnokság, azt is követhetjük, hát hogyha azon Magyarország is ott lesz.
0: Hát ott nyernek az argentinok.
1: Mint az Eurovízión, az ausztrálok is indulnak.
0: Igen.
1: Az is volt nektek, sőt, így indult.
0: Volt, igen, úgy
1: Eurovízió,
0: indult, igen,
1: hogyha igen. Már így behoztuk hirtelen.
0: Igen, hát a VIP-nak az első fellépése volt az Eurovíziós Dalfesztivál 97-ben.
1: Összehoztátok a csapatot, 1997-ben alakult ugye a VIP, igen. És akkor utána már ott is voltatok. Lényegében a megalakulás után egyből azzal az együttes.
0: Igen, mert amikor alakult a csapat, akkor ugye elkezdtük készíteni az első nagy lemezt, akkor még senki nem ismert minket, és az első dal, ami elkészült, azt benevezte a kiadó, a BMG benevezte az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi válogatójára. És mi, megmondom őszintén, azt se tudtuk, mi az Eurovíziós Dalfesztivál kb. Csak ők mondták, hogy benevezett. És akkor megnyertük az itthoni válogatót, és ezáltal ugye mi képviseltük Magyarországot Dublinban, akkor, 97-ben. Hát figyelj, most ha azt mondom, hogy én 2 hónappal előtte, vagy 3 hónappal előtte, én még Ausztriába fociztam. Én még szinte nem álltam úgy színpadon, aha, nem hogy ekkora színpadon, úgy egyáltalán nem. Otthon zenélgettem, zongoráztam, énekelgettem, de nem ez volt a fő foglalkozásom, és egyszer csak ott találtam magam az Eurovíziós Dalfesztiválon. Szóval azért az mély víz volt.
1: És azért az egy nagyon nagy show volt már akkor is, ugye? Nagyon. Hát sok évvel ezelőtt, 30-29 évvel ezelőtt.
0: Igen, történt, igen, de már akkor is olyan volt, emlékszem, a Környei Attila volt ugye a menedzserünk, és azt mondta, hogy gyerekek, amit most itt láttok ebben az egy hétben, aha, ezt jól jegyezzétek meg, ilyen nem fog veletek történni többet. Mármint olyan szempontból, amit ott látunk profizmusban, meg mit, ez az amaz. És hát tényleg az volt, hogy ugye ott voltunk egy hétig kint, és mint a világsztárokat úgy kezeltek minket egy hétig, azt se tudtuk, merre van az előre, és aztán hazajöttünk, és aztán most nem akarom, nem tudom melyik kisebb faluban, egy falunapon kezdtük az első fellépésünket, ilyen kis sörösre keszeken, meg mindent. Tehát rögtön.
1: Erről
0: beszéltél, Attila, jó, most már értjük, hogy...
1: És abban az időben ugye még egy csomó újság volt, amiben különböző poszterek voltak, vagy plakátok, igen, igen, voltak. Nem tudom, manapság
0: Popcorn,
1: létezik-e még.
0: Bravo magazin,
1: igen. Igen. Nyilván nektek is volt ilyen, be kellett állni fotózásra, és akkor azt gyűjtötték az emberek. Hogy csomó plakátot kellett aláírnotok, gondolom.
0: Igen, persze, meg ugye hálószobák falain voltunk, igen, ez az időszak.
1: Ez még a hőskor volt.
0: Igen.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Rakoncai Imre, zenész, zeneszerző és focista, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Rakoncai Imre, zenész, zeneszerző, énekes, előadó, művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit.
2: Beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában többek között fociról, a VB-ről, meg hogy te is nagyon sokáig focisztál, meg arról, hogy 97-ben létrejött a VIP, amivel mentetek is egyből Dublinba, az Eurovíziós Dalfesztiválra, és egyébként azt, hogy zenész lettél, azt állítólag te a focinak köszönheted, mert hogy azzal a bizonyos ifi csapattal talán mindenfelé elturnéztatok, és akkor neked a tengeren túlról sikerült egy szintetizátort valahogy becsempészned Magyarországra.
3: Igen. Akkor a suli csapattal, szent ide nem messze innen, ahol most a stúdióban, a 9. kerületben, a Mester utcában jártam, a Szent István közgazdasági szakközépbe, akinek egy olyan futballcsapata volt, akik minden évben ilyen nagyon komoly túrákra mentek, tornákra. Többek között jártunk, akkor ez nagyon nagy dolog volt, ilyen 14 évesek. Amerikában voltunk, az USA kupán, voltunk Ausztráliában, az Ausztrál kupa, akkor voltunk Brazília, Kanada, ez egy ilyen egy hónapos turné volt. Szóval bejártuk a világot, tényleg 14-15 évesen, irigykedtek is ránk nagyon a suliba, és sokan ezért akartak a foci csapatba bekerülni, hogy nyáron van a nagy túra valahova, és akkor én már akkor kezdtem zongorázgatni ilyen hobbi szinten, illetve az eszejenőnél tanultam zongorázni, mindig jött hétfőnként hozzám is, meg az öcsémhez is egyébként, és akkor, amikor alkalom volt, mit tudom, egy szállodában voltunk a csapattal, és a szálloda haljában ott volt egy zongora, akkor én odaültem, és akkor így szórakoztattam a csapatot. Bár egyébként mielőtt megtudták volna, hogy én miket zongorázom, az előtt még kicsit ilyen ciki is volt, hogy a zongora órára megy a focista, úgyhogy titkoltam is. De aztán, amikor meglátták, hogy meghallották, hogy olyan dalokat játszom, amiket a rádióban lehet hallani, akkor fú, akkor nagyon menő lettem, és alig várták mindig, hogy olyan helyre menjünk, ahol én oda tudok ülni a zongorához játszani. És akkor az egyik ilyen túrán Amerikából hoztam egy szintetizátort, amit akkor még itthon nem nagyon lehetett kapni. És akkor, ja bocsánat, időrendben megcseréltem, először volt ez a szintetizátoros dolog, én megvettem, és autodidakta módon kezdtem el rajta játszani, és utána egy kicsit tudományosabb alapokra szerettem volna helyezni, és akkor jött az eszejenős féle időszak, a tanulás.
2: Elkezdtél zongorázni, közben ment a foci, pontosabban szintetizátorozni, de hát az nyilván zongorázás, igen, közben ment a foci, aztán utána az egyiket abba kellett hagyni, és nyilván nem a zene volt az.
3: Igen, jött egy sérülésem, egy deréksérülésem sajnos, pedig ott kopogtattam a nagy csapat ajtaján, a Fradiban, a Nyilasi Tibor volt akkor az edző, és emlékszem, ő jött be velem a sportkórházba, ahol közölték, hogy sajnos az élsportot abba kell hagyni, mert van egy olyan fejlődési rendellenesség a derekamban. Aztán ennek ellenére én utána még tovább fociztam, mert különböző módszerekkel ezt tudtuk kezelni és karbantartani, úgyhogy még volt azért ebbe a pályafutásban, csak már nem olyan szinten, mint ahogy szerettem volna. És aztán egyre jobban, egyébként ahogy mondtam, Ausztriában fociztam már akkor, amikor ez a VIP-s korszak beköszöntött, akkor mondta az öcsém, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogy csak akkor nekem döntenem kellett, hogy akkor a focit abba kellett hagynom. És végülis innen indult igazából a zenei karrierem, 24 éves voltam akkor kb. Így, ami azt mondom, hogy így a eddig életemnek a felénél nagyjából.
2: És aztán jött a VIP. A VIP azért VIP, mert hogy very important person, vagy bizonyos neveknek a rövidítése. Viktor, Imre.
3: Pergő, a Gergő helyett Pergő. Igen, csak akkor még az Alex hiányozna, ugye negyedik. Nem, ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy ezt az Attila találta ki, és az Attilának volt egy olyan ötlete, hogy mondta, hogy VIP. Azt sem tudtok, mi ez a VIP. Akkor még nem volt ez, hogy mindenki VIP akar lenni, meg a stage pass, meg nem tudom, VIP karszalag, meg ilyesmi. És mondja az Attila, hogy figyeljetek, ez a VIP, ezt higgyetek el, ez már külföldön nagyon megy, és ez be fog ide törni magyar, és mi leszünk, mi fogjuk ezt így behozni, ez egy nagyon jó csapatnév. Nekünk nem tetszett elsőre, sőt, azért sem, mert az Attila kitalált, hogy akasszunk a nyakunkba egy stage pass-t, amin rajta van, hogy VIP. Mondtuk, hogy Attila nem áll, és mindig emlékszem, azon ment a vitatkozás, hogy fellépéseknél, hogy most legyen a stage pass a nyakunkba, vagy ne legyen, mert azt mondta, hogy úgy lépjünk föl, hogy ez nagyon menő lesz, higgyük el. És mi meg nem akarunk, mindig fú, de nincs itt az Attila, most vegyük le, nem kell a stage pass, és lám pár év múlva, vagy hát ugye, meg hát manapság is az a menő, akinek ott lóg a VIP stage pass a nyakában, hogy mekkora ötlet volt ez az Attilától egyébként ez a név.
2: VIP volt, tartott pár évig, aztán utána annak vége lett, de utána folytatódott a Rakoncai Tesók együttesével az Airporttal.
3: Igen, igen, igen, ugye hát négyen voltunk, ugye a VIP-ba, utána lefeleződtünk, lettünk ketten, aztán majd itt tovább menjünk az időbe, lettem egyedül. Remélem, én nem fog lefeleződni hamar. De hogy igen, az Airport néven az Airatta a Rakoncait jelezte, és
2: a port meg nyilván arra utalt, hogy akkor fel kell tenni a portot a derekatokra, hogy akkor szóljon rendesen a mikrofon.
3: Igen, a mikroportot. Csináltunk ki azt hiszem kettő lemezt, vagy hármat, több dal is sláger lett egyébként, de már nem lett olyan nyilván, mint amilyen a VIP volt, de ettől függetlenül 5-6 évig mi jártunk így ketten fellépni. Csak aztán az öcsémnek egyre jobban erősödött az a vonal, hogy ez mint zeneszerző és zenei producer. Én egy picit ilyen légüres térbe kerültem ilyen szempontból, hogy akkor én most nekem a pályafutásom az merre menjen tovább, mi legyen, és akkor így fel is belült azt mondjuk, hogy a Viktor gyártja a dalokat, a zenei producer, én meg mondjuk az ott produkcióknak a menedzsere leszek, szóval ez egyébként eléggé erősen gondolkodtunk. De aztán az élet jó értelembe véve közbeszólt, és egy másik irányt vett a zenei karrierem.
2: Mi lett azokkal a dalokkal, vagy mi van azokkal a dalokkal, amik akkor slágerek lettek, akár a VIP, akár az Airport kapcsán? Azok itt-ott feltűnnek, nem tudom, különböző rádiókban, vagy valaki meghallgathatja, nem tudom, valamilyen streaming szolgáltatónál, vagy azokat ti előveszitek néha, vagy te előveszed néha, és nem tudom, játszod?
3: Igen, hát ugye egyrészt ugye a slágereknek volt videóklipje, tehát az abszolút elérhető a videó megosztókon, de én abban a stílus, ahogy amit ma csinálok, az 100 zongora és ének.
2: Keresem a lány az álmomból.
3: Figyelj.
2: Érzem azt, hogy hi?
3: Hát nem így, pont. Ez sem rossz feldolgozás különben. De én játszom ezeket a dalokat, és kérik is. Pont most hétvégén egyébként voltam egy fellépésen, és egy ilyen kisebb csapat jött, és mondta, hogy VIP-t játsszak már. És akkor keresem a lányt, rohan az idő, szükségem van rád, ezeket így összekötöm, és akkor egy ilyen kis blokkot csinálok belőle.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Rakoncai Imre, énekes, előadó művész, zenész, mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Igen.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Rakoncai Imre énekes, előadó művész, zenészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm szépen is a meghívást. Sziasztok.
2: Az elmúlt szűk fél órában beszélgettünk VIP-ról, Airportról, és ide citáltam egy-két dalt, amik még a 90-es évekből származnak, meg te is említetted, Keresem a lányt, Szükségem van rá, stb. Ezek ugye hát 30 évvel ezelőtti dalok. Na de hát te nem csak ezeket énekled, meg nem csak a nagy nosztalgikus dalokat énekeled, amiket egy zongorához beülve az ember egy ilyen kicsit intimebb környezetben előad, hanem hogy születnek új dalok, ugye vár?
3: Hát az a helyzet, hogy és már is kimondtam a dal címét, a legújabb dalomnak. Egyébként nagyon érdekes, amikor ez a dal megszületett, akkor majd mindjárt fogunk róla beszélni, hogy van egy új dal. Leforgattuk a videoklipet, és ott ugrott be nekem, hogy mi lenne, hogyha nem az lenne a címe, hogy megcsalt az asszony, mert egyébként az az alcíme, hanem az, hogy az a helyzet, hogy. És emlékszem, hazaértem, és bekapcsoltam a tévét, és valamilyen éppen valami vitaműsor ment, vagy nem tudom, és körülbelül 10 perc alatt háromszor hangzott el az a mondat, hogy az a helyzet, hogy. És akkor jöttem rá, hogy na, ez jó lesz ez a cím. Igen. Néha úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy ugye én elsősorban másoknak a dalait játszom egy ilyen esten, túl egy-két saját dalon, szükség van megnyilvánulni saját dalokkal is, így mit tudom, egy-két-három évente. Ugye egy ilyen 2 éve volt a Nótár Mérivel Szótlanul című, az volt a dal cím, hogy Szótlanul, egy nagyon szép lírai dal. Ez már több mint 2 éve volt, és akkor most úgy gondoltam, hogy pontosan, mert nem is én gondoltam úgy, hanem most ez picit lehet, hogy érthetetlen lesz, Sárosi Rezső gondolta úgy, mert hogy ő a dalnak a szerzője, ami egyébként egy álnév, egy zenész barátunk régóta úgymond mondhatom azt, hogy nyaggatott már azzal, hogy Imi, írjunk már neked egy olyan dalt, ami legalább akkor a sláger tud lenni, mint a Nézése meg a járása, mert hogy zárójelben ugye a Nézése meg a járása az innen indult a Kis Pipacs Pianóbárból annak idején, és onnan lett egy országosan ismert dal. Azt mondja, hogy legalább egy olyat. Hát mondom, azért az nem lesz könnyű, de mondom, ha van valami ötletet, szóljál. És akkor így elmúlt 2 évben így bombázott dalokkal, de egyik se tetszett igazából. És akkor egyébként egy zenésztársunkról van szó, csak nem...
2: Rakoncai Viktornak hívják?
3: Nem. A Viktor csinálta a dalnak a hangszerelését. Aha. Egyébként. És ő elküldte nekünk ezt a dalt, a demóban ezt a dalt, meghallgattam, és azt mondtam, hát ez nagyon jó, na mondom, na erre vártam, egy ilyesmi dalra vártam, és aztán még én írtam hozzá egy plusz verszakot, mert úgy éreztem, hogy picit még hiányzik belőle valami a maga a konklúzió a történetnek, és a Viktor meghangszerelte, és akkor így született meg az a helyzet, hogy című dal.
2: Závodi?
3: Nem fogod eltalálni különben.
2: Az a baj, hogy folyamatosan ez fog kattogni az agyamban, hogy vajon ki lehet a Sárosi Rezső mögött. Igen, de mindegy, nem mondd el.
3: Riportban megmondom, jó?
2: Jó, köszönöm szépen. Én tudni fogom, senki másnak nem árulom el. Igen. Szóval az a helyzet, hogy... És akkor megcsalt az asszony.
3: Igen.
2: Megélt élmények alapján? Imre?
3: Hát mivel nem én írtam a dalt, de nagyon is tudok vele azonosulni, ezért mondhatnám azt, hogy nem megélt, de én azt gondolom, hogy született egy olyan dal, ami ugye nem csak a maga megcsalt az asszony, hanem ha valaki végighallgatja a dalt, azért vannak benne olyan részek is, ami például, amit harmadik verszaknak írtam, hogy esküszöm én, ha még egyszer házasodni mernék, bújtassatok bárhová, csak ne lásson a nász nép, szöktessék a mennyasszony, de jó messzire menjen, csak a legjobb barátaim legyenek, most vélem. Ami ugye arról szól, hogy hát ez egy ilyen társadalmi kórképnek a vicces feldolgozása is tulajdonképpen. Egyébként nagyon sok esküvőn játszom, sőt, volt egy éve majdnem már a harmadik esküvőn játszottam ugyanannak a barátomnak.
2: És 3-szor házasodott ugyanaz az ember.
3: Igen. Hát azért ilyen van, hogy valaki 2-3-4-szer házasodik.
2: De nem ugyanazzal a nővel,
3: ugye? Nem ugyanazzal a nővel, nyilván. Ilyenkor
2: feleségül szoktak... vette, elvált 2 hónap múlva, aztán megint?
3: Igen.
2: Hát az...
3: Igen, egy másikat nyilván.
2: Hát az... Az igen.
3: Hát ugye ilyenkor merül fel a kérdés, hogy mi nem volt világos elsőre, de szóval ezt próbáltuk meg, ezt az élet, ezt a kórképet, vagy élethelyzetet egy picit viccesen egy kicsit a férfiak oldaláról úgy megmutatni, amikor sajnáljuk a férfit, hogy őt megcsalta az asszony, mert félrelépeget, ez a szöveg egyébként, tehát nem félrelépett, meg félrelép, hanem félrelépeget, az van a szövegben.
2: Megcsalogat az asszony.
3: Hát igen. De így van, pontosan megcsalt az asszony, félrelépeget. Nem ignorálhatom többé már azt a sok jelet. És szerintem nagyon jól így viccesen meg lett fogalmazva az egész, és plusz hozzá lett egy nagyon fülbemászó dallam, nem beszélve arról, hogy az indiánnal forgattunk egy szerintem nagyon stílusos videoklippet hozzá, úgyhogy én a végeredményt nagyon szeretem.
2: Az van ezzel a dallal, hogyha kimondom a címét, az a helyzet, hogy megcsalt az asszony, akkor eszembe jut egy ilyen magyar nótaszerűség, egy ilyen slágeres dal. De hogy ismerve téged, meg nyilván ilyeneket is énekelsz, de ismerve a te zeneiségedet, meg a munkásságodat, meg mindazt, amit egyébként a dalról tudok, vagy hallottam belőle, ez nem egy ilyen sláger, de a kicsit ilyen mediterrán stílussal megfűszerezett dal.
3: Nagyon jól hallod, meg jó helyen kapizsgálsz. Mi úgy fogalmaztuk meg, hogy mediterrán sanzon, de akár az is beleférhet, hogy mediterrán mulatos. Egy picit ilyen franciás, főleg a harmonika, hogy meg van hangszerelve, a harmonika van benne. Az egész egy ilyen ez nem mulatos műfaj, hanem mondom, ilyen mediterrán sanzon szerű akar lenni. A szövege miatt, szövegvilági miatt lehet egyébként mulatosnak is nevezni, de szerintem abszolút rádióbarát a dal például ilyen szempontból, és tényleg egy olyan köntösbe lett így betéve, ami a műfajt nem is tudom pontosan meghatározni, de meghallgatja az ember, akkor érzi, hogy én most itt mit akarok gagyogni, vagy mit akarok mondani ezzel kapcsolatban. Olyan kicsit olyan provinci, olyan toszkánás egy picit, szóval az egész.
2: Beszéltünk róla eleget, mármint a legújabb dalról, ami Rakoncai Imréhez kötődik, a címe az, hogy az a helyzet, hogy ... zárójel, megcsalt az asszony. Itt az ideje, hogy meg is hallgassuk. Hölgyeim és uraim, dal premier, tehát itt a Kultúrfitnessben jön Rakoncai Imre legújabb dala, a címe az, hogy az a helyzet, hogy...

0: Outdoor Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Rakoncai Imre énekes, zenész, előadó művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Hello, szia, én is.
1: Megszületett a legújabb dal, dalotok, ugye egy, hát mondanám, hogy anonim szerzővel szereztétek, de nem anonim, mert Sárosi Rezsőnek hívják, viszont hogy ki van a név mögött, azt nem tudjuk. A címe az, hogy az a helyzet, hogy, és akkor itt folytatódik úgy zárójelben, hogy megcsalt az asszony. Na és akkor van még egy-két topik a végére. Hogy néz ki egy Rakoncai Imre előadás, ugye? Van ennek egy bevált rendszere, és a Füzi Gabi bácsi azért ezt nagyon jól műveli. Állítólag te is pár évvel ezelőtt oda-oda keveredtél, hogy akkor 2-3-at énekelhetek, és akkor utána...
2: Igen.
1: Elindult.
2: Na most az a helyzet, hogy ez a pár évvel ezelőtt, ez kérlek szépen 2007-ben történt. Tehát én is, amikor kérdezik, hogy mikor kezdtem ezt, hát egy pár éve ezelőtt a kis pipacsba letévedtem a barátaimmal, levittek, és ott volt a Füzi Gabi bácsi, aki megengedte, hogy be lehessen ülni zongorázni, és gyakorlatilag az történt, hogy 2-3 alkalom után ő engem felkért, hogy nem lenne kedvem elvállalni ott egy estet, és így jött ez az egész, de 2-3 hónapig én húzockodtam, meg óckodtam, mert hogy én nem tudok ennyi dalt, meg én csak egy pár dalt tudok játszani, stb. De végül hát beadtam a derekamat, és milyen jól tettem, és hálás vagyok neki ebből a szempontból, mert ő nagyon látta ebbe a fényt, és bízott benne. És aztán, hogy néz ki egy ilyen estém, hát... Ez a műfaj, amit hívhatunk vendéglátózásnak is, vagy bárzongoristának, ez egy picit az én éveim alatt, ez eltolódott egy olyan irányba, hogy ez valahol a vendéglátózás, bárzongorista és a koncert között helyezkedik el most már valahol, mert hogy kiderült, hogy ez a műfaj működik nem csak egy kis pianobárban, hanem működik egy fesztiválon akár, nagyon sok fesztiválon léptem fel az elmúlt 19 év, hát jövőre lesz 20 év ennek a dolognak, hogy elindult. És én se gondoltam volna, hogy ez tud működni több ezer ember szórakoztatására is, de ott már nyilván nem úgy működik, hogy akkor oda jönnek, hogy eljátsz már ezt a dalt, meg mint egy kis pianobárban, hanem az embernek van egy elképzelése, hogy mit fog akkor játszani, és aztán azt közben simán alakított, tehát nincs ez kőbevés, hogy most mi lesz a tracklist mai bulin, hanem a közönség reakciójából, az életkorban fiatalabbak vannak, idősebbek vannak, éppen most gyors dalt kellene játszani, vagy lassú dalt, eljött az idő mondjuk egy lassú blokkra, stb. Vagy vannak nekem ilyen blokkjaim a 90-es évek slágereiből, egy nagy, mint egy 10 perces blokk, ahol a refrének össze vannak téve nagy slágerekből, van napjaink slágerei, ott például azokat folyamatosan frissítem, és figyelve a mai slágereket, és akkor így rakom össze az adott bulin a tracklistet.
1: Stílusban minden belefér, mindenből lehet egy ilyen zongorás stílust csinálni, talán fogalmazzak itt, tehát hogy nem tudom, a Bruce Springsteenből szerintem lehet, hogyha az ember szeretett, de Metallica egy lassabb dal beleférhet.
2: Figyelj, azt szokták mondani, hogy azok a dalok, a jó dalok, amiket egy szál hangszerrel is el lehet játszani, és elő lehet adni. Na most, én azt gondolom, hogy én csak jó dalokat játszom, és az legyen mulatos, legyen, tehát a mulatosok is nagyon jó dalok, nagyon szép dallamok. Csak más az attitűdje, amikor egy száz zongorával játszod, meg más az, amikor mondjuk szól egy tindi, egy szintetizátor alatta, érted? Én alattam semmilyen gép nem szól, csak egyedül a zongora hangszín van, és ebből kifolyólag szerintem a jó dalokat, azt mindet le lehet játszani egy szál hangszerrel. Ott már te választod meg, hogy éppen milyen stílusban akarod lejátszani, de például visszatek egy Keresem a lányra. Keresem a lányt le lehet játszani balladában is, meg le lehet játszani ütemben is, tehát hogy alátenni a zongorával az ütemet. És onnantól kezdve már a te ízléseden múlik, és bízol abba, hogy a te ízlésed. Én nem játszom egy olyan dalt se, amit én nem szeretek. Tehát ebben azért önző vagyok, de az a szerencsém, hogy találkozik általában az igénnyel.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, hogyha eljátszol egy dalt egy ilyen estem, akkor az mindig ugyanúgy történik, vagy nem tudom, említetted, hogy vannak olyan dalok, amelyeket ütemben is el lehet játszani, meg nem tudom, ilyen sanzonosan is, vagy Dostoyevsky balladát is lehet játszani. Igen, tehát hogyha előveszünk egy akármilyen, nem tudom, egy dalt, azt mindig ugyanúgy játszod el, vagy néha váltogatod a stílust?
2: Nem, hát azért alapvetően, ha egy eredeti lassú dalról van szó, akkor azt olyan formában, ballada formájában próbálom én is interpretálni egy százongorával, de például van olyan, hogy egy picit ütemet ad az ember neki, mert megkívánja a dolog. Ez tényleg már olyan, mint amikor, most nem tudom, hogy egy díszjockey csinál egy remixet valamiből, és az már az ő ízlésén múlik, hogy milyen irányba viszi le ezt a dalt. De azért én alapvetően a lassú dalt ezt lassan játszom, hogy a gyorsabb dalt pedig ütemben próbálom.
1: A legeslegutolsó kérdés a végére, benne vagyunk a nyárban, nincs még vége, van még hátra idő, tele a naptár, menni kell mindenféle rendezvényekre, Imi?
2: Hát, hál' Istennek nem panaszkodom, tényleg, sőt azt mondhatom, hogy évről évre azt veszem észre, hogy nagyobb igény van erre a dologra. Tehát amikor már azt gondolná az ember, hogy na most ez a nyár már olyan volt, hogy jövőre biztos nem ilyen lesz, és megint tud egy szintet lépni a dolog ilyen szempontból. És aminek viszont kifejezetten örülök, hogy még mindig van nagyon sok egyrészt terület, ahol még nem jártam ezzel a dologgal, és új helyekre hívnak, tehát annak is nagyon szoktam örülni. Meg annak, hogy a bulikon néha is szoktam tesztelni, hogy ki az, aki még nem volt ilyenen, és akkor látom, hogy jelentkeznek egy páran, akkor meg szoktam kérdezni, hogy hol voltak-e, hol éltek eddig, de viccesen, de hogy ez tök jó nekem olyan szempontból, hogy akkor még vannak olyan emberek, akiknek tudsz még ebből újat mutatni. De természetesen a törzs vendégek is, akik járnak minden buliaimra, azokból is nagyon sok van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indul a csütörtök hajnalunk a legjobb hazai zenékkel, különlegességekkel feltöltve. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, augusztus 6-a van, mindjárt hozom AKC-m is, itt lesz Szekeres András is a Junkiesból, de előbb a Scampolo örökzöldjét hallgatjuk meg. Ez a Maradj egy percig, de maradj velem reggel.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag